0: központ kezdeményezésére több szervezet közösen dolgozott a terület tisztaságának és biztonságának javításán. A budapesti rendőrfőkapitányság fokozott jelenléttel vett részt az akcióban. A közterületfelügyeletek ellenőrzéseket végeztek, a BKK illetékesei pedig a járatok állapotát és tisztaságát vizsgálták. A tavasz a tányéron mintájára október 8-a és 18-a között rendezik meg az ősz a tányéron gasztronómiai napokat Budapesten és környékén. A Visit Hungary program sorozata az őszi szezonális alapanyagokat, a helyi termelőket és a fenntartható vendéglátást helyezi a középpontba. A részletekről Galambos Parti Regina, a Visit Hungary Budapest és környéke desztináció menedzsere beszélt a Sláger FM-nek.
1: Különleges fogásokkal, változatos programokkal készülünk Budapesten és Budapest környékén is. Ezek fókusz a gasztronómia van, és a gasztronómián belül is a szezonális alapanyagok, tehát olyan Magyarországon elérhető szezonális alapanyagok, amelyekkel a csatlakozó vendéglátóhelyek fognak főzni, és finomabbnál finomabb fogásokat fognak kínálni a belföldi és a nemzetközi utazóknak, illetve a helyi lakosoknak egyaránt. Ugye a 10 nap alatt éttermek, vendéglátóipari szereplők egyedi fogásokkal, rendhagyó vacsorákkal, például workshop eseményekkel, borkóstoló és különböző más olyan programokkal készülnek, ami csak erre a 10 napra van dedikálva. A részletes programokat ezt a Csodás Magyarország weboldalán, illetve az Évszakok a tányéron social media felületeinket találják meg, Facebook és Instagram oldalainkon.
0: Az ősz a tányéron eseménysorozat azt mutatja meg, hogy az ősz mennyi lehetőséget tartogat a magyar konyha számára. Több mint 5 hónapra bezár az Eindhoveni repülőtér 2027 elején egy nagyszabású felújítás miatt. Február 1-e és július 19-e között teljesen szünetel majd a légi forgalom, miközben korszerűsítik a kifutópályát, fejlesztik a vízelvezető rendszert, új gurulóutat építenek, valamint a repülők leszállását segítő berendezéseket és a pályavilágítást is modernizálják. A lezárás a Budapest és Eindhoven között közlekedő vízerjáratokat is érinti. A légitársaság a foglalási rendszerekben megjelent tájékoztatások szerint ideiglenesen egy másik repülőteret használ majd célállomásként. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, a mai inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel és értékekkel érkeztünk. Budapest és a Vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok. És igen, ismét elhoztam a Vétel között kulturális aktualitásait, de pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre. Egy író azért ilyen szempontból pláne képes erre hatással lenni. Rubin Esztert köszöntöm nagy-nagy szeretettel, hát aki ugyan az én vendégem is ebben a műsorban, de tulajdonképpen én vagyok az ő vendégem, mert a teraszán beszélgetünk. Köszönöm a meghívást.
2: Szia, örülök, hogy eljöttél.
1: Hát én meg annak örülök, hogy ilyen csodákat adsz az olvasóknak, ami most itt van a kezemben, Quintet az idők végezetéig, egy csodamű, mondom a hallgatóknak, aki beleolvashatta már abba, ami ebben a könyvben van, és elképesztő, hogyan játszol az emberi sorsokkal, de most ezt értsd jól, kérlek, hogy hogyan fonod össze három ember sorsát, úgyhogy hogy az élvezhető legyen, hogy azzal azonosulni tudjunk, hogy az tulajdonképpen úgy is, mint egy filmet néznénk. Én ezt éreztem.
2: Igen, ez érdekes. Hát természetesen szerzőként játszom a szereplőim sorsával. Három főszereplőről beszélünk.
1: Mai... Nem akárkikről egyébként, nem akármilyen sorsokról.
2: Igen, érdekes, izgalmas sorsokról. Igazából öt emberről beszélünk, ezért is Quintet a regény címe. Ebből három mai budapesti, teljesen hétköznapi figura.
1: Na most azért tud, hogy itt ugye mi a Budapestet szeretjük, mint helyi témát, ezért mondtam, hogy három van benne, ami a igen, pestiekre aztán meg pláne.
2: Teljes mértékben Budapesten játszódik, ebből is leginkább Terézvárosban. Nagyon fontos szerepe van a Zeneakadémiának, az Oktogonnak és a Hegedű utcának. Ez egy háromszöget ír le, ha elképzeljük, és ennek is nagyon fontos szerepe lesz a regényben. A három főszereplőm teljesen mai figurák, egyikük egy középkorú gyűjtő, akinek különös szenvedélye van, régi festő ecseteket gyűjt, ezeket elképesztő módon rendszerezi, és igazából őt a Szerémi Bélának hívják, bevallom, hogy ő a kedvenc szereplőm.
1: Na, ő
2: nem,
1: el,
2: csak a, nem csak a gyűjteményében tartja ezt a különös rendet, hanem az egész életében tulajdonképpen őt maga a rend ideája az, ami vezérli az életben, és hát ez bizonyos fajta kicsit kényszerességhez is vezet. Így aztán pont ez az ember, aki ennyire a szabályok rabja, pont őt fogja megtalálni egy olyan időutazós szürreális történet, amiben nagyon nehéz megtalálni azokat a szigorú mindennapi szabályokat, amik szerint Béla él. Tehát az idő, ami kifordul magából, nem lesz ebben együttműködő partner, úgyhogy ez mindenféle fordulatokhoz vezet. A másik főszereplőnk egy fiatal lány, Alina, ő a Zeneakadémia hallgatója, csellista, és szüleit gyászolja, és ebben a gyászban ő nem nagyon tud kapcsolódni az emberekhez, inkább valahogy a csellójával esik szerelembe. A harmadik szereplőnk Tamás, aki állami gondozásban nőtt fel, nemrég lett nagykorú, és nem nagyon találja a helyét az életben. Igazából ez a három ember egyáltalán nem ismeri egymást, mégis valahogy a sorsuk keresztezi egymást egy régi festőeset képében, amit stafétaszerűen adnak egymásnak a szereplők, és ebből a közös pontból ez a festőecset az az apropója, ami miatt felsejlik a három ember történetében egy 100 évvel ezelőtti másik történet, két jelentős festő története, egyikük Vajda Lajos, a magyar 20. századi avantgárd legjelentősebb figurája, aki tragikusan korán 33 évesen
1: ikonikus.
2: Mint el. Igen, ikonikus festőnk. A másik egy kevéssé ismert festő, viszont éppen ő az, akinek a története megihlette az egész regényt. Olvastam egy cikket Janet Soberről, amerikai absztrakt expresszionista festő, aki a 20. század elején Ukrajnából vándorolt ki Amerikába a pogromok idején, ahol elvesztette az édesapját. Amerikában ő egy nagyon hétköznapi életet kezdett élni, egy 5 gyerekes zsidó háziasszonyként élte háziasszonyok mindennapjait, amíg a 40-es évei közepén váratlanul festeni kezdett, és ez az időpont szinte egybeesett Vajda halálával. Uh-huh. Ők ketten nyilván soha nem is találkozhattak, de az ő különös tehetségük valahogy arra ösztönzött, hogy adjak nekik teret ebben a regényben, hogy valamilyen módon találkozhassanak. Ami nagyon megfogott Szóbelben, ő egy ösztönös, elképesztő tehetség volt. Ő vezette be először, és ő alkalmazta először a csöpögtetéses technikát, igen, igen. Az all over painting technikáját, ahol nincs egy központi alak, hanem a történet szinte túlfut a vásznon. Viszont tudjuk, hogy ezzel a csöpögtetéses módszerrel Jackson Pollock lett világhírű, nem pedig Janet Sobel, aki nőlétére a 20. század elején talán kevesebb lehetősége és esélye volt erre, és nem volt annyira beépülve ebbe a New York-i művészvilágba. Viszont ez dokumentáltan így volt, hogy ő alkalmazta először, és Jackson Pollock tőle inspirálódott, úgyhogy ez nagyon-nagyon megfogott ez a történet, és szerettem volna Janet Sobelnek emléket állítani és tisztelegni a művészet
1: előtt. Egész speciális módon összegyúrtat egy időgépbe őket, és én azért örülök annak, hogy most van ez a könyv, meg tudunk erről beszélgetni, mert képzeld el, most, hogy így jöttem hozzád, épp azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen mindegyik karakternek a, hát ha lehet így mondani, a területéről mi beszélgettünk ebben a műsorban esténként. Voltak a gyermekvédelemből, műgyűjtők is voltak többen, a zeneakadémiák nem csak a rektora volt bent, nem is olyan rég előtted, hanem nagyon sokan, akik oda járnak, csellisták is jöttek többször. Szóval, hát és nem beszélve a képzőművészet minden ágáról, ahol nem csak kurátorok, alkotók, kortársak, meg olyanok, akik foglalkoznak természetesen a művészet mélyével. Ezért erről esténként egész sokat beszélgetünk itt ezen a hullámhosszon, de hogy így egyben, egy időgépben. Ráadásul zseniális a téma. Nem tudom, mennyire követed a TikTok trendeket.
2: Egyáltalán
1: nem, de akkor meg a jó érzéssel belenyúltál, mert az időutazás az elképesztő.
2: Engem elképesztően érdekel,
1: hát engem
2: az idő
1: mindig.
2: És az időutazás. Igazából már az előző regényem vége, ami teljesen más téma, de egy ilyen időutazós gondolatkísérlettel zárult, és akkor már elhatároztam, hogy ezt a témát én ki fogom bontani a következő regényemben. Szerintem az idő egy olyan megfoghatatlan minőség, amit...
1: Minőség? Azt mondod, hogy az?
2: Igen, nehéz megmondani, hogy mi az.
1: Aha,
2: annyira
1: igen.
2: Megfoghatatlan. Igazából olyan nagyon köznapinak gondoljuk, hiszen ránézünk az órára, azt mondjuk, megmondjuk, hogy hány óra van, uh-huh. Tudjuk, hogy hányra, hova kell mennünk, tudjuk a napokat. Mégis azt valahogy nehéz megmagyarázni, hogy miért tűnik néha egy óra végtelen hosszúnak, máskor egy perc alatt telik el. Miért vannak a déjà vu különös bevillanó pillanatai? Miért érezzük néha azt, hogy ez már megtörtént velem? Uh-huh. Vagy miért van az, hogy az idő előre haladtával, ahogy egyre idősödünk, valahogy egyre jobban felpörög az időkereke, és sokkal gyorsabbnak tűnik, ahogy halad előre az idő.
1: Abszolút így vagyok ezzel, de Eszter, te egyébként az időt is egyre jobban értékeled?
2: Igen, nagyon.
1: A saját tudat meg másét is?
2: Abszolút, igen.
1: Én is így vagyok ezzel, és azért is ülök itt, mert hadd mondjam ezt el a hallgatóknak, hogy volt itt elírtam egy dátumot. És emiatt nem abban az időpontban találkoztunk a stúdióban, ahogy kellett, és azt mondtam, hogy nem játszok senkinek az idejével. Tehát ha egyszer bebumlisztál a városba, a stúdióba, akkor az a minimum, hogy most eljövök hozzád. Ezért ülök itt egyébként a hallgatóknak mondom, de abszolút ideillik ez a témához, igen. Hogy az idő az mindenkinek a legdrágább kincse.
2: Hát nagyon, és én úgy érzem, hogy ahogy telik az idő fölöttem, én valóban tényleg minden napot egyre értékesebbnek érzek.
1: Uda jó, hogy ezt mondod, mert én is ezt, én azért vagyok hálás minden nap, hogy megint eltelt egy nap, mert már nem az vagyok, aki tegnap, másként értékelek dolgokat.
2: Igen, abszolút így van. És engem az időutazás, valahogy nekem a kamaszkorom egyébként nagyon nem úgy alakult, ahogy kellett volna, kicsit renitensebben sikerült, mint ahogy lehetett volna.
1: De ezekkel foglalkozni?
2: Csak az idő szempontjából akarok egy gondolatot felvetni, hogy nagyon-nagyon sokáig foglalkoztatott az a dolog, hogy hogyan lehetne visszamenni az időbe, és megváltoztatni, jóvá tenni dolgokat. Tehát ez időutazás ilyen szempontból engem mindig nagyon foglalkoztatott. Csak aztán az van az időutazással, hogy valahogy mindig előre nem látható problémákat okoz, ahogy a regényemben
1: igen,
2: is.
1: Igen,
2: a regényem szereplőivel hiába megy vissza, egyszerűen nem tud megtörténni az a dolog, aminek meg kellene,
1: mert akkor minden
2: egy pillangó hatással minden, de igen, minden megváltozik. Szóval ez egy nagyon nehéz kérdés. Szóval az időt, hogy hogyan érzékeljük, hogy egyáltalán fel tudjuk-e fogni, ez szerintem egy hihetetlen izgalmas dolog.
1: Abszolút. Úgyhogy szívből ajánlom mindenkinek Rubin Eszter új könyvét, Fintett az idők végezetéig. Ez már kapható, ugye?
2: Igen. A Margó Irodalmi Fesztiválon október 15-én este 7-kor a Millenárison lesz a könyvbemutató.
1: Ott találkozhatunk veled.
2: Igen, ott meg is lehet vásárolni a könyvet és dedikálás.
1: Ahogyan egyébként a Hung Expo-n is.
2: Igen.
1: Találkozhatunk veled a múlt igen héten. Na, kedves hallgatók, ezt csak azért mondom, hogyha néha itt megzörren a mikrofon állvány, az azért van, mert egy iszonyat cuki kutyád van. Én nem tudom, hogy milyen fajta.
2: A Cilike egy lagottó, romagnoló, olasz vízikutya és szarvasgomba vadász.
1: Hát meg itt valamit most idehozott nekem.
2: Nagyon szeret labdázni, de kérlek, hogy ne dobd el nekem
1: a labdát,
2: mert
1: hát akkor nem fogjuk tudni befejezni
2: soha nem fogja abba hagyni
1: beszélgetésem, de úgy megörült nekem, úgyhogy...
2: Mindenkit nagyon szeret, mert úgy véli, hogy mindenki hozzájön játszani.
1: Ja, értem, jó, oké, ma játszok vele, befejeztük a beszélgetést. Na, beleugrottunk a legmélyébe, egyből.
2: Igen.
1: Az elején, de én ezt nem bánom, hát tényleg itt vannak most az őszi könyvfesztiválok, meg könyvünnepek, mindenhol képviselteted magad. Azt feltétlenül ezt szeretném mondani, de hát látják majd, hogyha megnézik a szokott oldalon a fotódat, látják, hogy hozzáöltöztél a borítóhoz. Szándékosan?
2: Igen, abszolút szándékosan.
1: De ez a nadrágod nem volt még korábban?
2: Nem, ezt most vettem direkt jó, a könyv megjelenésre. A borítóról annyit érdemes tudni, hogy egy Vajda Lajos
1: rajz. Ez egy Vajda munka, ugye?
2: Igen, az alapja. Egy Vajda Lajos grafitrajz, amit egyébként a Vajda többi festményének a színeivel én terveztem újra, és hát úgy éreztem, hogy fontos, hogy ehhez öltözzek. Most nagyon megragadnak ezek a színek.
1: A színeknek van jelentősége?
2: Hát abszolút van, igen. A regényben is van. Hát ugye nagyon fontos szimbólumrendszer a regényben a képzőművészeti igen téma, és hát másrésztről meg egy abszurd humorra látítatott történetről van szó, ahol például Szerémi Bélának annyira fontosak a színek és a sárgák árnyalatai hőfoka és minősége, hogy a rántottát is ehhez igazítja, attól függően, hogy milyen színű a tojás, hogy sikerül rántotta, hogy meg tudja enni vagy sem, kifejezetten csak bizonyos fajta sárgát tud megenni. A Van Gogh sárga már túlzás, azt hiszem neki a reggelihez, de a Rothko sárga az megfelelő.
1: Az előbb már említettük ezeket az őszi könyvfesztiválokat, ahol neked van lehetőséged az olvasóiddal találkozni. Szereted a velük való csatlakozást?
2: Hát nagyon-nagyon szeretem.
1: Megkapcsolódást?
2: Nehéz elképzelni, van olyan szerző, aki ne szeretné.
1: Hát én már beszéltem olyan, képzeld el. Azt mondta, hogy csak ne kelljen a közönség elé menni, neki elég az, ha elolvassák.
2: Hát én nagyon szeretem, és imádom az olvasói visszajelzéseket. Nekem ez nagyon sokat ad. Képzeld el, hogy az első regényem 2012-ben jelent meg. Akkor még volt olyan, hogy valódi levélpapíron borítékkal valódi postán küldött levelet kaptam a kiadóba. Ezek nekem nagyon sokat
1: jelentenek. Hát jelentenek. És akkor ugye az időről beszélgettünk, hogy az időt szánt rá az illető.
2: Igen.
1: Meg hát az
2: szóval
1: is.
2: Nekem nagyon szívmelengető, amikor egy olvasom veszi a fáradtságot, és ír nekem, és elmondja, hogy milyen hatást tett rá a könyv.
1: De hát az is egy időbefektetés, és egy tisztelet feléd, hogyha ezt megveszik, és elolvassák.
2: Igen.
1: Azt mondd meg, Eszter, kérlek, hogy ezt a mai életünkre, ha elolvassuk, útravalóként, kapaszkodóként tudjuk használni? Ad ez a hétköznapokra nekünk? Olyan útravalót?
2: Szerintem nem olyan jó dolog, ha az író magyarázza, hogy ez miért fontos?
1: Várjál, de akkor azt mondják, hogy neked adott a munka után?
2: Természetes, nekem rengeteget adott. Én inkább azt mondanám erre a kérdésre, hogy már az írás befejezése után jöttem rá arra, ugye mindig a szöveg, amiben nagyon sokat dolgozom, tehát ez is 3 évig készült, rengetegszer újraolvasom és javítgatom közben. Mindig a végére lesz egy nagyobb rálátásom, sőt hozzáteszem, hogy az olvasói visszajelzések alapján még egy újabb rétege lesz ennek a szövegre való rálátásnak. Amit most szeretnék mondani, hogy a regény befejezése után jöttem rá arra, hogy ez a regény keresi azt a pontot, ami a képzőművészet és a zene szintézisét hogyan tudná meghatározni, hogyan lehet megfogalmazni azt, hogy egy adott tapasztalat két különböző nyelven szólal meg, akár a képzőművészet, akár a zene nyelvén. Tehát ez nem két külön művészeti ág, hanem egy minőségnek két megnyilvánulási formája. És amikor erre rájöttem, hogy ugyanezt a kérdést teszi föl a regény, mint amit Kandinsky, az absztrakció úttörője 100 évvel ezelőtt próbált megfogalmazni, hát ez nagyon nagy reveláció volt számomra, és inkább azt mondanám a kérdésedre, hogy a szerző kérdéseket tesz föl. Lehet, hogy a szereplőim megtalálják a választ.
1: Oké, ez nagyon korrekt. Válasz ilyen szempontból, és igen, én nagyon hiszek abban, hogy meg kell érni a egy-egy könyvhöz is. Ha ezt én ma elolvasom, és majd mit tudom én, fél év múlva előveszem megint, valószínűleg tök más fog jelenteni.
2: Hát ez azért van, mert ugye egy olvasás élményben mindig hárman vagyunk. Van a szerző, van a szöveg, és van az olvasó. Tehát mindkettőnk szubjektumán ez átmegy. Tehát teljesen más, hogy hat rád ma egy regény, mint 2 év múlva, aktuális lelkiállapotodtól és sokféle szemponttól függően.
1: De rád hogy hat most, ez 3 év után?
2: Igen, hát én most nagyon-nagyon boldog vagyok. Tehát egy új regényt kézbe venni, amikor ugye az írás egy nagyon-nagyon magányos munka, semmilyen visszajelzés nincs. Én 3 évig írom, az olvasó pedig lehet, hogy elolvassa 3 nap alatt. Tehát elképesztő energia, befektetés, és az ember tényleg beleírja a szívét, lelkét, nagyon magányosan ülve napokon, heteken és éveken át, úgyhogy amikor ez tényleg így formába öntve látom, megjelenik, kijön a nyomdából csodálatos illattal, hát ahogy beleszagolom.
1: Nem? Az maga egy
2: igen,
1: csoda.
2: Ez mindig. És én mindig nagyon rácsodálkozom a regényeimre, ahogy kezembe veszem, annyira meglepődöm, hogy tudtam ennyi szót beleírni. Úgyhogy nagyon örülök neki.
1: Ha már kigondoltam, tudom, hogy nem szabadna, de ne haragudj érte. Most már megkérdezem, hogy mi tartott 3 évig?
2: Azt most be kell vallanom, hogy 1 év után félretettem ezt a szöveget.
1: Már gondoltam, hogy...
2: Ez még soha nem fordult elő velem, tehát én, mint a gőző, eddig mindig írtam és írtam minden egyes regényemet. Ezzel nem így voltam. Ezt 1 év után letettem, mert úgy éreztem, hogy túlságosan komplex, és nem tudom megírni, és túl szürreális.
1: Ugye jött az a pont, amikor azt mondtad, hogy...
2: Annyira tettem le, hogy még azt is eldöntöttem, hogy soha többé nem írok semmit. Ez velem örülök. Tényleg nem fordult elő, és tényleg, tehát én ezt befejezem. És 1 évig pihentettem. Nyilván az életemben is sok káosz volt, ez is hozzájárult. 1 év után elővettem, és valahogy teljesen új szemmel kezdtem olvasni, mintha olvasója lennék, nem írója. És így olvasói szemmel nekem az annyira megtetszett, annyira...
1: Beleszerettél.
2: Igen, annyira különlegesnek találtam, mert tényleg nem nagyon hasonlít a korábbi regényeimrehez. És akkor valahogy egyszer csak így elkezdtek élni a figurák, valahogy a saját belső logikájuk, saját törvényszerűségük szerint életre keltek, és innen már nem is volt olyan sok munkám benne, mert magától íródott a szöveg.
1: Természetesen jött minden.
2: Igen.
1: Színpadra alkalmazható?
2: Igen, de egy filmet nagyon jól lehet tudnék belekészíteni.
1: Hát ezért mondtam az elején. Igen, az elején nekem mondtad, ugyanez volt egyébként, hogy ez odavaló. Ez abszolút odavaló. Már hát az alapsztori.
2: Annyira fordulatos a történet, hogy én nagyon el tudnám képzelni a filmet.
1: Hát én akkor, hál' Istennek ezt a műsort sok dönnök hallgatja a visszajelzések alapján, hogy kedves hallgatóink, vagy kedves dönnökök, Quintett az idők végezetéig, Rubin Esztert keressék. Az olvasók is keressék, hol találnak meg egyébként téged? Hogy tudnak visszajelzést adni?
2: Facebook oldalamon, Instagramon, Facebookon írhatnak nekem.
1: Tehát ott Rubin Esztert beírjuk, és megtaláljuk
2: igen,
1: könnyen.
2: Igen, szerzői oldalamon. Én mindenkinek válaszolok, nagyon örülök a megkeresésükre.
1: Kedves hallgatóink, azt a sok-sok energiát, amit az imádott hivatásába Eszter beletesz, a figyelmükkel viszonozzák. Jó társaságban repül az idő. Sajnos a végén vagyunk, de szívből gratulálok a könyvhöz. Legyen olyan sorsa, amiért megálmodtál neki, meg sok csillogó szempárt az olvasók részéről, akkor nagy baj nem lesz, a tiéd is csillogni fog.
2: Köszönöm szépen.
1: Én meg köszönöm, hogy itt lehettem nálad, és hát most visszarepülünk a stúdióba. Kedves hallgatóink, mert hogy csak Esztertől búcsúzom, önöktől még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.
3: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, Nem magyaráz a lényeg.

0: ez. A Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. És azt gondolom, hogy egy beauty szakértő nagyon is hatással tud rá lenni, mert minden mindenre hatással van. Jól mondom, kérdezem Juhász Viktóriát. Köszönöm,
2: sziasztok,
1: hogy itt vagy.
2: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Hát igen, abszolút, szívemből szóltál, mert hogy ez az egyik alapelve az én filozófiámnak, hogy tényleg minden mindennel összefügg, és azt gondolom, hogy ez a testünkkel tekintetben is abszolút így van, és az arcunkkal is, és én ezt nagyon szeretek ezzel foglalkozni, ennek a mélységeibe egy kicsit így beleásni magam.
1: Az egy igényszint, hogyha valaki foglalkozik magával?
2: Szerintem
1: és
2: ki, igen.
1: És igénybe vesz bizonyos szolgáltatásokat, szépészeti szolgáltatásokat?
2: Szerintem az első és a legfontosabb, hogy meglegyen az igény. Tehát, hogy amivel kezdted te is, hogy ha már ez megvan, akkor szerintem a többi azonnan már egyenesen jön. És igen, én azt próbálom így az anyakedvéért szemléletében közvetíteni az emberek, és főleg a hölgyek, anyukák felé, hogy attól, hogy anyák vagyunk, attól, hogy feleségek vagyunk, hogy dolgozunk, és meg kell felelni ezer egy mindennek, attól még igenis legyen meg az igényünk, és meg lehet az igényünk arra, hogy saját magunkra is jusson egy kis idő, saját magunkkal is tudjunk törődni, és hogy igen, szeretnénk ugyanúgy még jó nőnek, jó csajoknak lenni, és szerintem ez hozzátartozik ahhoz, hogy valaki így általánosságban jól érezze magát a hétköznapokban.
1: Te mit tudsz ezt hozzátenni, hogy jól érezzék magukat?
2: Én elsősorban a természetességnek a híve vagyok, és így ezen a vonalon kezdtem el működni. Ugye az arcjóga volt az, ami nálam egy ilyen belépő pont volt.
1: Ez egy nagyon izgalmas műfaj is, mondhatom ezt?
2: Igen, remélem, hogy mondhatod ezt, bár megmondom őszintén, hogy így az elmúlt időszakban egy kicsit furcsa érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Ugye én egy külföldi tanfolyamon vettem részt, hogy hivatalosan is arcjóga oktató lehessek, szóval én ezt hosszú időn keresztül tanultam, hogy azokat a tapasztalatokat, amit én saját magamon észrevettem, azokat átadhassam anyukáknak, nőknek. És ugye ezen a tanfolyamon, ezen a kurzuson nemzetközi résztvevők voltak, ugye főleg Nyugat-Európából érkeztek a különböző tanítójelöltek, vagy tanárjelöltek, és a mai napig tartom velük a kapcsolatot, és az a helyzet, hogy azt látom, hogy külföldön ennek sokkal nagyobb kultusza van, tehát Magyarországon sokszor, amikor így beszélek erről, vagy találkozom emberekkel, még mindig nagyon sokkal nem is hallottak soha róla, illetve egy kicsit ilyen, hogy is mondjam,
1: de így van ez egyébként itt a fővárosban is? Hogy ezt még mindig be kell gyakorlatilag futtatni, vagy meg kell ismertetni?
2: Szerintem nagyon sokan nem ismerik, igen, és egy kicsit ilyen hókusz-pókusznak tartják. Pedig, hogyha jobban belegondolunk, az, hogy az arcizmainkkal foglalkozzunk, az miben különbözik attól, hogy a testünkkel foglalkozzunk. Én mindig azt a példát szoktam felhozni, hogyha lezuhanyzol, és utána bekened magad testápolóval, akkor nem a testápolótól várod el azt, hogy na majd te izmos legyél, szép legyen az alakod, hanem annak van egy teljesen más pozitív hatása. De hogyha azt szeretnéd, hogy tónusos legyél, akkor elmész edzeni. Miért gondoljuk azt, hogy ez az arcunkkal kapcsolatban nem így van? Uh-huh. A krémek, azok nagyon-nagyon fontosak, de teljesen más hatása van azoknak, és teljesen más hatása van annak, amikor az arcizmainkat megdolgoztatjuk. Az arcunk ugye egyrészt nem ér véget, csak annál a területnél, amit mi valójában az arcunknak gondolunk, hanem a hajas fejbőr, a nyak, a dekoltás, szóval, hogy ahogy az elején kezdted, minden mindennel összefügg.
1: Hát csak ezt nem biztos, hogy felfogjuk.
2: Csak nem biztos, hogy felfogjuk. Tudatosan. Igen, igen. Tehát például egy kis apró példa, tehát a homlok izom, az egy nagyon nagy izom, de a homlok izom a hajtőnél nem ér véget, hanem az fut végig a hajas fejbőrön, sőt, megy végig a gerinc mentén, egészen le az Achilles-szünkig, csak éppen minden egyes régiónál más az elnevezése, de attól az még egy összefüggő valami. És tényleg ezért nem szabadna elvonatkoztatni az arcunktól, illetve amikor belenézzünk reggel a tükörbe, és elszörnyedünk, hogy úristen, egy éjszaka alatt megint 3 évet öregettem, akkor érdemes ebbe belegondolni, hogy ha egy kicsit tónusosabbá tennénk az arcunkat, akkor annak igenis lenne hatása. Uh-huh. Nyilván egy lassabb hatása van, de hogyha szintén csak megnézzük, a botox is erre hat, tehát hogy ott is az izmokkal játszunk.
1: Ez egy hosszú távfutás ilyen szempontból?
2: Az arcjoga az igen. Tehát, hogy nyilván a természetes folyamatok, azok nem egy olyan gyors és gyors eredményt hoznak.
1: De
2: mint
1: de
2: hogy
1: természetes, és itt van a lényeg.
2: De természetes, és azt gondolom, hogy sokkal tovább kitart, és hosszú távon is kitart, és ami nagyon fontos, hogy közben az ember azt érzi, hogy tesz magáért. Uh-huh. És ez nem csak külsőleg vannak ennek jelei, hanem én például abszolút tapasztalom azt, hogy mikor reggel felkelek, nem szeretek korán kelni, nyilván kell korán kelni, és néha vannak rossz gondolataim, néha rossz paszban ébredek fel, és van a reggeli kis rutinom, ami csak pár perc, megcsinálom, és azzal annyira beindítom a vérkeringést az arcomon, a nyirokkeringést, ami nyilván kihatással van az egész testemre, és ezután a pár perces kis szeánsz után egyszerűen teljesen más gondolatok vannak, teljesen más, hogy érzem magam.
1: Minőségében is más a közérzeted.
2: Igen, akkor úgy érzem, hogy jó, most én így felkészítem magam arra, hogy oké, nekivágjunk akkor az egész napnak.
1: Hol érhető, hol vagy elérhető?
2: Én Budapesten dolgozom, nyilván külön kell választani az online és az offline.
1: De van mind a kettőre lehetőség.
2: Van mind a kettőre, igen, ugye én az online-nal indultam, ugye az arcjogával, de pont ezért, mert hogy annyira látom és érzékelem a hatását, ezért egy nagyon nagy lépés számomra az, hogy akik velem szeretnének dolgozni, azoknak most már egy tényleges helyszínt is, egy kis közösséget is tudok adni, úgyhogy Budapesten most már személyesen is tudnak velem kapcsolatba lépni, és ugyanakkor ezt a részét is érzékeltem, amiről az előbb beszéltünk, hogy ez nem egy annyira gyors megoldás, viszont ugye nyilván hatékony, és én nagyon-nagyon szeretem, és nagyon mindig visszatérek ehhez az egész izomzathoz, az arcnak a struktúrájához, és ezért én olyan gépeket válogattam össze, ami ugyanezen az elven működik. Uh-huh. És azok is mind a természetesség mentén, de ki lehet vele küszöbölni ezt, hogy lassabb, hogy azért minden nap igen tennem kell.
1: Te hol vagy egyébként?
2: 13. Budapesten, a 13. kerületben. Igen.
1: Na, hogy képzeljük el egyébként, hogy itt ezek csoportos foglalkozások is, úgy, mint általában a jogák?
2: Vannak csoportos foglalkozások, szoktam workshopokat is tartani, igen, cégekhez is szoktam kimenni, szerencsére most már egyre népszerűbbek ezek a well-being foglalkozások, és multi cégekhez is hívnak, szóval, hogy így azt gondolom, hogy egyre inkább kezd azért ez a természetes szemlélet elterjedni. És igen, tehát a szalonban is tartok workshopokat, mindegyik kis létszámú, azért, hogy oda tudjak figyelni tényleg személy szerint mindenkire, és én nekem az az elvem, hogy én nem rengeteg gyakorlatot szoktam egy ilyen alkalommal megtanítani, hanem inkább kevesebbet, viszont az tényleg olyan legyen, hogy akik eljönnek, azok be tudják illeszteni a hétköznapjaikba, hiszen én is anyuka vagyok, nekem is van két gyerekem, mellette csinálom a vállalkozásomat, tehát hogy nekem sincs időm napi fél órákat arcjógázni, hanem arra törekszem, hogy azt adjam át, hogy ez hogyan illeszthető be egy sűrű hétköznapba. Van a kis reggeli 5 perces rutinom, és a többit pedig úgy igyekszem összehangolni, meg olyan gyakorlatokat igyekszem kitalálni, amit mondjuk tükör nélkül is el lehet végezni.
1: De hogy ezeket te találod ki a gyakorlatokat?
2: Nem, nyilván nem én találom, nem, hanem elvégeztem a tanfolyamot, tehát okay, hogy okay. Nyilván folyamatosan képzem magam, de hát van egy, ugyanúgy, mint az edzőknél is, tehát van egy tudástár, de azokat én
1: a
2: kombinálom. Persze,
1: saját.
2: Igen. Igen, és mindig itt tematikusan szoktam kidolgozni a workshopokat, és nyilván, hogyha valaki hozzám egyéni órára jön, akkor pedig abszolút az ő arcára tudom szabni, akár a kezeléseket, akár az arcjogát.
1: A fejfájásra ez hatással lehet?
2: Hát a sajnos ebben... Igen, sajnos ebben is van saját tapasztalatom, mert én migrénes vagyok, 14 éves korom óta küszködöm.
1: Igen. És gyerekkorom óta hozom ezt a nem tudom mit.
2: Igen.
1: De gyakran fáj.
2: Igen. És az a helyzet, hogy aki nem volt még migrénes, az nem tudja elképzelni, hogy ez egy milyen típusú fejfájás. Ez nem egy sima fájdalom.
1: Főleg, mikor 3 napig fáj.
2: Pontosan. Folytában.
1: Most mutatom, hát ott mindig van legalább egy gyógyszer a zsebemben.
2: Hát,
1: ez még egy lájtosabb verzió.
2: Igen. Ha, hogyha belenéznél az én ridikülönbe, akkor ott is találnál. Igen. Úgyhogy igen, te abszolút ismerős a téma. És amikor elkezdtem arcjogázni, akkor vettem észre, hogy kevesebb pár hónap után kevesebb gyógyszer fogy, nem olyan erősek a rohamok, van, hogy nem 3 napig tart, hanem 1 nap után is képes elmúlni, és számomra ez egy fantasztikus hozadéka. Én nem állítom azt, hogy ez mindenkinek hat, és mindenkinek így hat, de azt gondolom, hogy ha már valamennyit segít, ha már valamennyit tud enyhíteni, ha már egy kicsit megérzi, hogy hol van az a pont, ahol még egy-egy jól irányzott mozdulattal, fejmasszázssal, arcmasszázssal el tudja ezt mulasztani, akkor nekem az már nagyon nagy sikernek számít.
1: Az is benne van ilyen fejmasszázsszerű?
2: Igen, tehát mindennel összefügg, abszolút.
1: Na,
2: tehát, hogy igen.
1: Még én is elmegyek.
2: Egyébként ez tök jó, hogy felhoztad, vannak férfiak is, és szoktak jönni férfiak is a workshopra, és nagyon ügyesek szoktak lenni. Úgyhogy én csodálom az bátorságukat.
1: Én jogára eddig, mert nem az van, hogy ott a nyújtással kell. Tehát én azt gondolom, hogy azt az életben tudom megcsinálni, amiket látok.
2: Igen, az arcodnál is kell nyújtani is. Tehát, hogy az arcjoga sem csak az erősítésről szól, hanem ott is vannak olyan izmok, amiket folyamatosan csak használunk, például folyamatosan ráncoljuk a szemöldökünket, főleg, hogyha már egy kicsit 40 és a fölé csúszunk, igen. Akkor ugye már a látás problémák következtében is. Akik például már szemüveget hordanak, azoknak ugye itt az orrnyergüknél folyamatosan egy nagyon finom nyomást helyez rá a szemüveg, tehát az egy icipicit a nyirokkeringést is lassítja. És hát ugye az állkapocsról ne is beszéljünk, például a fogcsikorgatás éjszaka, tehát hogy ez mind annak a jele, hogy itt rengeteg feszültséget, hogyha valaki ideges, akkor mit csinál? Egyből összeszorítja a fogát. Tehát, hogy ezek az izmok azért, amikor úgy masszírozgatja az ember, érzékenyek tudnak lenni.
1: Meg amit ezekben bele se gondolunk így tudatosan.
2: Igen.
1: Mert annyira sodródunk a napi őrületekkel.
2: Igen, meg mindenki szerintem ezt még mindig luxusnak gondolja, hogy na, majd még én itt persze még az arcomat is elkezdem masszírozgatni, pedig szerintem iszonyatosan sokat számít, hogyha például van egy esti gyakorlatsorom, amihez nem kell tükör, amihez nem kell semmilyen szérum vagy krém. Én például azt mindig az esti filmnézés közben szoktam megcsinálni, körülbelül 10 perc, és hogyha így fekszel le aludni, hogy előtte egy kicsit az arcodat, az állkapcsodat ellazítod, akkor az egész regenerációs folyamat, amiről az éjszakának szólnia kéne, sokkal hatékonyabban tud megvalósulni.
1: Hát meg gondolom az alvás is.
2: És az alvás is.
1: Még talán minőségébb is lehet.
2: Igen, abszolút.
1: Na jó, most van az a lélektani pont, mondd el, hogy hol találunk meg. Mármint, hogy hol érünk el téged, mi a webcímed.
2: Nekem ugye ez az anyakedvéért, ez a nevem, ez a brandném, igen, és nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy amikor megnyílik a szalon, akkor ennek legyen egy külön neve, de egyrészt azt gondolom, hogy ez abszolút leírja azt, amivel én foglalkozom, úgyhogy továbbra is maradt anyakedvéért szalon. Úgyhogy ezzel a névvel
1: ezt
2: mentem tovább.
1: Így, igen. Így megtalálnak
2: igen.
1: Téged. No, ugye azt elmondtad, hogy milyen minőségi változást hozott a te életedben, de mennyire nyitottak tényleg a fővárosiak meg, akikkel találkozol jártatban, keltetben. Mert online azért nem csak a fővárosiak vannak ott nálad, gondolom.
2: Igen, nem. A online ott abszolút egész Magyarországról, sőt egyébként még ugye magyar ajkú a külföldről is nagyon szeretik. Szerintem egy kicsit az is benne van, hogy egy kicsit magyar nyelven hallják azokat az információkat, amiket nyilván egyébként nem angolul is elérhetnek. Én azt gondolom, hogy egyre nyitottabbak az emberek. Nagyon sokan úgy gondolják, hogyha valaki elmegy a természetes arcfiatalítás irányába, akkor neki választania kell az invazív, tehát amikor ugye beviszünk valamit a szervezetbe, és a non-invazív, amikor nem viszünk be semmit a szervezetbe megoldások között. Én mint mindenben itt is az arany középutat szeretem. Tehát, hogyha valaki eljön hozzám, és látom, hogy olyan mérges ránca van, amit én akár arcjogával, akár ezekkel a bár professzionális, de természetes orvosesztétikai eszközökkel nem fogok tudni neki olyan mértékben úgymond megjavítani, mint ahogy ő ezt szeretné, akkor én szerintem ez teljesen oké, hogy ő elmegy és arra a részre más megoldást, valamilyen invazív megoldást választ, és szerintem ez a kettő megfér egymás mellett, sőt, teljesen jól kiegészítheti egymást. Egyébként ezek a természetes kezelések, ezek a gépek, hogyha mondjuk valaki tervez is botoxot vagy töltést, és előtte eljön, akkor sokkal szebb megoldások születnek. Azt a példát szoktam mondani, hogyha mondjuk az ablakot leszeretnéd festeni, akkor nem mindegy, hogy ráfestesz a régi festékre, vagy előtte az szépen lecsiszolod, és egy jó jogos, alapra
3: jogos.
2: Kened ezt fel, és ez szerintem működik a bőrünk is. Úgyhogy mondom, a kettő megfér egymás mellett, de én nagyon örülök annak, hogy egyre többen fordulnak így a természetesség felé, és nem szeretnék azt, hogy az ő saját jellegzetességük eltűnjön. Vagy például nem úgy tekintenek a mosolyráncokra, hogy úristen, engem mennyire zavarnak a szarkalábak, hanem az, hogy igen, azok azért vannak ott, mert sokat mosolyogtam az életben. És nyilván nem arról van szó, hogy na akkor húzzuk le magunkat, és hogy öregedjünk, ahogy öregszünk,
3: igen.
2: Pont ez az, hogy valahogy, hogy ebbe is vigyünk bele egy kis eleganciát, egy kis méltóságot, tehát hogy tegyünk meg mindent azért, hogy ezt késleltethessük, és hogy az öregedési folyamat az sokkal szebb legyen. Tehát, de imádom külföldön nézni az idősebb hölgyeket. Annyira szépek, elegánsak, és nincsenek eltorzítva. Tehát nem egy mű idősebb hölgyet látsz, hanem olyan jó rájuk nézni. És én nekem ezt tetszik, és ez az irány tetszik, és én ezt tűztem ki.
1: Ide terelgest azokat, akik csatlakoznak hozzád, hölgyek vagy urak elsősorban? Gondolom, hölgyek.
2: Hölgyek, de mindegyik készülék, mindegyik foglalkozás olyan, hogy abszolút unisex.
1: Kell készülék? Feltétlenül?
2: Hát teljesen más lehet elérni. Tehát, hogy például, igen, tehát például ugye olyan non-invazív gépekkel, amit én is használok, kollagént és elasztin termelést arcjogával nem igazán, vagy legalábbis nagyon átvitt értelemben tudunk csak termelni. Tehát, hogy ezt arcjogával nem tudnám olyan mértékben nyilván megoldani. Tehát ezt nem...
1: Világos. De nem félnek tőle?
2: Nem, ez egy nagyon kellemes meleg érzés. Ugye itt a rádiófrekvenciával, ultrahanggal kombináltan dolgozunk az egyes területeken, és itt semmilyen külső anyagot nem viszünk be.
1: Akkor is azt érzem most minden szavadon, hogy még akkor is, ha ez egy üzleti vállalkozás, de hogy ez egy misszió is valahol neked. Ahogy most rakom össze a mozaikokat rólad.
2: Igen, mert hogy én ebben tényleg hiszek, és tényleg én egyébként nem is szoktam a vendégeimet azzal nyaggatni, hogy csináljunk ilyen előtte-utána fotókat. Tehát aki felmegy az én weboldalamra...
1: Pedig lenne miért? Meg miről?
2: Én saját magamat szoktam használni. Tehát kiraktam a 10 évvel ezelőtti képemet, és az én meglátásom, hogyha nincs változás, akkor az egy rettentően nagy változás. Mert hogy eltelt 10 év, és azt gondolom, megnézik a képeimet, akkor nem biztos, hogy ott 10 évet látnak. De ezt mindenki döntse el saját maga. Minden esetre én ezzel szeretek példálozni.
1: Akkor hogy találunk meg még egyszer a közösségi média oldalakon?
2: Anyakedvéért mindenhol. A weboldalam is www.anyakedvéért.hu, Instagram, Facebook, minden Anyakedvéért.
1: Okay. Nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom. Juhász Vikit keressék, ahol csak elérhető.
2: Köszönöm
1: szépen. És sok csillogó szempárat kívánok neked, mert akkor a tiéd is csillogni fog.
2: Nagy köszönöm szépen.
1: Gyere máskor is hozzánk, és Vikitől most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: egyedül.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak.
2: Rubin Eszternek és Juhász Viktóriának.
1: Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója.
3: A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: A honvédelmi miniszter felszólította Orbán Viktort az aranykonvoj ügyben. Kezd beindulni a koronavírus terjedése. Megérkezett Budapestre az első új hosszú káv villamos. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Az aranykonvoj ügyben Orbán Viktor volt miniszterelnököt szólította fel felelősségvállalásra Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető azt kérte tőle, álljon ki és mondja meg, ő adta el ki a parancsot a márciusban feltartóztatott ukrán pénzszállítmány megállítására. Az ügyben a központi nyomozó főügyészség eddig 5 embert hallgatott kigyanúsítottként, köztük a TEK főigazgatóját, az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjét és 3 rendőrt. A rendőröket hivatalos személy által elkövetett közokirathamisítással gyanúsítják. A TEK és a titkosszolgálat március 5-én az M3-as autópályán állította meg az ukrán pénzszállítmányt, amelyből a közlés szerint több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le. Ruszin Szendi Romulus szerint egy volt főügyész állítása alapján az akcióra a legmagasabb politikai szintről érkezhetett utasítás, ezért Orbán Viktortól vár választ. Magyar Péter miniszterelnök szerint pedig az ügyészség eddig csak a végrehajtókat gyanúsította meg, miközben az akció kitervelőjének felelősségét nem vizsgálják. Közös jogi fellépést kezdeményez a tervezett fővárosi parkolási rendszer átalakítása miatt az 5. kerület polgármestere. Szentgyörgyvölgyi Péter szerint a parkolási rendszer és az abból származó bevételek kerületektől a fővárosi önkormányzathoz kerülése az önkormányzati jogokat és az autonómiát is érinti. Az 5. kerület ezért szakjogászok bevonásával vizsgálja a döntést, és közös jogi kezdeményezést javasol a kerületeknek. A polgármester szerint a kérdés szinte valamennyi budapesti kerületet érint, mert a parkolási bevételek elvonása csökkentheti a kerületek gazdasági mozgásterét. Emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja,

0: szennyvízben országos szinten, így a fertőzések számának növekedése várható. Az NNGK szerint a vírus örökítő anyaga többek között Budapesten, az agglomerációban, Békéscsabán, Debrecenben, Egerben, Kecskeméten, Pécsen, Szolnokon, Tatabányán, Szekszárdon és Szegeden is kimutatható volt. A több hete pozitív eredményt mutató területek közül Budapest több régiójában, valamint Békéscsabán, Pécsen, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán is emelkedett a koncentráció. Megérkezett Budapestre az első új hosszú káv villamos, amelyet Spanyolországban gyártottak és szereltek össze. A korszerű alacsonypadlós jármű a korábban megrendelt 51 darabos káv flotta része, ebből a változatból összesen 5 érkezik a fővárosba. Az 56 méter hosszú járművek az egyes villamos vonalán közlekednek majd, ahol a már jól ismert hosszú káfok újabb generációját képviselik. Október 14-től éjszakánként félpályás útlezárás mellett folytatódik a Gubacsi közúti híd felújítása. A munkálatok november 15-éig tartanak, ez idő alatt a dilatációs szerkezeteket cserélik ki. Este 10 és reggel 6 óra között a forgalom váltakozó irányban jelzőlámpás irányítás mellett haladhat majd a hídon. Napközben mindkét sáv járható marad, ideiglenes áthidaló szerkezeteken keresztül. A gyalogosok és kerékpárosok továbbra is a Gubacsi vasúti híd járdáján kelhetnek át. A Budapest közút szerint a nyár végén kezdődő rekonstrukció az ütemterv szerint halad, és november 15-én befejeződhet. A tegnap érkezett felhőzet egyre inkább felszakadozik és kisüt a nap. A felhő átvonulásokból jelentős csapadék már nem várható. A szél megélénkül, helyenként viharos is lehet. Délután 18 fokot mérhetünk, estére 10 fokig hűl a levegő. Hétvégén a szombat csapadékosnak ígérkezik, többfelé lehet nagyobb eső. Vasárnap már szárazabb, de hidegebb időre van kilátás.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Az éjszaka legjobb dalai. Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeumban rengeteg állandó kiállítás és különleges kiállítás várja önöket, amelyeket bármikor megnézhetnek. Például a Klasszikus Ókor című kiállításon az antik gyűjtemény egy klasszikus antik hagyomány bemutatásán alapul. Középpontjában a görög, az etrux és a római kultúra áll, tágabban pedig a földközi tenger medencéje, a Mediterráneum, amelynek ókori világát három részben, három különböző szempontból közelítették meg. Ott van Hellász, Itália és Róma, az európai művészet három ókori útja. Ebben a teremben a klasszikus ókor három legfontosabb művészeti hagyománya elevenedik meg. Bár az ókor jelentős részében nem létezett önálló fogalom a művészetre, a kiállító darabok legtöbbje pedig eredetileg használati tárgy volt, a későbbi korok művészeti alkotásaként tekintettek rájuk, állandó párbeszédet folytattak az antikvitással, akkor is, ha tökéletesnek tartották, és akkor is, ha elavult hagyománynak. Aztán ott a Kultúrák Uniója, az ókori Mediterráneum. Ebben a részben az ókori Mediterráneum kultúráinak néhány jellemző vonását mutatják be földrajzi, történet és tematikus szempontok szerint, valamint áttekintést adnak két fontos műfaj, a görög figurális vázafestészet és a római portréművészet történéseiről. Aztán három istenhez kapcsolódó fogalmak a mai emberek életét is elemi módon meghatározzák, Erosz, Dionysus és Thanatos. Az ott látható tárgyak a klasszikus ókori kultúra olyan elemeit vonultatják fel, amelynek a mai élő emberek számára is érvényes mondanivalót hordoznak, és az antik gyűjtemény kiállítás más múzeumokból kölcsön kapott műtárgyakkal is gazdagodott egyebek közt. Az antik minták továbbélését pedig az ókori tárgyak között itt-ott felbukkanó hamisítványok is tanúsítják. A kiállítás mindezekkel együtt inkább böngészésre, mint sem végig olvasásra szánják maguk az alkotók. Irány tehát, kedves hallgatóink, a Szépművészeti Múzeum és a Klasszikus Ókor című fantasztikus állandó kiállítás.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Nyilvánosságra hozták a bicskei gyermekotthon vizsgálati jelentését. Továbbra is letartóztatásban marad Búzs Balázs. Megrendezik az ősz a tányéron gasztronómiai napokat. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Nyilvánosságra hozták a bicskei gyermekotthon elmúlt 20 évet feltáró vizsgálati jelentését. Gyurkó Szilvia gyermekjogi államtitkár és Magyar Péter miniszterelnök tartott sajtótájékoztatót, ahol az államtitkár azt mondta, a feltárás szerint a bicskei ügy jóval korábban kezdődött, mint ahogy eddig ismert volt. Vásárhelyi Jánosról már az 1990-es években is voltak adatok arról, hogy gyerekekkel szemben szexuális határátlépést követhetett el. Ennek ellenére később is gyermekvédelmi intézményekben dolgozhatott. A jelentés szerint több alkalommal érkeztek jelzések a bántalmazásokról, ezek azonban nem vezettek érdemi intézkedésekhez. Gyurkó Szilvia szerint a rendszer hosszú éveken át inkább saját magát védte, mint a gyerekeket. A kormány 1 milliárd forintos kezdő összeggel jóvátételi alapot hozott létre az érintettek támogatására. Továbbra is letartóztatásban marad Búzs Balázs, miután a bíróság elutasította a védelem szabadlábra helyezésre vonatkozó indítványát. A kecskeméti törvényszék tájékoztatása szerint a letartóztatást október 25-éig meghosszabbították. Búzs Balázst, Óbuda korábbi fideszes polgármesterét, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökét június végén tartóztatták le, jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt. A BKK is reagált az Újpesten az István út közepére felfestett mozgássérült parkoló ügyére. Közölték, az újpesti útfelújításoknál nem fogadnak el a közlekedést veszélyeztető vagy akadályozó hibákat. A kivitelezőtől számon kérik az elfogadott tervek szerinti megvalósítást, és minden közlekedő biztonságát szem előtt tartják. A központ ezt azután közölte, hogy Wintermantel Zsolt, Újpest korábbi fideszes polgármestere, a felújított István úton kialakított mozgássérült parkoló elhelyezését kifogásolta. Állítása szerint jelezték is a problémát korábban, de nem változtattak semmin. A BKK szerint ugyanakkor az önkormányzat a tervezésben is részt vett, a terveket megismerte és jóváhagyta. A tavasz a tányéron mintájára október 8-a és 18-a

0: tartalékosága között rendezik meg az ősz a tányéron gasztronómiai napokat Budapesten és környékén. A Visit Hungary program sorozata az őszi szezonális alapanyagokat, a helyi termelőket és a fenntartható vendéglátást helyezi a középpontba. A részletekről Galambos Parti Regina, a Visit Hungary Budapest és környéke destináció menedzsere beszélt a Sláger FM-nek.
1: Különleges fogásokkal, változatos programokkal készülünk Budapesten és Budapest környékén is. Ezek fókuszában a gasztronómia van, és a gasztronómián belül is a szezonális alapanyagok, tehát olyan Magyarországon elérhető szezonális alapanyagok, amelyekkel a csatlakozó vendéglátóhelyek fognak főzni, és finomabbnál finomabb fogásokat fognak kínálni a belföldi és a nemzetközi utazóknak, illetve a helyi lakosoknak egyaránt. Ugye a 10 nap alatt éttermek, vendéglátóipari szereplők egyedi fogásokkal, rendhagyó vacsorákkal, például workshop eseményekkel, borkóstolókkal és különböző más olyan programokkal készülnek, ami csak erre a 10 napra van dedikálva. A részletes programokat ezt a Csodás Magyarország weboldalán, illetve az Évszakok a tányéron social media felületeinket találják meg, Facebook és Instagram oldalainkon.
0: Pénteken eleinte több felhő lesz az égen, de napközben már szakadozott lehet a felhőzet, és hosszabb, rövidebb napos időszakok is várhatók. Számottevő csapadék nem valószínű. Délután 19 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombaton délfelől érkezik nedvesebb légtömeg. Főként a Dunántúlon várható kihatósabb csapadék. 15-20 fok lesz a maximum.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden,

0: programajánló.
1: Kedves hallgataink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak 2027. február 28-án.

0: harmadik nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizálta egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddy váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen dal mellett a Bohem Rhapsody, a We Are The Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want To Be Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddy 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddy munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében mindenkinek szívből ajánljuk.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A honvédelmi miniszter felszólította Orbán Viktort az aranykonvoj ügyben. Kezd beindulni a koronavírus terjedése. Megérkezett Budapestre az első új hosszú KÁV villamos. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Az aranykonvoj ügyben Orbán Viktor volt miniszterelnököt szólította fel felelősségvállalásra Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető azt kérte tőle, álljon ki és mondja meg, ő adta el ki a parancsot a márciusban feltartóztatott ukrán pénzszállítmány megállítására. Az ügyben a központi nyomozó főügyészség eddig 5 embert hallgatott kigyanúsítottként, köztük a TEK főigazgatóját, az Alkotmányvédelmi Hivatal egyik vezetőjét és 3 rendőrt. A rendőröket hivatalos személy által elkövetett közokirathamisítással gyanúsítják. A TEK és a titkosszolgálat március 5-én az M3-as autópályán állította meg az ukrán pénzszállítmányt, amelyből a közlés szerint több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le. Ruszin Szendi Romulus szerint egy volt főügyész állítása alapján az akcióra a legmagasabb politikai szintről érkezhetett utasítás, ezért Orbán Viktortól vár választ. Magyar Péter miniszterelnök szerint pedig az ügyészség eddig csak a végrehajtókat gyanúsította meg, miközben az akció kitervelőjének felelősségét nem vizsgálják. Közös jogi fellépést kezdeményez a tervezett fővárosi parkolási rendszer átalakítása miatt az 5. kerület polgármestere. Szentgyörgyvölgyi Péter szerint a parkolási rendszer és az abból származó bevételek kerületektől a fővárosi önkormányzathoz kerülése az önkormányzati jogokat és az autonómiát is érinti. Az 5. kerület ezért szakjogászok bevonásával vizsgálja a döntést, és közös jogi kezdeményezést javasol a kerületeknek. A polgármester szerint a kérdés szinte valamennyi budapesti kerületet érint, mert a parkolási bevételek elvonása csökkentheti a kerületek gazdasági mozgásterét. Emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben országos szinten, így a fertőzések számának növekedése várható. Az NNGK szerint a vírus örökítő anyaga többek között Budapesten, az agglomerációban, Békéscsabán, Debrecenben, Egerben, Kecskeméten, Pécsen, Szolnokon, Tatabányán, Szekszárdon és Szegeden is kimutatható volt. A több hete pozitív eredményt mutató területek közül Budapest több régiójában, valamint Békéscsabán, Pécsen, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán is emelkedett a koncentráció. Megérkezett Budapestre az első új hosszú KÁV villamos, amelyet Spanyolországban gyártottak és szereltek össze. A korszerű alacsonypadlós jármű a korábban megrendelt 51 darabos KÁV flotta része, ebből a változatból összesen 5 érkezik a fővárosba. Az 56 méter hosszú járművek az egyes villamos vonalán közlekednek majd, ahol a már jól ismert hosszú KÁV-ok újabb generációját képviselik. Október 14-től éjszakánként félpályás útlezárás mellett folytatódik a Gubacsi közúti híd felújítása. A munkálatok november 15-éig tartanak, ez idő alatt a dilatációs szerkezeteket cserélik ki. Este 10 és reggel 6 óra között a forgalom váltakozó irányban jelzőlámpás irányítás mellett haladhat majd a hídon. Napközben mindkét sáv járható marad, ideiglenes áthidaló szerkezeteken keresztül. A gyalogosok és kerékpárosok továbbra is a Gubacsi vasúti híd járdáján kellhetnek át. A Budapest közút szerint a nyár végén kezdődő rekonstrukció az ütemterv

0: szerint halad, és november 15-én befejeződhet. A tegnap érkezett felhőzet egyre inkább felszakadozik és kisüt a nap. A felhő átvonulásokból jelentős csapadék már nem várható. A szél megélénkül, helyenként viharos is lehet. Délután 18 fokot mérhetünk, estére 10 fokig hűl a levegő. Hétvégén a szombat csapadékosnak ígérkezik, többfelé lehet nagyobb eső. Vasárnap már szárazabb, de hidegebb időre van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatos

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok. Örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, és azt gondolom, hogy egy zenész mindig is képes hatással lenni, meg formálni ezt a bizonyos kulturális életet, pláne egy olyan zenész, aki egy nagyon kerek jubileumhoz érkezett most a formációjával. Bárt Jánost köszöntöm nagy szeretettel. Köszönöm. A Blue Spot zenekar kiválóságát. Örülök neked, még nem találkoztunk sem az életben, sem az étteremben, most ez egyszerre megtörténik itt. Jó, hogy jöttél, az meg még jobb, hogy a Muzikum Klubban két nap múlva, hát erezd el a hajamat. Lesz. A 20 év okán.
2: Örülök, hogy itt lehetek, köszöntök mindenkit így a rádión keresztül. Igen, szombat este egy nagy koncertre készülünk a Blue Spot zenekarral, mert már 20 éve kezdtük a közös zenélést, ezt én magam se hiszem el, de ezt
1: hogy
2: meg
1: itt,
2: kell
1: itt
2: ünnepelni.
1: Tartunk. Hát nem szeretem ezeket a kérdéseket, de szerintem ide most illik, és nem feltétlenül a közhely szól belőle, hanem inkább az őszinte érdeklődés, hogy annak idején ezt gondoltátok volna?
2: Nem, és nem is gondolkoztunk karrierépítésen, ez egy hagyományos, szerelem. Vagy egy természetes, vagy egy szerelemzenekar, emberek, akik összetalálkoztak, elkezdtek együtt zenélni. Egyébként ez egy egyetemi kollégium pincéjében történt, tehát valóban olyan valódi módon, az Ötvös Kollégiumban, a Ménesi úton, és nyilván sok ember jött-ment a zenekarban, de ez még az a zenekar, amit azért kezdtünk el, mert nagyon-nagyon szeretünk zenélni.
1: Ugye itt nincs is messze tőlünk feltétlenül a Ménesi út. Ha ma elmész arra a környéken, akkor így megdobban a szíved?
2: Ó, nekem nagyon, de hát ez már rólam szól, nem a teljes zenekarról. Én ott töltöttem az egyetemi éveimet, ott is laktam, és ott ötvös kollégista voltam, ez egy különös, tényleg egy különleges hely. A tudomány miatt is, meg az egyetem miatt is, meg a története miatt is, de ez nekem még egy külön színfolt, hogy a pincéjében, a legalsó szintre már szinte oda se tévednek, akik oda belesnek. Ott volt egy Estike nevű klub a kollégistáknak, és mellette néhány ütött, kopott raktárhelység, és akkor ott kezdtük el a próbáinkat.
1: Mondhatnánk azt is áthallása, hogy fényévek? Ma már.
2: Nagyon messzire van, és jó az átkötés. Most ennyi évvel később új albumot kezdtünk el írni és felvenni, és ezt nagy részt a tavasz folyamán fel is vettük, és azt találtam ki, hogy a dalait azt szép sorban, úgy havonta, két havonta fogjuk közzétenni. Mm-hmm. Egy kicsit más már ez a világ, és az egyes dalok jobban élnek, mint egy közös lemezen szereplők, majd ezt össze is gyűjtjük a végén, de itt talán többet tudunk a dalokról elmesélni. Mm-hmm. És az első dal, amit múlt héten megjelentettünk, mindenféle ilyen népszerű platformon meg lehet hallgatni, az a Fényévek című dal. Uh-huh.
1: Úgyhogy kérem is a hallgatóktól, hogy ha Jánossal befejeztük a beszélgetést, akkor utána a Spotify-tól, a YouTube-on át, gondolom a Facebookon mindent megtalálnak a ti oldalatokon a pontos infókat, úgyhogy a Fényéveket szívből ajánlom. Egyébként lemezben ez hányadik lesz?
2: Ez a harmadik.
1: Nem kapkodtátok el a 20 év alatt ezeket a lemezeket.
2: De már is bemondtam, hogy harmadik, pedig igazából negyedik. Na. Harmadik olyan, amin a saját dalaink találhatók. Tehát az első lemezünk az még 12-ben jelent meg, a következő az néhány évvel később.
1: Hát, és nagyjából 5 évente, hogyha nagyon elosztjuk.
2: Nem vagyunk egy sietős zenekar, és még közben ékelődött egy olyan, de a szívünknek nagyon kedves lemez, ahol Cseh Tamás, Bereményi Géza, Másik János dalait dolgoztuk föl. Ez is egy nagyon sikeres, mondjuk, projekt volt a zenekar életében, amikor ezeket a dalokat játszottuk, és sokat koncerteztünk is vele, és akkor úgy éreztük, hogy meg is örökítjük azt a formát, ahogy fölöltöztettük ezeket a eredetileg egy szálgitáros, énekes, Cseh Tamásos dalokat, ezeket mi zenekari formában játsszuk, és játszottuk.
1: Volt még alkalmatok találkozni? Tamással?
2: Én többször is voltam koncertjén az első sorban. Úgy érzem, hogy ez már olyan, mint egy találkozás. Aha. És ültem úgy kocsmában, még ötvös kollégistaként, aha, mert hogy az közel volt az ő lakhelyéhez, hogy a szomszéd asztalnál ült. De sajnos ennyi. Tehát én beszélgetni Cseh Tamással sajnos nem nagyon beszélgettem. De hála Istennek az alkotótársa, és hát akinek a szövegeket köszönhetjük, Bereményi Géza, az már többször megjelent az életemben is, a zenekar életében is, és hát volt közös fellépésünk nemrég éppen Kapolcson, ahol ő az emlékekről beszélt, és még a mikrofont is a szájához emelte, amikor én gitároztam, úgyhogy már tulajdonképpen Gézával együtt is énekeltük a régi dalokat, óriási, és ez nekem volt a legnagyobb élmény.
1: Elhiszem, képzeld el, nekem megadatott, hát a, igen, valamikor a 2000-es 99-2000 környékén, hogy a Bárka Színházban budapesti karrierem kezdetén művészbüfés voltam, és én itt adtam, etettem a művészeket, Tamást is, Cseh Tamást is, akkor ment egy sorozata a Bárkám, dolgozta fel az éveket, és na, halál jó fej volt, tényleg, na, annyira jó fej volt, hogy a művészbüfé, tehát a büfése, én akkor a büfés voltam, azt hittem, majd onnan lehet dobbantani bárhova, nem lehetett sehova dobbantani, tök más úton kerültem be mindenhova, de óriási élmény volt megtapasztalni ezt a világot, és annyira emberien tudott beszélgetni ott két rozé mellett, hogy elképesztő.
2: Nagyon jók ezek a történetek. Mi sok olyan koncertet adtunk úgy az elmúlt 6 évben, nem csak ilyet, de olyat is, ahol csak Cseh Tamás dalokkal készültünk, és kicsit meséltünk, vetítettünk, egy csomó számot valahogy feldolgozva eljátszottunk, és jöttek pozitív visszajelzések, és ilyenből, mint ez a személyes történet, annyit hallottam szerte az országban, hogy amikor itt járt, akkor milyen jól elbeszélgettünk, és még a koncert után 3 órával is előkapta a gitárját, és még egy kicsit külön énekelt, szóval nagyon-nagyon ezekből a történetekből is
1: hát sok gondol, de beszáll. Én akkor is már készítettem interjúkat, és nem volt ellenére az, hogy Tamás, elővenném a diktafonomat. Most gondold el, a büfés. Előkapja a diktafon, tehát annyira szürreális az egész, de hogy nem volt számára az, és ha tök komolyan beszélgetett velem, mintha mit tudom én, a Hamu és Gyémánt magazinnak nyilatkozom, hogy elképesztő. Na, de visszatérve hozzátok, mert a jubileum a lényeg, hogy lesznek akkor ezek szerint Cseh Tamás dalok is?
2: Azt is beemeljük. A szombati koncertet én úgy terveztem meg, hogy jó hosszú legyen, ezt máskor azt mondják, hogy nem elég hosszú egy koncert, most ez jó hosszú
1: lesz. Hát a 20 év,
2: okán. Este 7-től este 10-ig, egy hosszú szünettel a közepén. Minden olyan állomásból és emberekből, akik részt vettek velünk valamilyen dologban, kiemelek egy-két dalt, és így áll össze a műsor. Úgyhogy lesznek olyan dalok, amik a zenekar kezdetén általában ilyen rock, blues slágereket játszott, tehát Doors számokat, vagy Rolling Stone számokat játszottunk, arra is egy kicsit visszaemlékszünk, és ezt is eljátsszuk. Aztán azokat a dalainkat, amiket akkoriban, tehát a korai években írtunk, és utána például lesz ilyen is, hogy így egyszer egy évben azt vettük fejünkbe, hogy egy Beatles műsort csinálunk, és akkor abból is két számot, a Beatles emlékzenekar dobosával, Balival, Bakó Balival együtt fogunk eljátszani, mert abból is később egyébként kilőtt egy másik zenekar, a Beats, ami ma is létezik, és ők 9-én játszanak a Muzikumban, tehát
1: innen
2: őket is meg
1: csókoltatjuk őket. Visszajáró vendégeként.
2: Abból, tulajdonképpen ebből nőtt ki az, én azóta már csak tiszteletbeli tag vagyok, de évente valahogy mindig összekanyarodunk. Tehát ilyen korszak is, és akkor lesz egy olyan, ahol a Cseh Tamás dalokat vesszük például elő, néhányat, és ott is még egy kis csavarral, a sok koncert közben összetalálkoztunk egy formációval, a Vodkú fiaival, akik nagyon szépen, nagyon finoman, nagyon máshogy, mint mi, és nagyon értően játsszák csodálatosan a Cseh Tamás dalokat, és sokszor adtunk közös koncertet. Szóval évente gyakorlatilag adunk egy koratavaszi koncertet közösen, úgyhogy ők az ő társaságukban adjuk elő azt a négy dalt, aztán később jönnek majd azok az újak, amiket még kevesen hallottak, és ahhoz is, hát idézőjelben segítséget kérünk, a stúdióban most már évek óta a Diósi D. Ákos, a hangmérnökünk, akit én még a 90-es évek Kim Novák, Kispál és a Borz, és általam nagyon kedvelt zenekarokból ismertem, és megtudtuk, hogy hát mint hangmérnök mennyire fantasztikus szakember, és hát bele rángattuk őt még ebbe a mókába is, hogy itt viszont üljön le a zongora mögé, és akkor azokba a számokba zongorázzon, amik az új dalaink. De jönnek még régi zenésztársak, ahogy a mondani szokás, Tokiótól Japánig, tehát van, aki Angliában zongoratanár, valaki...
1: De hazajön?
2: Valaki Svájcban irodalomprofesszor, és ezért az estér hazajön.
1: De jó.
2: És akkor velünk fog énekelni, zenélni. Úgyhogy hát megfordultak többen is a zenekarban, és akkor most szinte mindenki itt lesz, és akkor így 15-en a színpadon tudjuk együtt énekelni.
1: Október 10-e.
2: Igen.
1: Muzikum. Bocsánat, nem véletlenül kérdezek ennyit a műsorról, mert azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon szép két évtizedes pályafutás nem olyan egyszerű setlistben összepakolni.
2: Nem. Ugye? Nem, egy csomó mindent ki kell hagyni, hogyha volt egyszer, általában nem érek rá semmire, de volt egyszer egy fél napom a nyár végén, és egyrészt összeszámoltam, hogy mennyi koncertünk volt, hát több száz, még kimondani is durva, olyan helyeken játszottunk, milyen fotók és levelek alapján földerítettem, hogy már nem emlékeztem a helyre, ilyen ma Budapesten teljesen már megszűnt klubok, vagy pici fesztiválok, nagyon sokszor a Szigeten, amikor még volt önálló blues színpad, vagy hát az ország mindenféle részén, műfázakban, meg klubokban, és akkor ezt összegyűjtöttem, utána meg neki láttam, de abban már beletört a bicskám, hogy hányféle dalt játszottunk. Tehát nekünk összesen sincs néhány tucatnál több dalunk, vagy fél száznál több dalunk saját, nem voltunk olyan termékenyek, vagy túl sokáig gondolkoztunk egy-egy dalon. De hát több száz dalt játszottunk, mások dalait kifordítva, befordítva. Ennek köze volt a Völgyimprohoz, amiről még nem meséltem, talán majd később mesélek, a Kapolcsi műsorunkhoz, ahol másokkal együtt improvizálunk régi dalokra, azokat fordítjuk át valamilyen formában. Szóval ebből a gazdag gyűjteményből tényleg nagyon nehéz választani. De még ebben általában diktatórikus a zenekar, én vagyok a diktátor, de ebben még talán valamennyire demokrácia volt, hogy körbe ültünk és alaposan megvitattuk, hogy mi az, ami nekünk is sokat jelent, és mi az, ami a közönségünk valamely részének. Én azt gondolom, hogy nekünk nincs is olyan egységes közönségünk, hanem valaki valahonnan ismert meg minket, például a Kapolcs tizenvalahány éve alapján.
1: De egyébként is szabad ne feledd, mert pont ez ugrott be az előbb is, hogy a muzikumban nem tudjátok elhozni a Völgyet?
2: Hát tulajdonképpen bizonyos vendégeken keresztül ezt is akarjuk tenni.
1: De azt
2: tenni.
1: Így nem lehet-e megcsinálni, amit ott csináltok?
2: Ilyen sorozatot én gondoltam már csinálni, de még a próbálkozások, tehát egy-két próbálkozás volt, és még nem született meg az igazi forma, hogy ez jó lenne, hogy egy vendég, vagy esetleg egy este több, de marha jó lenne. Ugye a muzikumban ott vagyunk az indulása óta, ezt lehet, hogy már muzikumosok se tudják annyira, de amikor ezen a néven újraindult 12-ben, akkor szerintem mi voltunk az egyik első fellépő, és akkor havonta voltak ilyen vendégekkel közös koncertjénk, azóta ezek megritkultak, de ja, ez a formátum, hogy mi tulajdonképpen próba nélkül improvizálunk valakivel, ez ott Kapolcson alakult ki. Ennek az volt az előzménye, hogy régebben egy színpad ügyeit igazgattuk, tehát egy színpadnak a fellépőit szerveztük, és mi magunk is este felléptünk, ez 2012 környékétől néhány évig, és akkor az esték tényleg spontán örömzenélésekbe csaptak át a színpadon, ezek nekem a legnagyobb élményeim, amikor még egy számot eljátszunk, még itt van 100 ember, hát akkor tényleg megbeszélés nélkül, nem ehhez volt már akkor sem hozzászokva a fesztivál közönség, hanem ilyen megszabott pontos keretekhez, mi ennél lazábbak voltunk, és akkor ahogy ott áldogáltak velünk a meghívott zenészek, már túl a napi teendőiken, akkor nem bírták ki, és fölpattantak a színpadra, és de akkor jó. olyan körbenézéseimre emlékszem, hogy eddig még csak az én zenésztársaim vannak a színpadon, és körbenézek, és balra tőlem a Harcsa Veronika énekel, jobbra a Sárik Péter zongorázik, a hátam mögött meg már a Ferenci György basszusgitározik. Olyan energiával, hogy vérzik az ujja, mert annyira üti a basszusgitárt. Tehát ebben volt valami nagyon, nagyon őszinte. Akkor ezt utána a helyszínek is változtak, a programok is változtak, és ezt abba alakítottuk át, ami most már 5. éve ment le Kapolcson, egy Völgy Impro nevű program, ez délután van, kicsit furcsa, de délután nagyon sokan megörülnek, akik mondjuk egy napra jönnek csak látogatóba, hogy élőzenét hallanak. Egy Kenderkert nevű helyszínen, a falu közepén, ahol a szén a bálák között ülünk, és tőlünk 2 méterre ül a közönség, szaladgálnak gyerekek, kicsike hangosítással játszunk, nem száll le senkinek a feje, és az egész valahogy nagyon, nagyon családias, 100 emberre indult ez, aztán ahogy jöttek egyébként mondjuk ismertebb nevek, vagy ennek a programnak is terjedt a híre, most már egyre többen vannak délutánonként, és ott előre gondoskodunk egy meghívott vendégről, akit beleugrasztunk valami számára. Először kellemetlennek tűnő, aztán meg nagyon jó helyzetben. Hát ezek sokszor szólisták, énekesek, de van, hogy egész zenekart oda rángattunk, és együtt játszottunk, és még senki sem távozott lehúzódó szájjal. Tehát itt mindenki valahogy megörül. Én nagyon nagyra tartom a kipróbált és 100-szor tökéletesen eljátszott programokat is, vagy koncerteket is, de lehet, hogy pont azok a zenészek, akik ezt sokszor csinálják, azok kicsit úgy felszabadulnak, hogy végre most olyan ez közönség előtt, amilyen egy próbatermi örömzene.
1: Abszolút. Pont ezen gondolkodtam, hogy tulajdonképpen az az öröm, az most október 10-én meg lesz a rajongóknak is.
2: Reméljük.
1: Ott a muzikumban, úgyhogy szívből ajánljuk mindenkinek. Blues Pot a zenekar neve. Én tudom, hogy azért nagyon sok színű a kínálat, meg a merítés, amiben játszottok, de hát mégis ott van a blues a zenekar nevében. Van magyar blues? Van jó magyar blues?
2: Persze, én nem vagyok annyira egy ilyen
1: blues-történeti
2: szakember. Hát én
1: ti
2: úgy
1: tudtok játszani magyart?
2: Hát szerintem mindannyiunkra nagy hatása volt az, ahogy a blues megjelent Magyarországon. Ez szinte mindenki így van az országban, tehát a Hobo Blues Band valami alapot letett a csodás zenei felállással, ami elsősorban a Póka Egonnak volt köszönhető, meg a fantasztikusan ütős szövegekkel, ami meg a Hobónak köszönhető. Tehát így mindenki egy kicsit közelebb került hozzá, és a 90-es években volt egy nagy blues boom Magyarországon, ami már egyébként behozott egy csomó mást is, tehát egyel fiatalabb generáció elkezdte az amerikai eredetit, a gyökereket játszani, igen, és ebben igen. Volt az élen járt a Palermo Boogie Gang például, uh-huh. Amiben a mi dobosunk Mezőfi István dobolt, vagy a Ferenci György akkori formáció, és még nagyon sok másikat említhetnénk. Aztán ez egy kicsit szerintem leáldozott Magyarországon, vagy új stílusok jobban megfogták a közönséget, de megmaradt egy nagyon jó és igényes, és nagyon szuper réteg, úgyhogy szerintem fantasztikus képviselői vannak ennek a műfajnak, és sokan valami más szeletét ragadják ennek. Meg nyilván ebben is van olyan, aki egy kicsit felszínesen, és talán egy kicsit már laposan játsza, de azok is a maguk örömére biztos, hogy nagyon, nagyon jól el vannak ezzel, de azért azok a nagyobb nevek, akik rendre meg is fordultak a kapolcsi udvarunkban, mm-hmm. én nagyon nagyra tartom, attól függetlenül, hogy melyik részét képviseljük. Ha ez most a szövegre vonatkozott a kérdés, ugye Hobo továbbra is a magyar nyelvű szövegeket, a Takács Tamás is magyar nyelvű szövegeket viszi tovább, és azok is fantasztikusak, és az is nagyon jó dolog, aki valahogy az autenticitását próbálja ennek megragadni, amiben mondjuk a Fekete Jenő, akivel 1000-szer játszottunk együtt, ő is az egyik legkiválóbb, vagy aki a, hát a tanítványa volt, és mellé nőtt a Little G.
1: Igen, ők is
2: azok, akik viszont angol nyelven, és talán az egésznek a népi gyökerei, tehát az amerikai, a fekete társadalomhoz visszanyúló gyökereiben találják meg az igazi hangot. Szóval olyan sokszínű ez az egész. Vannak, akik a népzenei kultúrával párosítják ezt. Uh-huh. Erre mi is tettünk kísérletet. Volt egy-két olyan dalunk, ahol a népzene jelenik meg blues rockos alapok mellett.
1: Na, hát izgalmas, és a következő 20 év is izgalmas lesz?
2: Reméljük, hát mindenféle tervekkel tele vagyunk, adjuk ki a dalainkat, amiket nemrég vettünk föl. És mindig a próbákon előbukkannak olyan ötletek, hogy még mi mindent lehetne eljátszani. Ilyen tematikus műsorokba szoktunk gondolkodni, visszanyúlni a kamaszkori kedvenceink valamelyik csoportjához. Én most azt forgatom a fejemben, most ezt több helyen is mondom, hogy idén nyáron sajnos Glenn Hansard, aki az ír folk gitáros a Once filmben, ugye a zenéjével Oscar díjas gitáros énekes volt, egy motorbalesetben sajnos tragikusan elhunyt, és hogy az ő dalaiból készítenék egy koncertnyi válogatást, amit lehet, hogy akkor sokan szeretnének.
1: De ez a jövő zenéje.
2: És ez egy ilyen terv, amit forgatok a fejemben.
1: Na, de milyen jó, hogy vannak tervek. Október 10-e után is, de most ez a legfontosabb, hogy ott a muzikumban minél többen legyünk.
2: Várunk mindenkit, nagyon sok szeretettel.
1: 10-én. Hát János, megvan a mondás, ugye, hogy jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk sajnos, de nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom, úgyhogy várlak vissza. És hát sok csillogó szempárat, hogy egyrészt október 10-ére a muzikumban, másrészt meg a következő 20 évre. Akkor nagy baj nem lesz, a tiétek is csillogni fog.
2: Köszönjük.
1: Mint a Blue Spot zenekarnak, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál. Kövessék, szeressék, kedves hallgatóink, a zenekart. Megtalálják a Facebookon mindenhol, ugye a Blue Spotot kell beírni, meg azt, hogy Fényévek. Hallgassák meg most az új dalt, ez a lélektani pont, ahol kérem is önöket. Még egyszer köszönöm. Mi pedig megyünk tovább, jön az újabb rész itt a műsorban, újabb izgalmas téma és újabb izgalmas vendég, miközben önök hallgatják a dalt, mi addig átállunk.
0: Ez a Slágerkult. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egy helyen a legnagyobb kedvencei.

0: Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Nyilvánosságra hozták a bicskei gyermekotthon vizsgálati jelentését. Továbbra is letartóztatásban marad Búzs Balázs. Megrendezik az ősz a tányéron gasztronómiai napokat. Jó reggelt kívánok, Szendő Fiori vagyok. Nyilvánosságra hozták a bicskei gyermekotthon elmúlt 20 évet feltáró vizsgálati jelentését. Gyurkó Szilvia gyermekjogi államtitkár és Magyar Péter miniszterelnök tartott sajtótájékoztatót, ahol az államtitkár azt mondta, a feltárás szerint a bicskei ügy jóval korábban kezdődött, mint ahogy eddig ismert volt. Vásárhelyi Jánosról már az 1990-es években is voltak adatok arról, hogy gyerekekkel szemben szexuális határátlépést követhetett el. Ennek ellenére később is gyermekvédelmi intézményekben dolgozhatott. A jelentés szerint több alkalommal érkeztek jelzések a bántalmazásokról, ezek azonban nem vezettek érdemi intézkedésekhez. Gyurkó Szilvia szerint a rendszer hosszú éveken át inkább saját magát védte, mint a gyerekeket. A kormány 1 milliárd forintos kezdő összeggel jóvátételi alapot hozott létre az érintettek támogatására. Továbbra is letartóztatásban maradt Búzs Balázs, miután a bíróság elutasította a védelem szabadlábra helyezésre vonatkozó indítványát. A kecskeméti törvényszék tájékoztatása szerint a letartóztatást október 25-éig meghosszabbították. Búzs Balázst, Óbuda korábbi fideszes polgármesterét, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökét június végén tartóztatták le, jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt. A BKK is reagált az Újpesten az István út közepére felfestett mozgássérült parkoló ügyére. Közölték, az újpesti útfelújításoknál nem fogadnak el a közlekedést veszélyeztető vagy akadályozó hibákat. A kivitelezőtől számon kérik az elfogadott tervek szerinti megvalósítást, és minden közlekedő biztonságát szem előtt tartják. A központ ezt azután közölte, hogy Wintermantel Zsolt, Újpest korábbi fideszes polgármestere, a felújított István úton kialakított mozgássérült parkoló elhelyezését kifogásolta. Állítása szerint jelezték is a problémát korábban, de nem változtattak semmin. A BKK szerint ugyanakkor az önkormányzat a tervezésben is részt vett, a terveket megismerte és jóvá hagyta. A tavasz a tányéron mintájára október 8-a és 18-a között rendezik meg az ősz a tányéron gasztronómiai napokat Budapesten és környékén. A Visit Hungary programsorozata az őszi szezonális alapanyagokat, a helyi termelőket és a fenntartható vendéglátást helyezi a középpontba. A részletekről Galambos Parti Regina, a Visit Hungary Budapest és környéke destináció menedzsere beszélt a Sláger FM-nek.
2: Különleges fogásokkal, változatos programokkal készülünk Budapesten és Budapest környékén is. Ezek fókuszában a gasztronómia van, és a gasztronómián belül is a szezonális alapanyagok, tehát olyan Magyarországon elérhető szezonális alapanyagok, amelyekkel a csatlakozó vendéglátóhelyek fognak főzni, és finomabbnál finomabb fogásokat fognak kínálni a belföldi és a nemzetközi utazóknak, illetve a helyi lakosoknak egyaránt. Ugye a 10 nap alatt éttermek, vendéglátóipari szereplők egyedi fogásokkal, rendhagyó vacsorákkal, például workshop eseményekkel, borkóstolókkal és különböző más olyan programokkal készülnek, ami csak erre a 10 napra van dedikálva. A részletes programokat ezt a Csodás Magyarország weboldalán, illetve az Évszakok a tányéron social media felületeinket találják meg Facebook és Instagram oldalainkon.
1: Pénteken eleinte több felhő lesz az égen, de napközben már szakadozott lehet a felhőzet, és hosszabb, rövidebb napos időszakok is várhatók. Számottevő csapadék nem valószínű. Délután 19 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombaton délfelől érkezik nedvesebb légtömeg, főként a Dunántúlon várható kiadósabb csapadék. 15-20 fok lesz a maximum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. És azt gondolom, hogy egy zeneszerző, meg egy karmester nagyon is képes hatással lenni a kulturális életünkre. Dinyés Dánielt köszöntöm nagy szeretettel, és azért is örülök neked, mert még nem találkoztunk, bocsánat, még nem találkoztunk sem az életben, sem az étterben, milyen jó, hogy ez most egyszerre.
4: Ez így van, nagyon jó.
3: Megtörténik, és hát csoda dolgokkal érkeztél, október 10-e a következő.
4: Igen, az október, egyrészt én is köszöntök mindenkit. Valóban október 10-én a Szent István zenekarral, szimfonikus zenekarral fogunk játszani, és hát egy nagyon nagy ívű műsor lesz, ami szerintem mindenkinek egy kicsit kihívás, és nem annyira az átlagos vagy szokásos műsorról van szó. És azt gondolom, hogy ez minden, aki szereti a kultúrát, illetve a kultúrának ezt a szegmensét, amit egyesek komoly zenének hívnak. Nem biztos, hogy ez a legjobb kifejezés, de most maradjunk ennyinél. Okay. Azok is érdekelődve fogják hallgatni, mások meg, hogyha valakit esetleg első élményként jönne el, az pedig nagyon szép zenéket fog hallani, és nagyon izgalmasakat is egyben. Meg akár összefüggéseket is.
3: Hát az is izgalmas, amit most mondtál, ez az első élmény. Uh-huh. Az meghatározó általában ugye az életünk különböző, igen, területeiről is. De neki például mit mondanál? Hogy a hatás miatt menjen?
4: Az az igazság, hogy szerintem, tehát én mindig meghallgatom az összes, hogy mondjam, az összes károgót, hogy nagyon kevés a komoly zene közönsége, egyre csak csökken, és hogy milyen kevesebb
3: vannak. Ezt mondják?
4: Persze, és hogy bezzeg az átkos könnyű zene, hogy ott mennyien hallgatják, és milliós, hát valamikor ilyen milliárdos megtekintések vannak különböző ilyen 4 perces klippeken, mi meg kitesszük a belünket, és 6 éves korunktól gyakorlunk, és csináljuk egyfolytában, és jó, hogyha pár százezre megnézik, tehát ugye, hogy mindig van ez az. Az igazság, hogy én azt gondolom, és azt hiszem, hogy ez teljesen évfüggő. Tehát a magyarul olyan évekhez függ, ami egyszerűen az, amikor az ember eljut egy olyan fokra, amikor elkezdi más érdekelni. Én egyáltalán nem vagyok kétségbe esve ezen, hogy a fiatalok nem komoly zenét hallgatnak 24-ben, hogy miért Taylor Swiftet hallgatnak, és miért nem Mozartot. Én azt gondolom, hogy ez teljesen olyan, hogy az ember fejlődik az élete folyamán, és egyszer csak eljut egy olyan dolgok, amikor problémák adódnak. Uh-huh. Okay. És elkezdődnek problémák, és vannak olyanok, amikor nincsenek kiutak, vannak olyanok, amik egyszer nem tud valami megfogalmazni, de valami nincs rendben. És ilyenkor lép elő az a fajta művészet, ami úgymond nem csak a felszínről szól, nem csak arról szól, mint egy popsláger, nem csak arról szól, mint a mainstream, amiket látunk ilyen művészeti dolgok, hanem valóban az embernek a lelkét járják át, problémákkal foglalkozik, lehet ez szerelmi, nem csak szerelmi, mint a popba, hanem hogy lehet bármi más is, és elindul egy olyasfajta problémának a megoldási keresése, ami szerintem óhatatlanul egyszer csak mondjuk egy színházi élményhez vezet, mondjuk egyszer csak azt mondja, hogy mi lenne, ha meghallgatnék egy komoly zenét, mint egy Mozartot, és tök mindegy, hogy melyiket, tehát itt nem az a lényeg, hogy de hát ő csak azt hallgatja, mint mindenki hallgat, nem baj, hallgassa meg. Uh-huh. Hát ha az lesz neki a belépő élmény, a kapudrók, ha úgy tetszik. Lehet, hogy valaki a Beethoven 9-re életében először rácsodálkozik, hogy ja, hát akkor ez nem csak az EU-s himnusz, hanem hogy van valami más is mögötte, stb. És szerintem így szépen lehet menni. Én szerintem ez korszakfüggő.
3: Világos.
4: És nem feltétlenül arról van szó, hogy itt a legrejétől, aki nincs a komoly zeném, az már el van veszve nekünk, stb. Én szerintem sokkal több türelemmel kéne viseltetnünk az emberek iránt ebből a szempontból. De aki viszont elsőre jön, én azt gondolom, hogy a hangzás az, ami legyőző. Tehát az, amit sehol máshol nem kaphat meg egy klasszikus, szimfonikus koncerten, ilyen nincs más. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy ha még nem is tudja, ki ez a Grieg, nem tudja, ki ez a Kodály, nem tudja, ki az évét, van teljesen mindegy, egyszerűen a hangzás az, hogy közel 80 ember együtt zenél, egy irányba néznek, és egy irányba tolják a szekeret, ez nincs sehol máshol. Lehet bármilyen nagy ívű, egy arénába csinált koncert, ahol 10x zenész föllép, és elnyomják a Charlie-nak a legújabb slágereit, az is sok emberes. És lehet bármilyen fény, de ez, hogy ennyi hangszer egyszerre szól, ez a rezgés, ez máshogy nem megtapasztalható. Uh-huh. És azt gondolom, hogy onnan már mindegy, hogy ez most a Grieg tetszik neki jobban, a Kodály, vagy nem tudom, teljes lényegtelen.
3: Igen, jogos.
4: Egyszerűen ez más.
3: Jogos. Minden, a zene, ami összeköt.
4: A zene, ami összeköt.
3: Ez a címe is egyébként, ez a Téli Bérlet első?
4: Ez a Téli Bérlet első koncertje, és azért lett zene, ami összeköt, mert a négy zeneszerző, aki szerepel rajta, az elvileg mind barátok, vagy valami fajta kapcsolati hálóban voltak egymással.
3: Szent István filharmonikusok. Uh-huh. Kálmánt
4: üdvözöljük.
3: Igen, hát adjuk. Legutóbb ő járt itt nálunk, de hát van egy csoda sorozat tényleg a Vigadóban, nem uh-huh. akárhogy nagyon impozáns helyen. Nyilván évszakokhoz is kötődik, ha már a Téli Bérlet sorozatról volt szó, és kulisszatitkokat várnék most tőled.
4: Parancsolj, mire vagy kíváncsi?
3: Hol, mennyit kell készülnötök egy ilyen
4: sokat. Úgy képzeld el, hogy hogy is van pillanat, és ezt nyugodtan kivághatod majd. Igen, hát úgy képzeld el, hogy egyszerűen vasárnap elkezdik szólampróbákkal, tehát ez azt jelenti, hogy a mindegyik szólam, ugye egy nagy szimfonikus zenekarok szólamokra osztódnak, igen, amiben sok igen. ember ül, és akkor ők elkezdik a szólampróbákkal. Uh-huh. Utána viszont az történik, hogy utána hétfőn ismét dupla próba van, amikor délelőtt még mindig vonósok, délután tuti, vagy este tuti vonósok, ma délelőtt volt egy teljes zenekar, és mind ezt csináljuk a koncertig.
3: Ezeket minden zuglóban.
4: Nap. Ez mind zuglóban, uh-huh. és minden nap ezt csináljuk, amíg odaérünk. Egyszerűen ugye a művek bonyolultak, 60 embert irányítani nem egyszerű dolog, uh-huh. és őket összehangolni, hogy mindenki valóban az a kis hangsúly, az pont úgy szülessen meg, a legátó ugyanaz legyen, ugyanazt gondolják egy formáról, stb. Stb. Aztán jön ugye a szólista, és aztán így szépen lassan tud az egész összeállni, tehát egy ilyen jó hetes készülés, amikor tényleg ezt tölti ki a hetedet. Ugye hozzászámítva azt, hogy 6 éves korod óta gyakorolsz.
3: Jó, sem már az előbb megjegyeztem. Megmaradt abszolút. Igen. De azért is szeretném megmutatni a hallgatóknak, hogy nehogy azt gondolják, hogy ez csak úgy megy, ti oda kivonultak.
4: Nagyon nem. Ez nagyon nem így van. Ez nagyon nem így van. És általában ugye a zenészeknek az összehangolás az mindig egy olyan feladat, ami egy jó feladat, de ugye mindig a feladathoz mérten. Mert lehet, hogy olyan darabot választunk, ami igazából marha jól áll az elsőbó istának, de mit tudom én, a fagottos nem érti annyira, vagy nem ugyanúgy éri. Nagyon kényelmetlen neki a szlója, de lehet, hogy a klarintos közben tündököl. Akkor az egyiknek elmegy a kedve tőle, a másik meg nagyon akarja ezt. Hogy rakod össze? akkor a trombitás imádja, de mit tudom én, a kürtösök viszont azt mondják, hogy még egy ilyen unalmas dolgot, és elég, ha 4 ember azt gondolja valamire, hogy unalmas. Szerintem voltál már olyan csoport dinamikában, ja, amikor hát elég volt, hogy 4 ember azt gondolja, jogos. És a többi 15 az rögtön elmegy a kedve az élettől is. Tehát, hogy ezeket ugye össze kell hangolni, és ezek azok a dolgok, amik egy ilyen próbán is történnek. Nem csak az történik, hogy itt most megbeszéljük a zenei dolgokat és a frazír, mert ez is történik, de közben egyfolytában árul szemekkel azt kell néznem, hogy a csapatot egy irányba tartsam, ki az, aki most egy kicsit le van maradva, ki az, aki unatkozik valamiért, közben akkor nekem rá kell jönnöm, hogy most azért unatkozik, mert nincs játszani valója, vagy egyszerűen nem érdekli, vagy az is lehet, hogy szerelmi bánata van, stb. És akkor szép lassan, ahogy mi azt kell az egésznek karmesterként ugye összerakni, hogy a végén, akkor, amikor a koncert kezdődik, abban a pillanatban mindenki pontosan ugyanazt akarja. Uh-huh. Ez nem egyszerű dolog.
3: Bocsánat, elhiszem. No, karmesterség.
4: Igen.
3: Pálcával vagy pálca nélkül?
4: Én most éppen pálca nélküli korszakomat élem, mert ha megkérdeznéd, hogy miért fogalmam sincs, ez pont ma gondolkoztam el ezen, hogy elmentem, és amikor odaértem, akkor jöttem rá, hogy nem hoztam el a pálcámat, és akkor rájöttem, hogy ez valószínűleg ez azért is van, mert hogy nem éreztem ezt a dolgot. Én arra jutottam most, hogy ha árokban van, tehát magyarul színházi előadás, akkor a pálca az fontosabb, mert ott egyszerűen az jobban összeköti a dolgokat. Szimfonikus zenekarnál én most azt látom, pedig hát sokan vagyunk, hogy igazából nincs rá szükség. A szimfonikus koncert, tehát maga a koncert, az próbatechnika, az előadás az viszont vezénylés technika. Ugyanis előadásom, ami baj lehet, az meg fog történni.
3: Tényleg?
4: Igen, a színház az mindig ilyen. Ott annyi ismeretlenes van, hogy valami biztos lesz. Tehát én már olyanokat értem át színházba, hogy figyelj, ott egyszerűen állandó készültségbe kell lenni. A koncert, ez a előnye, hogy van egy heted, amikor próbálsz, aha. ugyanazok az emberek vannak, ugyanazt csináljátok, ugyanarra néztek, és a koncerten ezeken Egy színházi adáson bepróbáltok egyszer valamit hosszan, mit tudom én, 2 hónapig, és utána az repertoárom van. Ez azt jelenti, hogy akár lehet, hogy 2 hétig nem ment, és egyszer csak egy előadást csinálunk bele. Uh-huh. Lehet, hogy 3 hétig nem megy, egy előadás. Hogy most 3 hét után ki emlékszik rá pontosan, hogy jaj, balról bejöttem, és azt mondtam, hogy de ha csak egy kicsivel legkisi, az lehet, hogy a másiknak egy olyan végszó, és így tovább, és így tovább, és
3: abszolút
4: így tovább.
3: Abszolút értem, de itt rengeteg színész, meg színházi ember jár ebbe a műsorba. Igen. És én mindig kérdezem tőlük, akkor hogy vannak ezek, hogy felújító próba kell ilyenkor?
4: Ha nagyon sokáig nincs, akkor igen, de hozzáteszem, hogy a színész még mindig sem minden tiszteletem menti rengeteg dolgozó prózai színházba, nem tud igazából erről a dologról semmit, ugyanis a zenész színház nem vár meg. Ugye a dolognak az, hogy a zene az szól.
3: Aha, okay.
4: Ott nincs olyan, hogy fia Józsi nem jött be, egy kicsit húzd az időt, még mondj egy-két dolgot. Tehát nincs az, hogy improvizál a benti, aki éppen bent vagy, nem jött be. Jó, akkor még ezt elmondom, és hát ha az alatt, hogy nyerek 12 másodpercet arra, hogy be, ez nincs. A zene az megy. De tehát hogy ezért vannak, ezért
3: is jöhetnek. És a zene összeköt.
4: A zene összeköt, de szét is válasz. De hogy igazából ugye pont ezért nehéz a zenés színház az egyik legnehezebb műfaj, mert ott egyszerűen a zene az haladni fog. Ha valaki lekéste viszontlátást, tehát ez, hogy a nagy klasszikusokat idézem, a vonat nem vár. Tehát hogy egyszerűen megy a dolog tovább, és emiatt viszont karmesterként iszonya néznék kell lenni.
3: Na, de karmester meg a zeneszerzőség, az kiegészíti egymást?
4: Esetemben igen. Van, aki abszolút arra esküszik, hogy ha ő karmester, akkor az csak karmester dolgokat csinál, van, aki arra, ha zeneszerző, akkor zeneszerző. Én nagyon be vagyok kötve a gyakorlati zenélésre, de már kiskorom óta nekem ez tök természetes. Van, akinek egyáltalán nem. Tehát nagyon sok karmestert ismerek, aki zeneszerzőként indult, arra járt a zeneakadémiára, és utána váltott, és azt mondta, hogy elment karmester irányba. És vannak olyanok, akik karmesterként is közben a kötelező zeneszerzéskör azt mondták, hogy igazából ez egy tök érdekes dolog, miért nem csinálom ezt. Tehát, hogy van mind a két irányból ismerek embereket. Nálam ez én azt gondolom, hogy jól kiegészíti egymást. Van, aki tudok olyan zeneszerzőt, aki azt mondta, hogy ha nem karmesterkedne mellette, akkor effektíven nem tudna zenét sem szerezni, mert annyira inspirálja a zenei közeg, amikor zenél a többiekkel, amikor tőlük annyi impulzust kap, hogy ő abból tud építkezni, mint zeneszerző. Nálam ez nem ekkora feltétel, de abszolút kiegészíti a kettő egymástnál az én esetemben.
3: A mostani műsorban, ami egyébként igen.
4: Október
3: 10-e,
4: tehát
3: október
4: 10-e
3: nincs olyan sok időnk, és szeretettel vártok mindenkit. Ki állította össze a...
4: Én.
3: Teljes egészében?
4: Kaptam készhez a Schumann Zongora versenyt, hogy az Alexandra ott fog, ő fogja
3: azt Balog Alexandra.
4: Balog Alexandra fogja játszani, és azt kaptam készhez, hogy ő ezt szeretné játszani, és hogy köré... építsek egy műsor. És akkor ezért lett a Mendelssohn Schöne Melusine Nyitány, mert a Mendelssohn és a Schumann nagyon-nagyon jó barátok voltak, három utcára raktak egymásra a Lipcsében, és akkor ez az egyik, ami összeköt. Az utána lévő Grieg, ami a Schumann után van, az pedig ugye a Grieg, az pedig a Schumannnak egy úgymond felfedezettje volt, nagyon-nagyon jobban voltak, de ugye jóval fiatalabb volt a Grieg a Schumannnál, viszont amikor Norvégiából lejött, akkor nagyon sokszor a Schumannnál találkoztak, egymásnak dedikáltak műveket, nagyon-nagyon tisztelték és szerették egymást. És aztán a Grieg meg a Kodály között, ezt pedig nem nagyon szokták tudni, de a Grieg élt olyan hosszan, hogy a Kodály még látta őt. Méghozzá egy népzenei konferencián, akkor még a Kodály egyáltalán nem volt az a népzene kutató, mint akit ismerünk, csak egy fiatalként látta, és meg is írt egy levélbe, hogy hát, hogy látta a Grieget. Hogy ez egy ilyen, mert akkor már egy öregebb, és ugye a romantikának volt egy nagyon nagy alakja a Grieg, egy északi alakja, aki ráadásul nagyon sok népzenét gyűjtött, és nagyon sok népzenét dolgozott föl, és ez a Kodály nagyon sokszor megemlíti, hogy egy első olyan ember, aki a népzenéből próbált aztán komoly zenét összerakni, és a Kodálynak egy példa volt, aztán teljesen más irányban alakult a Kodály egyébként. Mármint, hogy máshogy gyűjtötte a népzenét, máshogy dolgozta fel, mint a Grieg, de maga a gesztus, hogy ez történik a zenében, ez neki egy fontos dolog volt. De ez az érdekessége viszont, hogy ez a Grieg darab, ez a négy szimfonikus tánc, és a marosszéki táncok, ami a Kodálynak van, gyakorlatilag teljesen olyan, mintha egy időben készültek volna. Tehát érdekes, mert a népzene az egyszerűen annyira összeköti a dolgot, meg ez a hangszerelés, hogy teljesen olyan, hogy gyakorlatilag tényleg, mint a két ilyen jó barát összerakta volna, hogy figyelj, ilyen a magyar népdalunk, igen, nálunk ilyenek a norvégek. Tehát, hogy valahogy nagyon-nagyon rímel egymásra kettő, ezért gondoltam egymásra, hogy ami összeköt nevezetű dolog, hogy ez nagyon is összeköti, ez a népdalnak a földolgozása és a szeretete.
3: És ilyenkor, amikor be kell neked ezt mutatni, akár a Kálmánnak, vagy bárkinek?
4: Ja, hát a Kálmán azt kértettem, hogy állítsak össze műsor, de azt kértem, hogy legalább 3-4-et állítsak össze. Én összeállítottam 3-4-et, és akkor ebből ezt választotta ki, az én legnagyobb örömöm.
3: Ja, okay.
4: Mert volt, amikor egy kicsit más volt a logikája, ennek éppen ez volt a logikája, és ezt nagyon szerette a Kálmán.
3: Jó, hát most azért fura a kérdés, mert mi, akik hallgatunk téged, nem zenélünk.
4: Persze.
3: Gondolom a hallgatók közül is kevesen vannak azok, akik a te szakmádban ténykednek, de nehéz darabok ezek így?
4: Igazából...
3: Technikailag.
4: Technikailag azt gondolom, hogy nem a legnehezebbek, de inkább azt mondom neked kényesek. Tehát nem olyan, amit kiírsz, és a szimfonikus zenekarok rettegnek. Vannak ilyen darabok. És nagyon jó darabok. Tehát mit tudom én, kiírod, hogy a Bartók csodálatos mandarin, az kiírod, az egész zenekar két hónapra előtt elkezd gyakorolni. Aha. Ha kiírod, hogy a Stravinskyt nem a katona, hanem a tavaszi áldozat, akkor az egész zenekar gyakorol egy nap alá térve, mert iszonyú nehéz. És ráadásul majdnem 100 ember, és ott elkezdeni az olyan, és szóval azok nagyon ezek. Ezek, amiket most játszunk, nem egyszerűek, de sokkal inkább kényesek. Tehát, hogy itt nem olyan, hogy a tűvé teszed a hangszeredet, és akkor a végén azt mondja, hogy ezt le tudtam én játszani, hanem egyszerűen egy kicsit kényelmetlen, hogy pont nem úgy van a frazír, de egy kicsit gyorsabb, mint gondolnád. Tehát, hogy ezek a, és egyszerűen ha nagyon-nagyon hallgatni a másikat, és összerakni ezt a fajta zenén keresztüli kommunikációt, ez kényes dolog. Uh-huh. Nagyon sokszor a Mozart sem nehéz, de hihetetlenül kényes, hogy az olyan legyen, és azt meghallja valaki, hogyha két-három szólam pont nem stimmel, egy kicsit arrébb van, az biztosan hallani fogja valaki. Uh-huh. És nem azt fogja mondani, hogy hát ez rossz, hanem hogy olyan valami nem volt rendben, általában ez szokott jönni. Uh-huh. Ügyesek voltatok, de hogy valahogy nem éreztem mai szóval mondva a vibe-ot. És ekkor jön ki ezek a kényes darabok.
3: Te is érzed karmesterként ugyanúgy a közönség aznapi hogyne hangulatát, energiáját, mint a zenészek?
4: Hogyne, a hátunk azok mesélni tud erről, igen. Az a csodálatos egyébként például, pont ha visszatérhetek egy kicsit a színházi vezénylésbe, hogy lent állunk a gyárokba, a közönség szintje alatt.
3: Igen.
4: Ugye ott gyakorlatilag azt kell tudnod, hogy én miközben vezénlem, pontosan érzem, hogy a harmadik sor bal oldalán valami történik, valaki ott nem figyel, a középen valami, egyszerűen annyira lehet érezni az energiát, hogy ezt nem tudom elmondani.
3: És azt nem is érzi az, aki nincs
4: nem,
3: ott.
4: Nem. Szóval az igazság, hogy nem, hogy ez a fajta energia, ez az élő dolognak az energiája, ez az, ami én ezért bízok abban, és nagyon nem vagyok megrémülve, mindig mondják, hogy a filmmel viszi a dolgot, a színházat, a 3D, a nem tudom, 4D, a nem tudom micsoda, a technikák, és amit fölvesznek, és akkor a Robert De Niro ott áll az én nappalimban, mert olyan kivetítőn van, és nem tudom, semmi nem fog elvinni az élő. Ezt az energiát nem fogja semmi pótolni. Ebben biztos vagyok. Minden a legnagyobb technikai tudásom, mert egyszerűen az az élmény, és ez igazából a zenészeken kívül nem sok mindenki tudja az árokból, az hihetetlen, hogy az egész teret, és ez lehet 600 főstér, lehet 1000 főstér, pontosan be tudod érezni, egyszerűen a ficergés érződik, hogy most elveszítettük őket, érződik az iszonyú figyelem. Tehát az, amikor 600-700 ember teljes néma kusba van mögötted, leinted a zenét, és tudod, hogy itt egy hatásszünetet kell várni, és azt hallod, hogy semmi egy mocanás nincs, fi, ezek olyan energiák, amik elmondhatatlanak. És a koncerten ugyanígy lehet érezni ezt a dolgot.
3: Kortárs darabok, ha már zeneszerzőként is faggathatlak. Olyan is megtörtént, hogy a saját darabodat vezényelted?
4: Persze.
3: Na és az annak az érzését mondd el, vagy mesélj el, hogy az milyen?
4: Én azon ritka zeneszerzők közé tartozom, akik nem igazán szeretik a saját darabokat előadni, miközben jól zongorázom, tudok vezényelni, stb. Nagyon sokszor rá vagyok erre, ha nem is kényszerítő, nem mondjak ilyet, mert nagyon nagy öröm ezt csinálni, csak én nagyon szeretem kívülről hallgatni, és pont ezért, amit te mondasz, hogy ott legyek a közönség között, és lássam, hogy ott mi történik. És hogy lássam, hogy ez nekik, ha ott unatkoznak, nem tudom, stb. Engem ez nagyon érdekel. És főleg az érdekel, hogy rajtam kívül, amikor én megírom a darabot, utána gyakorlatilag ez egy ilyen kód alkotta, amit átadsz egy előadónak, és az előadó rakja a saját dolgát. Engem ez érdekel a legjobban. És viszont, hogyha én adom elő, akkor csak azt tudjuk előadni, amit én gondolok a darabról, ami meg szerintem tök jó, és tök érdekes, és úgymond autentikus, de engem igazából az érdekel, amikor én odaadom, és ő neki lesz egy gondolata róla. Egy másik, és engem az érdekel a legjobban. Van, aki a control freak, és nem enged ki semmit a kezéből, és akkor az úgy legyen, és az pont úgy, ez rám egyáltalán nem jellemző. Engem borzasztóan érdekelnek a többi embernek a gondolata annak mentén, amit én leírtam. És az érzés az nagyon sokszor vegyes, a pániktól elkezdve, a megdicsőülésen keresztül, a most kéne kifutni a világból, tehát ez nagyon-nagyon...
3: Minden van
4: az világon. Nagyon nehezen szoktam meg, amikor konzisták meg akadémisták voltunk, azt, hogy előadják a darabomat, és hogy én akkor kifutottam volna a legszívesebben. Ültem egy helybe, valakik adták el, és úgy izzadtam le, mint egy kosáredzésen vettem volna részt. Tehát, hogy nagyon hosszú folyamat az, amíg az ember ehhez hozzászokik. Van, aki egész életében nem tud hozzászokni, de úgy, mint előadó, természetesen csomó mindent csináltunk. Most csináltuk nemrég, volt egy kortárs opera, egy vígoperát írtam, és az például az nagyon jó érzés, amikor az ember bepróbál, stb. És jön az első közönségi csinálat, és amikor egyszer csak egy poén elkezd ülni. Uh-huh. És hallod, hogy jön a kuncogás, hallod, hogy egyre jobban értik az egésznek a humorát, jobban értik a dolgot, és az ott ez egy csodálatos dolog, amikor érzed azt, hogy az pont betalál, ezek szuper dolgok, de azért értem meg már bőven olyat, hogy ültem, és süllyedtem volna el valami nagyon
3: Minden
5: volt.
3: Fú, Dániel, megvan a mondás, hogy jó társaságban repül az idő? Képzeld, hogy a végén vagyunk, de millió kérdés maradt még bennem.
4: Nem
3: baj. Egyet azért még a végére, hagyj passzírozzak be.
4: Igen.
3: Színésztől már kérdeztem ezt, de őszintén érdekel nálad, és talán itt most van is helye, hogy nyilván klasszikusokat fogsz október 10-én a Vigadóban vezényelni. Zene, ami összeköt címmel. Szent István filharmonikusokat szívből ajánljuk mindenki figyelmébe. Benne van a pakli, hogy a te darabjaid is ugyanilyen klasszikusokká válnak évek, évtizedek?
4: Adná múlva. Isten!
3: De te gondolsz ilyen? Erre,
4: minden zeneszerző hazudik, aki azt mondja, hogy nem. És azt mondja, hogy engem nem is érdekel, dehogy nem, mindannyiunkat érdekel. Csak az a helyzet, hogy ezt nem mi döntjük el. Hanem ezt eldönti az idő, a közönség. Van olyan, hogy egy előadó dönti el, hogy ő neki ez úgy beakad ez a darab, hogy viszi mindenhova. Simán vannak ilyen hegedű versenyek, amik ezért maradtak fönn. Van olyan zongorverseny, ami ezért maradt fönn, mert egyszerűen egy előadó, aki egy nagyon nagy ívű előadó volt, aki az vitte magával. Vagy egy karmester, aki azt mondta, hogy enélkül a darab nélkül, a marosszéki táncok Toszkaninének nagyon volt köszönhető, hogy ennyire játszott külföldön is. Borzasztóan gondol rá, persze az ember, de viszont, hogyha gondolsz rá, abban a pillanatban akkor téged lefagyaszt. Tehát akkor viszont ott állsz a papír fölött, hogy a saját magadra raksz olyan súlyokat, ami teljesen
3: fölösleges. Megértettem. Innen folytassuk. Nagyon élveztem a beszélgetést.
4: Nagyon köszönöm,
3: hogy itt voltál. Dinnyi és Dániel, szívből ajánlom mindenkinek, ahol lehet, szeressék, kövessék, és október 10-én találkozunk a Vigadóban. Sok csillogó szempárt kívánok.
4: Legyen így. Amen. Is. Amen és alleluja.
3: Csillogni fog. No, Dánieltől elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: A Schlagerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak.
1: Bárt Jánosnak és Dinnyi és Dánielnek.
0: Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: A honvédelmi miniszter felszólította Orbán Viktort az aranykonvoj ügyben. Kezd beindulni a koronavírus terjedése. Megérkezett Budapestre az első új hosszú KÁV villamos. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Az aranykonvoj ügyben Orbán Viktor volt miniszterelnököt szólította fel felelősségvállalásra Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető azt kérte tőle, álljon ki és mondja meg, ő adta el ki a parancsot a márciusban feltartóztatott ukrán pénzszállítmány megállítására. Az ügyben a központi nyomozó főügyészség eddig 5 embert hallgatott kigyanúsítottként, köztük a TEK főigazgatóját, az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjét és 3 rendőrt. A rendőröket hivatalos személy által elkövetett közokirathamisítással gyanúsítják. A TEK és a titkosszolgálat március 5-én az M3-as autópályán állította meg az ukrán pénzszállítmányt, amelyből a közlés szerint több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le. Ruszin Szendi Romulus szerint egy volt főügyész állítása alapján az akcióra a legmagasabb politikai szintről érkezhetett utasítás, ezért Orbán Viktortól vár választ. Magyar Péter miniszterelnök szerint pedig az ügyészség eddig csak a végrehajtókat gyanúsította meg, miközben az akció kitervelőjének felelősségét nem vizsgálják. Közös jogi fellépést kezdeményez a tervezett fővárosi parkolási rendszer átalakítása miatt az 5. kerület polgármestere. Szentgyörgyvölgyi Péter szerint a parkolási rendszer és az abból származó bevételek kerületektől a fővárosi önkormányzathoz kerülése az önkormányzati jogokat és az autonómiát is érinti. Az 5. kerület ezért szakjogászok bevonásával vizsgálja a döntést, és közös jogi kezdeményezést javasol a kerületeknek. A polgármester szerint a kérdés szinte valamennyi budapesti kerületet érint, mert a parkolási bevételek elvonása csökkentheti a kerületek gazdasági mozgásterét. Emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben országos szinten, így a fertőzések számának növekedése várható. Az NNGK szerint a vírus örökítő anyaga többek között Budapesten, az agglomerációban, Békéscsabán, Debrecenben, Egerben, Kecskeméten, Pécsen, Szolnokon, Tatabányán, Szekszárdon és Szegeden is kimutatható volt. A több hete pozitív eredményt mutató területek közül Budapest több régiójában, valamint Békéscsabán, Pécsen, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán is emelkedett a koncentráció. Megérkezett Budapestre az első új hosszú KÁV villamos, amelyet Spanyolországban gyártottak és szereltek össze. A korszerű alacsonypadlós jármű a korábban megrendelt 51 darabos KÁV flotta része. Ebből a változatból összesen 5 érkezik a fővárosba. Az 56 méter hosszú járművek az egyes villamos vonalán közlekednek majd, ahol a már jól ismert hosszú KÁV-ok újabb generációját képviselik. Október 14-től éjszakánként félpályás útlezárás mellett folytatódik a Gubacsi közúti híd felújítása. A munkálatok november 15-éig tartanak, ez idő alatt a dilatációs szerkezeteket cserélik ki. Este 10 és reggel 6 óra között a forgalom váltakozó irányban jelzőlámpás irányítás mellett haladhat majd a hídon. Napközben mindkét sáv járható marad, ideiglenes áthidaló szerkezeteken keresztül. A gyalogosok és kerékpárosok továbbra is a Gubacsi vasúti híd járdáján kelhetnek át. A Budapest közút szerint a nyár végén kezdődő rekonstrukció az ütemterv szerint halad, és november 15-én befejeződhet. A tegnap érkezett felhőzet egyre inkább felszakadozik és kisüt a nap. A felhő átvonulásokból jelentős csapadék már nem várható. A szél megélénkül, helyenként viharos is lehet. Délután 18 fokot mérhetünk, estére 10 fokig hűl a levegő. Hétvégén a szombat csapadékosnak ígérkezik, többfelé lehet nagyobb eső. Vasárnap már szárazabb, de hidegebb időre van kilátás.
4: Köszi Bori, nézzük a közlekedési információkat. Az M1-es autópályán Budapest

0: felé Bicske térségében két személyautó ütközött össze a 33-as kilométernél, ahol eredetileg az új saját oldali kiszélesített pályán két sávon haladhat a forgalom, most éppen csak egy sáv használható a helyszínelésre tekintettel. Az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-ás autó csomópontja között új terelést építettek ki. A 22-es és a 30-as kilométerek között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon haladhat a forgalom. Nagyon fontos továbbra is, hogy aki Budapest felé közlekedik most az M5-ösön, számítson rá, hogy az M0-ás autóútra az átterelt belső sávból már nem tud kijutni, így mindenképpen maradjon a saját oldalán a külső sávban. Az M7-esen is terelés van, ugye a 18-as érdi csomópont és az M0-as csomópontja között. Gyakorlatilag ide a Budapest felé, tehát hogy itt az agglomerációban. Jó, máskor meg az a bajunk, hogy nem csinálnak semmit. Hát most csinálják, csak egyszerre, ez a furi. Kitartás, türelem, jó utat és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
0: Jó reggelt kívánunk, 6 óra 5 perckor, teljes a létszám.
2: Igen!
0: Hát, hello, Csabi!
3: Jó reggelt!
2: Ti összeöltöztetek, fiúk!
3: Hát most hogy ne nézem. Lehetne teljes a létszám? Hát én, mint a Schaffhausen ülök.
2: És
3: a
0: Griziek?
2: Hát állatok jönnek ma, tudod, ilyenkor nem
3: állatok jönnek ma, és én megyek innen egy megbeszélésre, és nem akartam oda bevinni, mert ez most ilyen komoly.
0: Busy life.
3: Komoly, ne hülyes.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Pedig még úgy elhallgattam volna. Jó reggelt!
2: Bármikor, bármeddig.
3: Imádom, és kezdjétek el, hogy most nézem 80
2: igen.
3: éves.
2: És hogy néz ki színpadon még mindig?
3: Én nem tudom, mi történik a világgal, de hogy a 80 éves 50-nek néz ki, a Michelle Pfeiffer 70 és 34-nek néz ki. Igen. Tehát, igen. Hogy így...
1: Hát vannak ezek a mémek, hogy a mostani 40-es, 50-es korosztály beleértve téged, Petrát, jó magam, hogy legalább egy 10-est, 20-as letagadhatnánk, miközben a mostani 20-asok, meg 30-asok már sokszor 40-nek igen, néznek
2: kicsit,
1: ki.
2: Kicsit szétesnek
1: abszolút.
2: Néha. Igen. Hát,
1: pedig, de hogy ezt pedig, nem tudom, mitől, mitől
3: pedig
1: van.
3: Pedig azt képzeljétek el, hogy ez a mostani generáció, ez
2: egészségtudatosabb.
3: Sokkal.
2: Persze.
3: Tehát képzeljétek el, hogy itt nem, még nem. Közben Zoli
2: közben hangot állít. Az az én vagyok, az én vagyok.
3: Azt nézem, hogy be
2: van. Most nekem kiabál.
3: Nem mindegy.
1: Többet vagy kevesebbet szeretnél.
3: Kicsit kakaót tegyél a fülemre. Na most ez, az egy szuper. Tűnik, a hallgató nem tudja, hogy mi egy fülesbe ülünk, és azon keresztül halljuk egymást. Úgyhogy ha felrajtam a fülest, nem hallok egy szót.
1: Elárulom a titkot, ha leveszed a fülest, akkor jobban hallasz
3: igen,
1: minket.
3: Igen, de a bácsi ordít utána. Az... Szóval, hogy, mit akar... ja, hogy annyira egészségtudatosak a mostani fiatalok, tehát figyeljen, alkoholt egyre kevesebbet isznak, a cigire rájöttek, hogy nagyon nem jó.
2: Kivéve
3: tudod.
2: Ez, amit szipkáznak. Figyelj, tizenévesek, és az annyira rémisztő nekem, mert ugye nem tudják, hogy hol van a vége. Míg régen amikor mi tizenévesek voltunk, tudták akkor én nem figyelj, szerettem sose a cigit.
3: Én hallgattam az Aher Gábort, és igen. A Gábor azt mondta, hogy a cigi és a, ez a vape, vagy nem tudom micsoda, az a különbség, hogy a ciginél vége, elfogy, elszívtad, és akkor utána, igen. Mit tudom én, fél órát, egy órát, attól függ ki, mennyire függő, nem dohányzol. De ez meg, ennek nincs vége, ezt így cigattól tudod. Én például sose értettem, volt egy kolléganőm, ő láncdohányos volt, és mindig így, mindig azt mondta, jött egy telefon, nem tudom, nem elérhető a Laura. Fú, Szebi, nem megyünk ki egy cigit? Úgy fel úgytam magam, menjünk ki, és utána most mondom, figyelj, most tök őszintén minden rossz indulat nélkül, mi történik a cigivel? Tehát, hogy mi nyugtat meg, tudod? Tehát, hogy mert spanglit elnyom, hát attól lenyugszol, de tudod, az, hogy beleszívsz két nikotin, és azt mondják, hogy ez a mozdulat.
1: A mozdulat. Én is azt hallottam, igen. Meg hogy... úgy tudom elképzelni, hogy egy ilyen pótcselekvés.
3: De hogy érted, én is, ha mit tudom, iszom egy pár poharat, akkor én is rágyújtok egy cigire, mert úgy vagyok vele, hogy az úgy illik, vagy úgy kell. De hogy egyébként eszembe nem jut. Mm-hmm. Minden esetre ez jelentsük egy nagyon káros dolog.
2: Így van,
3: nem,
2: és senki ne dohányzik.
1: Inkább ne gyújtsanak rá.
2: Alkoholt is mértékkel.
3: Úgyhogy, de hogy tudod, szóval nem értem ezt a izét, hogy ő mondta, hogy akkor olyan ideges, hogy szívjunk el. Mi a jó ebben
2: múlni? Én nem nyugodnék meg tőle, azt hiszem.
3: Én se. Na mindegy.
2: Mi minden történt veled a héten? Amíg nem találkoztunk. Illetve múlt héten se találkoztunk.
3: Múlt héten tényleg. Nem találkoztunk, mert a Mautner Zsófival lementünk.
1: Igen. Volt. Képzeld el. Nem láttunk. Ja. Mesélj, Cilla.
3: De itt volt helyettem hétfőn a Babett, úgyhogy...
2: Nem helyetted volt, a hétfő az az
3: de
2: övé
3: már
2: volt.
3: A hétfő az övé. Az
2: hát
3: most...
2: hétfőnként szívesen jön. Igen, amikor
1: a hétfő az én napom, majd elénekeltetjük vele legközelebb.
3: Szuper. Képzeljétek el, hogy elindult, volt egy ilyen polgári kezdeményezés egy barátnőmnek, meg Bálint Ádám színművésznek, hogy egy tisztább, zöldebb Budapestre vágyunk.
2: Ez nagyon jó.
3: Aminek ugye, hát ugye több dologból áll, hát nyilván zöld fa, tehát ezekre ugye ezt azért már nagyon...
1: Bicikli,
3: tömegközlekedés, ugye, tehát hogy ezekből áll össze ugye egy zöld város, például a parkosításból, nézd meg például a Blaha Lujza téren is van már egy-két fa, egy Osan parkolóra lebetonoztak mindent, tehát hogy oda például lehetett volna egy tök jó zöld igen. park, de nem az van, de hogy, és akkor a másik, ami ilyen fontos rész, amit mi elindítottunk, ez a zöld autók, tudod, tehát ugye, hogy minden igazi nagyvárosban azt nyomják, hogy zöld autó legyen, és ebből lett egy kampány, iszonyú vicces, hogy milyen megosztott, tehát körülbelül ilyen kommentek jönnek, maximál, mert ugye abból indul ki a kampány, hogy elveszik ugye az elektromos autóknak
2: az ingyen parkolási lehetőséget. Meg,
3: hát ezek a lehetőség,
2: miatt megvette az ember.
3: Igen, ami hívószó volt, ezeket most megszünteti a főváros a jövő évtől.
2: És de ez biztos, vagy hogyha most...
3: Hát ezre van egy rendelet, de ezt vissza vonhatja a főváros, és ami nagyon szép, és amit nekem egyébként április 12-e megmutatott, hogy nem dönthetnek tulajdonképpen minden esetben a politikusok a feje fölött, mert tulajdonképpen, ha te azért vettél mondjuk egy ilyen zöld autót, mert azt mondtad, hogy bár kényelmetlen, mert a töltés, mert benn vagyok a városban, mert a Marika néninek a spejzablakjából tudom csak leengedni a zsinort, hogy töltsem, akkor ez nem annyira kényelmes, de tudatos voltam, sőt, volt ez a parkolási kedvezmény, akkor ezt most tulajdonképpen becsapta ezeket az embereket a főváros, és a április 12 megmutatta, hogyha összefogunk, akkor ha nem is tudjuk megváltoztatni, de legalább van egy szavad, és akkor ilyenkor a 10 000 aláírást összegyűjtesz, ez egyébként smogmentesbudapest.hu, ahol lehet aláírni, akkor a fővárosi közgyűlésnek ezt újra kell tárgyalni.
2: Mennyinél tartotok most?
3: Azt hiszem így egy hét után 5 vagy 6 ezer.
2: Nagyon
3: tehát,
2: jó.
3: Hogy ilyen,
1: tehát az
3: biztos, hogy igazából az, hogy az emberek ezzel egyetértenek. És itt ez egy, csak azt akartam mondani, hogy nagyon vicces.
1: Most mi a konkrét kérdés? Csak hogy mielőtt oda küldünk valakit, hogy ez, erre kell válaszolni, ez a kérdés, hogy egyetértesz-e azzal, hogy megvonják a zöld rendszeres autók parkolási kedvezményét?
3: Nem, az, hogy akarsz-e zöld Budapestet, hogy zöldüljön a Budapest, és ahhoz, hogy a főváros hoz egy döntést, hogy megvonja ezt, végezzen hatástanulmányt, és egyszerűen dolgozza ki, hogy mi a megoldás, hogy ugyan hív, mivel vonzom be, hogy az, aki új autóra vált, az már mondjuk elektromos autó legyen, a városi használatról beszélek, és ezt mivel akarja ösztönözni a főváros, ehhez vonja vissza ezt a rendeletet, és dolgozzon ki. Tehát, hogy itt egyet le kell szögezni, szerintem semmelyik zöldrendszámos autónak nem az a célja, hogy ne legyen közteherviselés, hanem az a célja, hogyha ezzel motiváltál, akkor most mivel fogsz motiválni, ahhoz meg ezt vissza kell vonni egy ilyen rendeletet, és ki kell dolgozni egy újat. Tehát ezt nem érzelemből kell tenni, hogy utálom az autósokat, fizessél, hanem ez egy tudatos döntés legyen a főváros részéről. Na és elkezdtük ezt a kezdeményezést, és nekem nagyon úgy tűnik, nagyon megosztó. Tehát nagyon sok ember, tudod, a magyar emberek sokszor úgy gondolkodnak, rohadj meg, én is fizetek, fizessél te is.
2: De itt hogy ilyen kommentek jönnek.
3: Igen, de nem, de nem ez a lényege. Tehát persze. Senki nem fizetni akar, hanem pont az a lényeg, hogy gondolj arra, hogyha gyereked van, ha gyalogmész, ha biciklizel, akkor a benzingőzös autók ugyanúgy károsak a környezetre. Tehát, hogy te magadnak, tehát ez mindenkit érint, de az első reakciónk ez a picit ez az irigykedés, ha nekem kell, ő se legyen, neki se legyen jobb. Tehát, hogy így, de váltsál te is, és neked is jobb lesz, tudod? Tehát, hogy így nagyon érdekes.
2: Hát reméljük,
1: hogy minél nyilván benne van az a fajta feszültség, hogy azért az elektromos autózás az jóval drágább, és nagyon sokan nem...
3: De nem drágább.
1: Hát hogy ne, Csabi, sokkal drágább elektromos autó venni, és nem mindenki engedheti meg magának.
3: Nem, ha megnézed a piacon, akkor már használtan nem drágább, és hogyha megnézed, akkor például ilyen pici kategóriákba, akár mindegy, Renault, Fiat, nem tudom, mondjuk... Most mondok egy összeget, 10 millió forint egy új Renault 5-ös, benzines, vagy dízel, vagy nem tudom milyenek vannak, és mondjuk 13 millió. Tehát valamennyivel lehet, hogy drágább, viszont sokkal többet fog spórolni, tehát visszajön, amikor töltöd az autót. Inkább az a baj, hogy nincs kialakítva a töltés lehetőség, tehát ha neked nincs garázsod, akkor te nagyon nehezen tudod megoldani, mert körülbelül...
1: Láttam, hogy a panelen így kilógatták a hosszabbítót a második emeletből.
3: Igen, hát
1: emeleti ablakból.
3: Mert hogy egy panel parknak a parkolójába kéne lenni 50 töltőnek.
2: Igen, mert az új építésűeket már így építik, hogy így ott van. Volt a garázsban nálunk is, de a panelek már nincs.
3: Szóval most gondolj bele, hogy ezt 2016-ban kezdte el a főváros, hogy ingyen parkolás legyen az elektromos autóknak. Így megugrott a számuk, igen. De még mindig 1% vagy az összautóállománynak 1%-a. Tehát, hogy mindenki azt mondta, hogy fú, ez egy tök jó hívó szó, akkor váltunk. Ha most ezt abba hagyják, akkor megint visszasüllyedünk, és tényleg megáll ez a tendencia, úgyhogy és senki nem lesz motiválva, tehát én is azt mondom, mit tudok, itt érdekel, bemegyek a dízzellel, hát most akkor abban nagy baj.
1: Az
3: nem
1: az egész parkolási rendszert kéne átgondolni, mert baromi drága, tehát azért jó néhány városban, hát külföldön olcsóbb a parkolás, mint nálunk,
2: most már
1: és ha már egyszer ennyit fizetsz, ugye az is felháborított, tehát most minden reggel megcsodálom, hogy jössz a Rákóczi úton, a Blaha Lujza tértől az Astoria felé, figyelj, ott már nem aszfalt van, hanem ilyen, nem tudom, buckák, de hogy mind a két sávban. Tehát, hogy ha már ennyit kasszíroz a város, és nem érdekel, hogy most üzemben tartónak nevezzük meg, nem tudom minek, ezt a város, ugye a városnak fizetett be a parkolási díjat, hiszen a városi az a közterület, akkor ezt tessék visszaforgatni abba, hogy normális hát meg utat építeni, azért, meg járdát, meg zöld felületet.
3: Meg ugye azért azt ne felejtsd el, hogyha ugye a fővárosnak az a célja, hogy eltüntessük az autókat, mert ezt láttuk Oszlóba, ezt láttuk Párizsba.
1: Akkor
3: ezt
1: kérünk még 3-4 metróvonalat.
3: Tehát olyan nagyvárosokat szoktak mondani,
2: igen,
3: amik
2: Amsterdam az állandó példája, igen, a főpolgármester, igen, úrnak, igen.
3: A leggazdagabb európai városokat, igen. Tehát hogy konkrétan mondjuk Amsterdamban, amikor bemész, akkor van egy 8 emeletes, de írd, és 8 emeletes autóparkolóház, ahol le tudod tenni, és
1: hát
3: akkor
1: de
3: ott 60 autó fér el, és tömve van.
2: Ez...
3: És tömve van, tehát ha az Őrsvezértén megnézed a P+R parkolót, tömve van, és van 60 autónyi hely, utána őrjöngenek, mert ugye az legtöbb agglomerációból jön, mert na most kérdem én, hogyha mondjuk az agglomerációból érkező autóknak a 40%-a elektromos, nem tesz jobbat de a városnak? Tehát, hogy így, de hogy ezek ilyen nem meggondolt,
2: nem,
3: hanem ezek
2: nem.
3: Ilyen érzelemből fakad.
2: Meg múltkor leszúrta azokat, hogy ha már ki tudták költözni Nagykovácsiba, mondta a főzból, urizálásból, akkor
3: de én nem
2: mit
3: tudom,
2: problémázol
3: de
2: az, hogy be kell jönnöd? És így mondom, ezt most komoly.
3: De most komolyan neki az a baj, mert neki azért fizessen az elektromos autós, mert annak van pénze,
2: igen.
3: De urizálsz, szóval hogy mi ez, ezek köszönöm. Milyen mondatok, igen. Tudod? Tehát, hogy így, szóval nem ez kéne, neki a megoldást kéne, pontos. Amit nem talál, tehát hogy ezt nem sikerül megoldania. Egyébként pedig, amikor parkolóházba parkolsz, ami olyan kevés, olyan ritka, mint a fehér holló, akkor viszont te ugyanúgy fizetsz az elektromos autódra, és ugyanúgy be fogsz állni a parkolóházba, mert kényelmes, mert tudod, hogy hol állsz, mert egyébként ez egész egy ilyen csendőr-pandúr játék, hogy ugyan nincs jól fölfestve, de ott van egy tábla, hogy az lakossági, azt te nem fogod látni, mert a sárga vonal lekopott, de azért elviszik az autódat. Tehát az Andrássy út, az egy ilyen celeb vagyok, mencs ki innen, dzsungel küzdelem, mert úgy van kitalálva. Tehát, hogy parkolóházat egy darabot nem sikerült, viszont megszüntetik, és a másik, amiért a szívem vérzik a biciklisekért, mert életveszélyes körülmények, igen, között biciklisztetik, tehát a biciklisávot úgy oldotta meg Karácsony Gergő, hogy fölfestettek egy sárga bicikli. Tehát nincs lezárva egy patkával, most valahol már láttam, hogy megcsinálták ilyen biztonságosabbra, de hogy szóval olyan érzelmi döntés, hogy te urizálsz az elektromos, urizálsz, ha agglomerációba laksz, és nem gondolja végig. Úgyhogy a smogmentes Budapestet, ha egyet értenek,
2: mondd még egyszer az oldalt.
3: smogmentesbudapest.hu, okay. Akkor ott alá tudják írni ezt a petíciót, hogy ezt vonja vissza, és dolgozzanak ki egy rendes hatástanulmánnyal egy olyan programot, amivel ösztönzik az autósokat, és ha az van, akkor fizetnek is. Szájé, elmondta.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Vannak zenék, és vannak a legnagyobb slágerek. Ki a Wallis slágerlista, ahol csak a legnagyobbak legnagyobbjai szólnak. Minden péntek délután 4-től este 8-ig a legnagyobb slágerek slágerlistája a Sláger FM-en. Kovács Áronnal és Kis Orsi Kisóval háttérsztorik, sztárhírek, érdekességek és persze a legnagyobb slágerek változatosan. Ki a Wallis slágerlista a Sláger FM-en?
2: A műsor támogatója a Wallis Kerepesi Kft. A Ki a Wallis márka kereskedés. www.kiawallis.hu.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
4: Szépség és a szörnyetek mesemüzikál október 10-én és 11-én Nemzeti Lovas Színház vadonatúj épületében a Kincsem Parkban. Fergeteges látvány, 30 ló és abban szereplő egy színpadon. Jegyek nemzetilovasszínház.hu.
5: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj két éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
6: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető, bőrbarát meglepetés lapul, természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
7: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
8: Szeretne elmerülni az 1001 éjszaka meséjében, búvárkodni egy csodaszép korallzátonynál, bevásárolni egy keleti bazárban? Akkor jöjjön el velünk Sharm el-Sheikhbe, a Vöröstenger ékszer dobozába. Eti Magyarország, az ön Egyiptom szakértője. www.eti-utazas.hu. Egyiptom, minden itt kezdődött.
9: Farmer napok a Premier Outletben.
10: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
11: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
12: Premier Outlet Budapest.
13: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
14: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt! 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
15: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A 3 napos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mucsait Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
1: A reklám után.
16: Csabi elektromos autóban van. Egy pillanat, hogyha visszatérde hozzánk.
17: Hát már is itt vagyok elnézést.
16: Osztott azt gyárt.
17: Azt tudom hirtelenjében mondani, hogy nagyon szeles idő volt. Igen. Ma a reggeli órákban, a hajnali órákban. 10-13 fok volt, de ez napközben emelkedik. Akár 20-22 fok is lehet napközben. A lehűlés egyébként az esti órákban nem volt annyira erős. Tegnap este még csak 22 fokra hűlt le a levegő. Hajnalra hűvösebb volt. Úgyhogy ez annyit jelent, hogy lövésem sincs, hogy milyen idő lesz a hétvégén, de minden esetre tartsák a vonalat.
18: Lesz eső, meg szél.
17: Ne!
18: De, meg visszahűl a levegő sajnos.
17: Ne!
18: De az esőnek örüljünk.
16: Persze!
17: Az esőnek örüljünk. Most nagyon kell egyébként egy kis eső. Jó, hát akkor megtudtuk, hogy milyen idő lett. És most rongyolunk be a dugóba, mindenkinek azt merem mondani, egyébként a héten annyira jól megoldott a Karácsony Kergő a közlekedést ezeknek az urizáló agglomerációsoknak, hogy 1 óra 10 perc alatt nem sikerült bejutnom az RTL reggeli műsorába, úgyhogy nem mentem be, mert hála az Úr Jézusnak a hűvös Völgyi út úgy beállt, mint a gerely. Oh.
2: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Eti utazási iroda. Egyiptom, minden itt kezdődött.
16: A Mávinfon ügyeletese Bogáti Bence a vonalban. A vasúthálózaton mi újság ez időtájt? Jó reggelt!
19: Szia Zoli, jó reggelt, jó hírem van, zavartalan a vonat közlekedés. Ezen a hétvégén lesz azonban a déli pályaudvar őszi karbantartása, ezért a pályaudvar a hétvégére bezár. A vonatok többsége Kelenföldről indul majd, azonban az S12-es vonatok csak Tatabánya és Oroszlány között járnak, a Balatonra közlekedő sebes és interrégió vonatok pedig Székesfehérvárról indulnak. Székesfehérvár és Dunaújváros felé a zónázó vonatok helyett S30-as és S42-es vonatok indulnak. Kelenföld Budapest belvárosából az M4-es metróval érhető el, de a déli pályaudvarról pótlóbuszok is indulnak. A részletes forgalmi rend már elérhető a MÁV csoport honlapján. Jó utazást kívánok!
16: Köszönjük! Az M1-es autópályán Budapest felé Bicske térségében két személyi autó ütközött össze, a 33-as kilométernél így jelenleg csak egy sáv használható. A Gyáli úton befelé a határúti felüljáró után szintén helyszínelés zajlik, itt is csak egy sávon lépésben haladhat a forgalom, az M5-ös bevezető szakaszán, valamint a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Kacsó-Pongrác úti felüljáró után is baleset nehezíti most a közlekedést. Picit óvatosabban. Köszönöm!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: 3:47 lesz, 2 perc múlva. Jó reggelt!
2: Itt van egy olyan férfi ember, aki szokott magában beszélni, mert hogy így készíti az Insta sztoriait, hogy közben azért magában is szokott beszélni, de hogy te szoktál-e, Zoltánom?
1: Nem magában beszél, hát akkor a nézők közben
2: beszél. Nem, néha úgy tűnik.
1: Csak úgy csinál.
2: Tartsod a vonalat, jó, és akkor kenem a krémet meg. Tehát, mint akik magukat nyugtatják, meg mondják, hogy mit fognak csinálni.
3: Nem, hát ott azért videót csinálsz, tehát az kifelé szól, de ettől függetlenül, ne vicceljél. Értek el, hogy én rendszeresen beszélek magamba.
2: És sejtettem?
1: Valahogy nem lep meg.
3: Én rendszeresen is így megvitatom, hát ez hülyeség volt, nem kellett volna, na mindegy, hát menjen a francba. De képzeljétek el, volt olyan, hogy beálmodtam valamit, emlékszem, hogy tudom, én párkapcsolatban beálmodtam, hogy megcsalt a párom, és úgy ébredtem föl, és ránéztem, menj a francba, rohadj meg te szemét, és nekiugrottam, és nézed, mi bajod van.
1: Ilyen neked
3: akkor
1: is volt.
3: És nekiugrottam, és akkor rájöttem, tudod, hogy Jézusom, ez nem történt meg, és mondom, mindegy, hagyjad.
2: Ezt én is megcsináltam a Tomival, és nem is értettem, hogy miért vagyok ilyen őrült.
3: De a másik, hogy amikor úsztam, tudod, az úszás, ez egy elég monogám sport, tehát van egy pályát, főleg, hogyha ilyen jobb szinten úszol, akkor mondjuk max. Ketten vagytok egy pályán, tehát nincs az ütközés, meg nem tudom. Figyelj, én csak úgy tanultam verseket az úszás közben, tehát föl van írva, volt nekünk, nagyon rég volt, ilyen egy nagy zöld táblára, hogy 2x1500 gyors, 3x400 vegyes, 5x200 hát, tudod, és akkor én akkor ott végig magyaráztam magamba, tehát én ott megszoktam ezt a magamba való beszélgetést. Mindegy, ha hazamegyek, az meg fogom azt csinálni, és csak mentem.
2: És ez jót tesz, csak hogy tudjátok, tehát bizonyították, igen, segítheti a koncentrálást, támogatja a probléma megoldást, tehát hogyha elmondod, így, akkor azonnal tudsz is rá reagálni, és meg tudod oldani, illetve segíthet az érzelmek szabályozásában is. Tehát ha van egy dükitörése,
1: igen, pont ezt akartam mondani, hogy nálam az egyik eset jellemzően, amikor magamban beszélek, az, amikor feszkó van, és le kell vezetni valamilyen formában. Igen. Na jó, már jól megcsináltad. Így kell neked.
2: Igen.
1: Hülye.
2: Igen.
1: A másik, amikor pedig a koncentrálni kell, tehát, hogy mit tudom én, tudod, ez a bekapcsoltad a riasztót, vagy sem. És hogyha ha hangosan kimondom, hogy na, akkor riasztó bekapcsolva, akkor amikor elindulok hazafelé, vidékről, akkor 20 perc múlva az autópályán, tudod, ez a Jézusom, bekapcsoltam, vagy nem? És tudom, hogy bekapcsoltam. Aha. És ez egyébként, ha láttatok például Japánból videókat, tök mindegy, hogy ott most vasútnál szokott ilyen lenni főleg, hogy azt látod, hogy így kiszáll, rámutat az órájára, így előre mutat a fickó, mond valamit, és olvastam, hogy ez pont a hibákat segít kiküszöbölni. Tehát, hogyha ha hangosan elmondod, amit csinálsz, kommentálod, akkor sokkal jobban berögzül, és sokkal kevésbé tudsz tévedni is.
2: És ez tökéletes.
3: És kézzétek, például ilyeneket is szoktam csinálni, hogy hazamegyek a bevásárlásból, mit tudom, j'ai fait le cours, és akkor ott van az acska, és akkor azt mondom, jó, akkor ezt berakom a hűtőbe, jó, ezt beraktam a spájzba, ezt elrakom a hűtőbe, ezt most, igen, várjál, mi volt még, mit akartam, mégis így indulok el itthonról. A fűtést azt levettem, például utazom, fűtést azt levettem, a izét elzártam, azt a redönt, ja, redönt nem húztam le, azt kihúztam, na jó, gyerünk.
1: Tehát, ugyanez nekem is reggel.
2: Nagyon jól csináljátok.
1: Kikapcsolva a kulcs, megvan, szerző, és elküldtem, hú, ma Csabi lesz.
3: Igen.
1: Csabi lesz.
3: Ah, nem megyek atlétába, mert nem
2: hagy. Szoktak-e magukban beszélgetni? Tessék megint nekünk, hogy miről? Sosem megyek atlétába. Egyébként 95-98.
3: Még egy dolog. Egy percet akarok csak.
1: Ó, tizet is.
3: Hogy képzeljétek el, hogy olvastam valahol, de most nem tudom, valami könyvbe, hogy tudod, hogy mi emelte ki a homo sapiens-t? A fejlődésben.
1: A hangok kiadása? A beszéd? Vagy
3: nem.
2: Hangokat,
3: nem
2: beszéd, igen, mert hanem, hangokat az állatok.
3: Nem, képzeljétek
2: ki
3: el, hogy a pletyka.
2: Ne szivas!
3: Tehát a pletyka, ami
2: te
3: egy ilyen...
2: jó vagy!
3: Én nagyon, hogy a pletyka...
1: Te egy homo erectus sapiens, nem tudom.
3: A pletyka az, ami ez egyébként komoly, a legfontosabb, mert az az információ átadás. Tehát az, amit mi csinálunk a médiában, az egy pletyka.
2: Már ők
3: az
2: akkor pletykáltak.
3: Így van, ne, hogy kikivel van, kikit csinál, és ez emelte ki az állatvilágból, mert a pletyka az nem más, mint információ átadás, megoldás. Most nem a rossz indulatról, igen, csak arról, hogy ez is egy
1: most
3: pletyka.
1: Hallod magad?
3: Igen.
1: Tehát, hogy jó, tökéletes. Most, hogy hangosan mondod, hogy tudatosítsd.
3: De gondolj bele, hogy azok az emberek, akik jön, nem mondok senkinek sem, ezek ilyen befelé fordulók, és azok, akik, képzeld el, mi történt. Tehát nem tudod elképzelni, hogy a Kovácsnét hol láttam. Hát szerintem a főnél, minden ne tudjáról. Tehát, hogy így, de ez mindegyik, ez a pletyka, ez emelte ki. Tehát ez a kommunikáció, a tájékoztatás, tehát amit mi a rádióban csinálunk, ez egy pletyka, érted? Tehát, hogy ez egy,
1: jó, hát az, amit a bulvárnak is, ugye, az ma már egy pejoratív szó, de a bulvárnak van az eredeti francia bulvárból, ami jött, annak van egy olyan jelentése, hogy az volt az eredeti, hogy igen, megosztod azokat az érdekes színes információkat, ami nem feltétlenül a napi politika, meg a gazdaság, hanem hogy bulvár.
2: És aztán elcsökevényesedett.
1: Elcsökevényesedett azóta.
3: Nem, csak nálunk a bulvár szereplői lettek teljesen érdektelenek. Tehát, hogy én megmondom nektek őszintén, hogy sok esetben nekem az is egy nobody, aki szerepel, és az is, aki zsűrizi. Tehát, hogy ugye innentől kezdve abszolút nem érdekel, hogy akkor most nem tudom én, mondjuk az érdekel, hogy 23 milliót kapott a Duci Kft. Norbi Duci Kft.
1: Olyan fura, mert most ugye azt percegetett, hogy ki ismert, vagy ki nem, és hogy én a mai napig azt érzem, hogy engem jobban érdekeltek azok a televíziós vetélkedők, amiben civil emberek szerepeltek.
2: Például legyen is millió most, amikor láthatod,
1: hogy egy igen.
2: Postás amikor, milyen nagy tudással rendelkezett.
3: De most is civil ember van, igen. Mondjuk az X-faktor fellépője, ez egy civil ember.
2: De az őt nem szórakoztatta. Értem, a tudás alapúakat nagyon szerette.
3: De akkor nem a civil ember, mert ott is...
2: Hanem ami tudás alapú volt.
1: De ott is, amikor beültették, a legyen is milliómosba beültettek ismert emberek, az már nem érdekel.
2: Az engem sem.
3: Igen, de igen. Például engem az, az felháborít, érted, hogy az X-faktor az olyan mélyre került süllyed, nem az X-faktor, a Megasztár, olyan, hogy teljesen társadalmilag kiszolgáltatott embereket, sőt, akár szellemileg fogyatékos embereken röhögnek. Tehát, hogy így egyszerűen kinevetni kiszolgáltatott embereket, és ebből viccet csinálni, ennél gusztustalanabb ebben dolgot nem tudok elképzelni.
1: Akkor most énekeljen valaki, akit viszont szeretünk, akit kíváncsiak vagyunk, Miley Cyrus, End of the World című újdonsága forog a slágerem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Újra itt a borzongás, és idején igazán színes lesz. A Family Park a Fiesta de los Muertos ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Farm, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
3: familypark.at.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
5: Oldtimer Show.
6: 100 évnél öregebb automobilok,
5: motorbiciklik, gőzmozdonyok.
6: 500 válogatott oldtimer jár. Belépőjegyeddel 15 ajándék közül nyerhet. Főnyeremény egy út és Mercedes. Október 17-én és 18-án.
5: Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
7: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irányoz Osan, spórolj okosan.
8: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási előszerek. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
9: Prémium életérzés a Millenniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Nyilvánosságra hozták a bicskei gyermekotthon vizsgálati jelentését. Továbbra is letartóztatásban marad Búzs Balázs. Megrendezik az ősz a tányéron gasztronómiai napokat. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Nyilvánosságra hozták a bicskei gyermekotthon elmúlt 20 évet feltáró vizsgálati jelentését. Gyurkó Szilvia gyermekjogi államtitkár és Magyar Péter miniszterelnök tartott sajtótájékoztatót, ahol az államtitkár azt mondta, a feltárás szerint a bicskei ügy jóval korábban kezdődött, mint ahogy eddig ismert volt. Vásárhelyi Jánosról már az 1990-es években is voltak adatok arról, hogy gyerekekkel szemben szexuális határátlépést követhetett el. Ennek ellenére később is gyermekvédelmi intézményekben dolgozhatott. A jelentés szerint több alkalommal érkeztek jelzések a bántalmazásokról, ezek azonban nem vezettek érdemi intézkedésekhez. Gyurkó Szilvia szerint a rendszer hosszú éveken át inkább saját magát védte, mint a gyerekeket. A kormány 1 milliárd forintos kezdő összeggel jóvátételi alapot hozott létre az érintettek támogatására. Továbbra is letartóztatásban marad Búzs Balázs, miután a bíróság elutasította a védelem szabadlábra helyezésre vonatkozó indítványát. A kecskeméti törvényszék tájékoztatása szerint a letartóztatást október 25-éig meghosszabbították. Búzs Balázst, Óbuda korábbi fideszes polgármesterét, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökét június végén tartóztatták le, jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt. A BKK is reagált az Újpesten az István út közepére felfestett mozgássérült parkoló ügyére. Közölték, az újpesti útfelújításoknál nem fogadnak el a közlekedést veszélyeztető vagy akadályozó hibákat. A kivitelezőtől számon kérik az elfogadott tervek szerinti megvalósítást, és minden közlekedő biztonságát szem előtt tartják. A központ ezt azután közölte, hogy Wintermantel Zsolt, Újpest korábbi fideszes polgármestere, a felújított István úton kialakított mozgássérült parkoló elhelyezését kifogásolta. Állítása szerint jelezték is a problémát korábban, de nem változtattak semmin. A BKK szerint ugyanakkor az önkormányzat a tervezésben is részt vett, a terveket megismerte és jóváhagyta. A tavasz a tányéron mintájára október 8-a és 18-a között rendezik meg az ősz a tányéron gasztronómiai napokat Budapesten és környékén. A Visit Hungary program sorozata az őszi szezonális alapanyagokat, a helyi termelőket és a fenntartható vendéglátást helyezi a középpontba. A részletekről Galambos Parti Regina, a Visit Hungary Budapest és környéke destináció menedzsere beszélt a Sláger FM-nek.
2: Különleges fogásokkal, változatos programokkal készülünk Budapesten és Budapest környékén is. Ezek fókuszában a gasztronómia van, és a gasztronómián belül is a szezonális alapanyagok, tehát olyan Magyarországon elérhető szezonális alapanyagok, amelyekkel a csatlakozó vendéglátóhelyek fognak főzni, és finomabbnál finomabb fogásokat fognak kínálni a belföldi és a nemzetközi utazóknak, illetve a helyi lakosoknak egyaránt. Ugye a 10 nap alatt éttermek, vendéglátóipari szereplők egyedi fogásokkal, rendhagyó vacsorákkal, például workshop eseményekkel, borkóstolókkal és különböző más olyan programokkal készülnek, ami csak erre a 10 napra van dedikálva. A részletes programokat ezt a Csodás Magyarország weboldalán, illetve az Évszakok a tányéron social media felületeinken találják meg, Facebook és Instagram oldalainkon.
1: Pénteken eleinte több felhő lesz az égen, de napközben már szakadozott lehet a felhőzet, és hosszabb, rövidebb napos időszakok is várhatók. Számottevő csapadék nem valószínű. Délután 19 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombaton délfelől érkezik nedvesebb légtömeg, főként a Dunántúlon várható kiadósabb csapadék. 15-20 fok lesz a maximum.
3: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
4: Az egyes villamos helyett a Közvágó híd és a Budafoki út Dombóvári út közötti szakaszon jelenleg pótlóbuszok közlekednek, az egyik meghibásodott szerelvény ugyanis elakadt az érintett szakaszon. A Róbert Károly körúton közben baleset nehezíti a közlekedést az Árpád híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után. Lassan járható a Budaörsi út befelé a Sasadi úttól, a Budakeszi út és a Hüvösvölgyi út néhány szakasza a városközpont felé, a 10-es számú főút az Ürömi úti körforgalomnál, a 11-es pedig a Pünkösdfürdő utca előtt. De telített a Hungária körút is a Tököli út közelében, az Üllői út befelé az Ecseri útnál, az M3-as bevezetője az M0-ástól egészen a Szerencs utcáig, valamint az M5-ös autópálya az autópiactól. Apropó, az M5-ösön Ócsa és az M0-ás csomópontja között a napokban új terelést építettek ki, aminek egyik legfőbb sajátossága, hogy a főváros felé haladva

0: az átterelt belső sávból nem érhető el az M0-ás, tehát aki Budapest felé autózik az M5-ösön, és az M0-áson menne tovább, az mindenképpen maradjon az eredeti oldalon, a külső sávban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
0: Jó reggelt kívánunk! Jön az egzotikus állatkiállítás az Exománia hétvégén, úgyhogy ennek kapcsán mindjárt a felelős
2: állattartásról beszélgetünk Dr. Zisis Áris, egzotikus szakállatorvossal.
0: Petra, hogyan tartsa Zolit? Vagy mi ketten? A Cilát! Jó reggelt! Jó.

0: Hogyan tartsunk otthon Cilát, vagy a stúdióban, avagy a felelős állattartás legfontosabb kérdéseire kapnánk választ mindjárt, ugyanis jön hétvégén. Hát most már mondhatni hagyományoknak megfelelően az Exománia exotikus állatkiállítás.
1: És vásár.
0: Igen, és dr. Sziszisz Áris szakállatorvos a vendégünk, aki járt már nálunk a stúdióban, és aki holnap fontos szerepet kap majd, hiszen vele is lesz majd ugye beszélgetés.
2: Velem beszélget.
1: Igen, azért kap fontos szerepet, mert a Csabival beszélgethet a felelős állattartásról, igen. Ennek nagyon örül, látom.
2: Nem, de azt azért jó reggelt. Áruljuk el, hogy ez honnan jött, tehát hogy az elmúlt időszakban ugye itt a kis tigristől az ormányos medvéig mindenki.
1: Meg a kis sejemajomig,
0: látod, hogy mit csinál a kutyáival, és ezért inkább elhívtad, hogy megbeszéljétek, hogy a hogyan kellene.
2: Felelős állattartás, de ők tartanak engem egyébként.
0: Mondom, hogy tartsunk otthon Cilát, igen, innen indult.
2: Hát,
1: szóval azért voltak furcsa esetek, és olyan állatok, akiknek nem kellett volna otthon lenni.
2: Készíts föl a Zolit, hogy fog engem otthon tartani, mert átköltözöm hozzá, és ezért ilyen ideges.
3: Átküldöm a kifutóra vonatkozó rendeletet, és akkor meg tudod nézni a jogszabály háttere.
1: Csak hova neked mész? A mikrofonnál.
3: Bocsánat, köszönöm.
0: De tökéletesen szól, köszönöm. Nagyon kedves.
3: Szóval lehet, hogy lejjebb csúszom a széke.
2: Igen.
3: Szóval, hogy visszakanyarodjunk, igen, elég sok egzotikus állat bukkant föl, ami hát nem volt teljesen legális.
1: Igen.
3: Uh-huh. Ez azért nem egy nagy újdonság, mert időről időre előbukkannak ilyen állatok. Van, ami nagyobb hírverést kap, van, ami kevésbé. Van, ami utána bemutatásra kerül a nagy közönség előtt, van, ami nem.
0: Tudjuk, hogy itt mi az embereknek a motivációja? Tehát pusztán divatból, hóborból tartják, vagy ők elhiszik, hogy szeretik a tigrist, uh-huh. És közben valójában, mert ugye ez, én szoktam mondani mostanában, hogy az is rendszerint probléma, amikor nem csak bántalmazza valaki direkt az állatot, igen. Tehát fizikailag bántalmaz egy kutyát, hanem amikor túl szereti, azt gondolja, hogy ő szereti, és olyan dolgokat csinál az állat, rosszul szereti. És hogy úgy képzelem, hogy mondjuk aki tigrist tart, vagy nem tudom milyen majmócát, az nagyjából lehet, hogy ugyanebben a hibába esik.
3: Nem tenném bele az összes, mondjuk tigris tartót egy kalapba. Nincsenek olyan nagyon sokan, de hogy most nem feltétlenül Magyarországra gondolok, igen. Mert hogy itthon állatkerti engedéllyel kell rendelkeznie annak az embernek, aki tigrist vagy oroszlánt, vagy bármilyen ilyen nagy macskát szeretne tartani. De mondjuk, ha átmegyünk a környező országok valamelyikébe, akkor mások a szabályok az EU tagállamaiban. És visszatérve a motivációra, az teljesen különböző. Lehet, hogy valakinek ez egy gyerekkori álma volt, lehet, hogy valaki tudományos érdeklődéssel tartja, lehet, hogy valaki státuszszimbólumként tartja.
1: Ott azt a dubai gazdagoknál szoktunk ilyet látni, igen, az Instán.
3: Ott elég sok minden föllelhető. Viszont szerintem az a nagyobb kérdés a motiváción túl, hogy egyébként a motiváció az megvalósítja-e a rendben lévő állattartást. Uh-huh. Aha. Mert hogy attól, hogy te státuszszimbólumként tartod, attól még takarmányozhatod, jól biztosíthatod neki a kifutóját. Ha azt csinálod, hogy hétvégén te bemész hozzá, megpróbálod megpuszilgatni, cumis üvegből leteted még kifejlett korába is, szóval, hogy ezeket a lépéseket megteszed, az azt gondolom, hogy ez nem a felelős állattartás, hanem az inkább egy látványosságként való felhasználása az állatnak, de hogyha te csinálsz egy állatkertet, csinálsz hozzá egy kifutót, és abba tartod az állatot, akkor én abba személy szerint nem látok kivetnivalót. Egyszer egy kis csoportos beszélgetésben nagyon megmosolyogtatott, hogy valakinek az volt a hobbija, hogy minden hétvégén lemossa az autóját, mert hogy én ezt nem teszem meg, és akkor jelezték a többiek, hogy jó lenne, hogyha én csöndben maradnék, van egy külön szobám a hűlőimnek, és hogy lehet, hogy ez egy kicsit szélsőségesebb hobbi, mint az autómosás, úgyhogy én már nem merek senkit ilyen skatujába tenni, meg nem is szeretem.
2: Én azt akarom, hogy ugye mondtad ezt, hogy illegális állattartás, hogy van egy ilyen, hogy illegális. Honnan tudjuk azt, tehát hogyha nekem kisgyerekeim vannak otthon, és azt mondom nekik, gyerekek, most hazahozott apu, egy álomszép, nem tudom én, mit tudom én, texasi viperát, és akkor kiderül, hogy ez illegális. Tehát, hogy van egy lista, hogy az egzotikus állatoknál mik illegálisak és mik legálisak?
3: Vannak olyan listák, ahol mondjuk szerepelnek olyan fajok, amelyek invazívak az országban. Nem lehet tartani, mert van egy olyan potenciál a fajban, hogy elterjed itthon, veszélyt jelent hazai más fajokra. Ez egy kategória. de hogy egy másik példán keresztül próbáljam megvilágítani, egy szárazföldi teknős, egy görög teknős, washingtoni egyezmény alapján CITES 1-es kategóriába tartozik. Ez azt jelenti, hogy egyedi megjelölést kell kapnia, minden egyes görög teknősnek kapsz hozzá egy plecsnit, amivel te igazolod az állatnak a származását. Hogyha ezt az állatot lepapírozzák a hatóságnál, megkapja az egyedi azonosítót, akkor ez egy legális állat. Ha ezt nem teszik meg, akkor ugyanaz az állat átkerül az illegalitásba, mert hogy nem fogod tudni igazolni az eredetét, a származását, pedig rendeletileg, meg egyezményileg erre szükség van. Az illegális állattartás az nem feltétlenül mindig drogcsempészettel és veszélyes állattartással párosul, csak ezek kapnak nagyobb
1: publicitást.
3: Köszönöm.
2: Én például, amit nagy vágyam lett volna, ha én is egy dubai milliárdos lennék, vagy hozzámentem volna, én gepárdot tartottam volna, mert annyira kecses, nemes, és azt olvastam, hogy a leginkább háziasítható nagymacska fajta a gepárd. Tehát, hogy a többi ez lehet, hogy megunat neked ugrik, de hogy a gepárd legkevésbé ilyen.
3: Vannak kultúrák, ahol tartottak valamilyen szinten háziállatként gepárdot, és vannak magánkézben is gepárdok, nem itthon, de vannak. Nem olyan nagyon egyszerű a gepárdnak a tartása. Igen, viszonylag jól lehet szocializálni bizonyos más nagymacskafélékhez képest, de azért...
2: Maradjak a két kis kasdi gyereknél.
1: Szerintem igen.
0: Őket se sikerült még nagyon domestikálnod.
2: Ők azért viselkednek.
3: És reklám.
1: Mostanában egyébként egyre többen szeretik például a szurikátákat is, de nyilván azért nem lehet csak úgy hazavinni egy szurikátát sem, hogyha valaki esetleg az Exomanián bele szeretne. Mi kell ahhoz, hogy mondjuk szurikátát tarthasson otthon valaki?
3: Tájékozódni. Uh-huh. Ez a legeslegfontosabb. És egy kiegészítést még hagyd tegyek az első témához, hogy attól, hogy valamit nem papíroznak le, mondjuk, ez nem helyes, és nem pártolom, de az megint csak nem egyenlő a jó állattartási gyakorlattal. Nyilván a legalitás része az kérdéses, de nem biztos, hogy attól az állat szenved. Lehet egy teljesen jogilag rendben lévő állattartás is problémás, nem teljesülnek a tartási feltételek. És szerintem ez a legeslegelső, és nyilván olyan helyről szerezzünk be, bármilyen állatot, legyen az egy szurikáta, ha nagyon elvetemültek vagyunk, vagy egy leopárd gekkó, vagy egy törpenyú, ahol tudunk tájékozódni, nyomon követhető az, hogy honnan jön az állat, tudunk segítségül fordulni az eladóhoz.
2: Bocsánat, még egy kérdés, hogy azért ezt itt nem csak a vásárló részéről, hanem az értékesítési részéről is át kéne gondolni ezt a dolgot. Tehát most kimegyünk az Exomániára. Én ott vagyok a két kis síró csöpséggel, akik elkezdenek nekem ott hisztizni. Apu, vigyünk haza leopárd gekkót. Apu, vigyünk már haza leopárd gekkót. Én oda megyek, tele vagyok verve pénzzel, a pénz nem számít. Adjam már azt a leopárd gekkót, már kis Laura nagyon sír érte. És ő meg azt mondja, jó, 27.000 forint, tessék, vagy 200, nem tudom mi az ára, és hazaviszik. Tehát, hogy azért, ott is kell egy felelősségnek lenni, amikor azt mondja, hova tetszenek vinni, van-e terrárium, kialakult, mert hogyha csak így eladják nekem, akkor én, hogy a kis Laura ne ordítson már tovább, megveszem a leopárd gekkót, majd ott állunk a 7. emeleten, és azt mondjuk, nem hiszem el, hogy a férjem hazahozott egy leopárd gekkót, és ott állunk, és most mit csinálunk? Hát nem tudom, anya, hát Laura ordított, hát az ott.
3: Igen, és ez egy fontos kérdés, hogy szeretnéd-e megoldani azt a fél napot, amit eltöltesz egy ilyen állatkiállításon, és informálódsz, és ott próbálod meg enyhíteni a gyerekeknek ezt a problémakörét, de ezzel együtt akkor elkötelezted magad 15 évre.
2: Igen,
3: és hogy fölvállalod a konfliktust ott, hogy jöjjünk el legközelebb is, tájékozódjunk.
2: De nem a szülőről beszélek, hanem az eladóról beszélek, hogy eladónak kötelessége lenne tájékoztatni azt, hogy csokolom, ha most megtetszik venni ezt a leopárd gekkót, van-e ez, az, amaz, de, és ez 20 évig fog
1: tartani.
2: De ezt
1: ők meg is teszik, hál' Istennek.
2: Nem, ezt nem tudom.
1: Akik ott vannak a kiállítók közül,
3: ez ugye már
1: közül,
3: ilyen emberi minőség kérdése, hogy ki mit tesz ebbe bele. A tapasztalatom az, hogy ha elmegy az ember egy szakkereskedésre, több szakkereskedés is képviselteti magát ezeken a rendezvényeken, akiket meg lehet találni, a tenyésztőket is meg lehet találni utána, ugye ez a kiállítás rendszeresen megrendezésre kerül, szóval azt lehet, hogy kimegyünk, érdeklődünk, megbeszéljük a tartási körülményeket, és utána visszajövünk, és én azt látom a saját tapasztalataimból, hogy ebbe abszolút partnerek.
1: Meg hozzád is mennek mindig kérdezni, igen, mert Árisznak van egy külön standja.
3: Kérdezni, és ez azért fontos, mert az ő brandjük szempontjából is előremutató az, hogy nem rásóztam valamit, egy állat, egy élőlényt valakire, hanem segítettem a megfelelő körülményeket megteremteni. És már ők is, a leendő tulajdonosok is másképp fognak gondolni a...
0: Mondjuk egy ilyen kiállításnál ez nehezen kivitelezhető, de most forgattam párszor menhelyeken, ahol például nem is adják oda első nap az állatot, hanem elvárják, hogy többször látogass vissza, és ha azt látják, hogy úgy viszonyulsz hozzá, akkor viheted csak el. Örömmel látom, hogy például a rókamentésről is lesz majd szó, ha már itt most a menhelyek jutottak eszembe. Azt mennyire tartod jó ötletnek, és mennyire számít mondjuk a természet rendjébe való beavatkozásnak, amikor valaki, aki mondjuk a budapesti agglomerációban él, próbálja odédesgetni a vadon élő állatokat. Tehát tesz ki kajcsit, hogy majd a róka jön, meg a nem tudom, a
1: őzike, meg a
0: bárki, tehát, hogy
2: de örülök egy
0: szerencsés, vagy a nyuszi, vagy az akárki. Tehát akarjunk kapcsolatba lépni az egyébként természetben élő állatokkal, vagy hagyjuk őket békén.
3: A másodikra szavaznék, előbb-utóbb konfliktus lesz belőle. Most nem biztos, hogy kinyitnám ezt a kérdéskört, akár a rókamentéssel, mert nagyon sok aspektusa van a dolognak, járványügyi, etikai, szabályozási kérdése, ami lehet, hogy messzire vezet. Nem értek vele egyet.
2: Én egy egészen más jellegű kérdést szeretnék neked föltenni, mert nagyon megfogott. Tehát, hogy amikor te mondjuk megismerkedsz, és egy nagyon helyes lányjal megismerkedsz.
1: Messziről indulok.
2: És azt mondod, hogy akkor gyere, és akkor megmutat, általában mit szólnak, amikor meglátják, hogy a kedves állatorvosnak egy szobányi hüllője van otthon.
1: Ez tehát, ragadott így, meg tényleg.
2: Igen, értem. Tehát ezen gondolkodtam, hogy ahogy Árisztusz belépek, igen. És egy petyes gekko fog rohangálni, hogy te egy
1: meg
2: jó...
1: Meg még 8 kígyó.
2: Meg 8 kígyó, és azt mondja, itt van, nézd meg a kis boámat, hát megmutatom. Édes. Hát nézd meg, hát ez olyan kedve. Tehát, hogy így egyébként hogy él egy egzotikus állatokkal így az ember?
3: Most már egzotikus állatok nélkül, mert hogy elég a munkával, ja, amivel igen. A kedves feleségem is állatorvos, úgyhogy azért
1: jó,
3: olyan
1: hát
3: nagyon
1: távol
3: nem áll tőle ez a dolog. És hát az elején megosztottuk nagyon sok hüllővel, kétértűvel a szobánkat. De most már én nem tartok egy egzotikus állatot sem.
0: Csabi, van neked mert... hely, ha erre voltál kíváncsi.
3: Munkába találkozom eléggel.
0: Inkább még azt áruld el a Csabinak, hogy az alkarodon látható sérülés az állattól származik?
3: Igen, ez egy lámakezelés.
2: Nem csak leköp a láma, az látod, beléd is
3: nem, ez neki nyomott a kerítésnek, és...
1: Ne! Tessék, pedig segít, azért elég kemény.
0: Akkor most már Csabival vigyázz azért, mert az a láma igen. Után nehogy...
2: Fantasztikus egyébként, nagyon izgalmas ez a szakma, és mert kézzétek el, gyorsan elmondom, hogy ugye én nagy állatörült voltunk, és nekünk volt az régi villánk, ahol laktunk, volt egy IKV lakás, és én oda beosontam, és én betelepítettem üzleti szempontok alapján, 10 éves voltam, hullámos papagájt, nymfa papagáj, rozetta papagáj.
0: Egy kis Darrell veszett el benne.
2: Egy kis, tényleg az voltam.
0: Egy kis Gerard Darrell.
2: És akkor kézzétek el, gerlik, és majd megláttam az üzleti modellt ebben az egészben.
0: Akkor
2: de persze volt ebben japán táncolóegér, arany, hörcsög, mindenféle, és én azt mondtam, hogy nem szabad ezeket bezárni, hanem éljenek ott a környezetben.
3: És ugye nem engedted el őket.
2: De, és így szabadban nem, ebben a lakásban voltak. És
0: tudod, a gekkót a boával, és így tovább.
2: És én azt az üzleti modellt láttam meg ebben a dologban, hogy hát, hogy megegyeztem az Albert kisállatkereskedéssel a Néphadsereg utcában akkor, és akkor én hogy mondják, takarmányért, mert ugye a gerlék tojtak, a papagájok, és elkezdődött, érted, egy ilyen szaporítás, és akkor ez bevette ez a kisállatkereskedés, teljes őrületbe voltunk.
0: Akkor még nem kellett igazolni, hogy honnan származik.
1: Igen. Azóta hál' Istennek változott.
0: Na, a ez nem a felelős állattartás, arról majd akkor volt.
2: Igen. Nem tudod elképzelni, itt minden,
0: minden pálmafák
2: voltak, minden volt. Tehát ez itt nagyon komolyan működött.
0: Köszönjük szépen dr. Zissi Száris szakállatorvosnak, hogy ellátogatott hozzánk és hoztak is kedvenceit.
2: Várjál, még annyit meg áruljunk el az Árisztról, hogyha valaki tényleg most valami oknál fogva van otthon egy lámája, vagy egy mosómedvé, akkor téged hol ér el?
1: Az Exománián.
3: Az Exománián.
1: Van egy saját kis tanja.
3: Az egzotikus állatorvos kultúra.
2: Mert azért nem egyszerű egy állatorvos találni. Érted, hogyha most otthon rohanok a gekkommal, hogy valami baja van, akkor nem biztos, hogy itt a sima állatorvoshoz.
1: Ott ül egész nap, képzeld, de lehet hozzá menni, nézni szoktam, mennek, kérdeznek, ő meg nagyon kedvesen, mosolygósan válaszol. Így, holnap az Exománián.
2: Én is ott leszek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyhanyelven.
2: Velem Mauter Zsófival. Eheti vendégünk Gerstenbrein Zsanett, a Lehel Csarnok Lángos Centrumának tulajdonosa.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be! Válassz ajándékot! 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület. Prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
4: Október 10-én Exománia a Bokcsarnokban. Exotikus állatok, izgalmas programok az egész családnak. Ne maradjatok le! Állati lesz!
5: MI Beauty. A szépség akkor igazán különleges, ha személyre szabott. Az MI Beauty klinikáin Dunakeszin és Török Bálinton professzionális orvosi háttérrel, korszerű bőrterápiákkal és esztétikai kezelésekkel várjuk. Prémium környezet, figyelmes gondoskodás és olyan kezelési terv, amely valóban rólad szól. MI Beauty, ahol a szakértelem és az elegancia találkozik. MiBeauty.hu.
6: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119-ben. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
7: Építőipari, faipari és kertépítő szakemberek, figyelem! Jön az év szakmai fesztiválja, ahol a profik találkoznak. Próbáld ki a legújabb szerszámokat, anyagokat, technológiákat. Jó hangulat, több száz márka 3 csarnokban. Home Info építőipari, faipari és kertépítő mester workshop. Október 16-17, Bokcsarnok.
8: Te is hallottad már, hogy a Don Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe! Több, mint pizza!
9: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival! Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
10: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizásért főszerep. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcs vásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
11: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégig középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje. Keresse termékeinket partnereinknél. Valami
12: van a levegőben. Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
13: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. Várhegyi Attila lett a Fidesz kommunikációs igazgatója. Egy motorháztetőjén kapaszkodó taxissal hajtott egy nő az Üllői úton. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Egy milliárd forintos keretösszeggel gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány, jelentette be Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár. Az alapszolgáltatásait minden olyan 18 év feletti ember igénybe veheti, aki 1997 után akár egyetlen napot is a magyar gyermekvédelmi rendszerben töltött, és ehhez nem kell bizonyítania, hogy bántalmazás áldozata volt. A támogatás egyebek mellett pszichológiai, egészségügyi és rehabilitációs ellátásra, jogi segítségre, lakhatásra, tanulásra vagy a munkába való visszatérésre használható fel. Gyurkó Szilvia szerint a bicskei ügy feltárása során mintegy 7000 oldalnyi iratot vizsgáltak meg, és az adatok alapján feltételezhető, hogy az ismertnél több áldozat lehetett. Az államtitkár szerint a gyermekvédelmi rendszer éveken át inkább saját magát védte, mint a gyerekeket. A jóvátételi programot egy tanácsadó testület felügyeli majd, amelyben magyar és külföldi szakértők, valamint korábbi áldozatok is helyet kapnak. Várhegyi Attila lett a Fidesz kommunikációs igazgatója, közölte a párt a Facebook oldalán. A bejelentés szerint Havasi Bertalan továbbra is a párt sajtófőnöke marad. Várhegyi Attila ellen augusztusban a Duna Média Szolgáltató feljelentést tett, mert a közmédia átvilágítása szerint tanácsadóként befolyásolhatta a közmédia működését, és hivatalos vezetők helyett is hozhatott tartalmi, személyzeti és gazdasági döntéseket. Több mint 100 méteren át a motorház tetőjén kapaszkodó taxissal hajtott egy nő az Üllői úton, egy forgalmi vita után. A történet egy koccanással kezdődött, a nő hátulról neki ment a taxinak, majd félreálltak, hogy rendezzék a helyzetet, de nem jutottak megegyezésre. A nő visszaült az autójába és elhajtott, a rendőrség szerint ekkor kapaszkodott a taxis a motorház tetőbe. A sofőr nagyjából 30 km-es sebességgel haladt, majd egy mellékutcában állt meg. Amint egy 30 éves férfi a kezét és a lábát fájlalta, ezért mentőt hívtak hozzá, majd kórházba vitték. A taxi utasa szerint a nő el akarta ütni a taxist, aki félelmében ugrott fel az autóra. Összehangolt takarítási és ellenőrzési akciót tartottak a Lehel téren és környékén. A Budapesti Közlekedési Központ kezdeményezésére több szervezet közösen dolgozott a terület tisztántartásán és biztonságának javításán. A Budapesti Rendőrfőkapitányság fokozott jelenléttel vett részt az akcióban, a közterület felügyelők ellenőrzéseket végeztek, a BKK illetékesei pedig a járatok állapotát és tisztaságát vizsgálták. A kezdeményezés részeként szombati kiemelt járatellenőrzés is zajlik a Lehel tér térségében. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.

0: Csabikám, miért nem mondod az időjárást?
1: Azért nem mondom az időjárást, mert meg vagyok szeppenve egy pillanatra, viszont azt kell tudni, hogy hajnalban 13 fok és erős széllökések voltak város szerte, napközben 20-21 fok is lehet, és számíthatunk esőre, zivatarra, országszerte. Próbáljunk nem szabadtéri programot csinálni, de azért lesz egy kis napsütés. Ebben minden benne volt, amit el lehet mondani az időről.
2: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Eti utazási iroda. Egyiptom, minden itt kezdődött.
0: Az 51-es számú főúton Dömsöt közelében két személyautó koccant. A 48-as kilométernél jelenleg a két irány forgalmát egy sávon felváltva engedik át. Budapesten az a Robert Károly körúton történt baleset, az Árpád híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után, valamint a Váci úton is helyszínenleg befelé a Gyöngyösi utcánál. Az egyes villamos helyett pedig a Közvágó híd és a Budafoki út-Dombóvári út között jelenleg még pótbuszok közlekednek járműhiba miatt. Ha már sinem vagyunk, mi újság a MÁV-nál, mi újság a vasúton? Bogáti Bence vonalban a MÁV Informtól. Jó reggelt!
3: Szia Zoli, jó reggelt! Jó hírem van, zavartalan a vonat közlekedés. Ezen a hétvégén lesz azonban a déli pályaudvar őszi karbantartása, ezért a pályaudvar a hétvégére bezár. A vonatok többsége Kelenföldről indul majd, azonban az S12-es vonatok csak Tatabánya és Oroszlány között járnak, a Balatonra közlekedő sebes és interrégió vonatok pedig Székesfehérvárról indulnak. Székesfehérvár és Dunaújváros felé a zónázó vonatok helyett S30-as és S42-es vonatok indulnak. Kelenföld Budapest belvárosából az M4-es metróval érhető el, de a déli pályaudvarról pótlóbuszok is indulnak. A részletes forgalmi rend már elérhető a MÁV csoport honlapján. Jó utazást kívánok!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

hosszabb kihagyásom is volt. Bekerültem a szemészeti klinikára, Szegedre. Az egész hajcihő az injekcióval kezdődik, jön a szuri. És az a legrosszabb, hogy közben nézni kell a tűhegyét. Nekiteszed a fejedet a falnak, hogy ne tud elkapni, és így... nyomod hátrafele, hogy már ki van dudorodva a fal. Ja. Nem lehetne ide hátulról... farba, rendesen, szokásra. Dehogy nem, dehogy. Csak az már nem a szemészet, hanem az urológia. Az már... És akkor gondold el, hogy jön az érzéstelenítés. Itt van, itt az orr közelében az a rész, hogy műtét közben ne könnyezzél, kicsit odébb, hogy ne pislogjál, itt oldalt, hogy ne szard össze magad.

0: ablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Itt van velünk Dávid, szia, jó reggelt!
2: Szevasz!
3: Sziasztok, jó reggelt!
4: Szia, Dávid!
1: Felkészültél a felkészülhetetlenre?
2: Na, hogy eltanultad tőlem?
1: Igen.
3: Erre mindig nehéz felkészülni.
2: Igen.
4: Figyelj, Dávid, megkérdeztem, hogy hány éves vagy?
3: 34.
4: Ó, fiatal.
1: Nem fog menni?
4: Szerintem nem, de mindjárt.
2: Milyen kedves hozzá.
1: Akkor viszont azzal sokat segítettél, hogy ez egy régebbi dal.
2: De hát, ha ismeri Dávid a jó zenéket, a régi jó zenéket.
4: Figyelj, annyit segítek, jó?
5: Csak azok a régi jó zenék.
4: Csak annyit segítek, gyerekkor.
1: Igen.
4: Mese.
2: Na, énekelj inkább.

0: Nem tudom, mennyire vagy édes szájú.
1: Akkor Zoli tudja.
2: Dehogy tud.
3: Tegnap akkor ezek szerint kitalálták a feladványt, a tegnap itt pont nem hallgattam.
1: Tegnap ki? Igen.
2: Sorry about that.
0: Igen.
3: Pedig azt nagyon vágtam.
0: De... Ja, nem édes szájú, bocsánat, igen, mert nem. Nem a mézet, hanem valami mást. A soma. Persze.
2: Hát mondtam, a Zoli öreg, hogy tudja.
0: Nem, csak Zoli, az soma.
3: A nyomok alapján mentem egyébként, de hát így azért nehéz lesz.
2: Jó, kicsit segítek.
3: Magyar mese.
2: Magyar mese. Így van.
3: Csak nem jut eszembe a címe.
0: Aha, jó duma.
1: De hát rájött, hogy magyar mese.
0: Hát mert
3: nem, mert
0: tényleg
3: rájöttem,
0: Csabi.
3: Mert az allam az megvan, csak a címe, a mese nincs meg.
0: De figyelj, segítek, segítek.
3: Nem az... benne van, hogy magyar mese, mert ami...
0: Segítek, nem az Izi bolygó titka.
3: Akkor először a, nem tippelek most, csak először a micimackót akartam rámondani, de nem, az nem magyar
1: mese. Nem a micimackó.
3: És utána, amikor a Cilla azt mondta, amikor átgondoltam mégis, hogy mit tudod,
0: Dávid,
3: akkor rájöttem,
0: tudod?
3: Hogy egy magyar mese, csak a címét okay. Nem tudom.
2: Hagyjad a Dávidot beszélni, miért akar? Jó, annyit én, Zoli a szőrű szívű, annyit mondok neked, hogy sajt.
1: Á, oké.
2: Okay. Ennyit mondok, ha ez sem megy, akkor...
0: Zoli nem szőrű szívű, csak korrekt a többi játékos.
2: Nem
0: ha...
2: korrekt,
0: de most akkor vagy mindenkinek segítünk, vagy
2: mindenkinek segítünk.
3: Jó, mert... akkor egyet tippelek, de egyébként ugye nagyon jó. Fiatal vagyok, ahogy a Cilla mondta, de akkor tippelek egyet, hogy macskafogó.
1: Nem sajnos.
0: Sajnos nem.
1: Jaj,
0: de szőrös szívű vagy, Cilla.
2: Ezt nem tudom elfogadni, mert nem jött mondod, de mit
1: szia,
2: nem nyert
1: Dávid.
2: Meg.
3: Semmi probléma, köszönöm.
2: Ölellek, szép ügyvégét.
1: Sajnos most nálunk maradt a családi belépő az október 10-11-re szóló Happy Cat nemzetközi macska kiállításra a Lurdi házba, valamint macska eledeleket és felszereléseket tartalmazó ajándékcsomag a Macskamánia Magyar Macska Egyesület jóvoltából. Egy páros belépő a tavalyi év sajtófotóiból nyílt WordPress fotókiállításra a Biodomba és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádió hallgatással is visszahallgatás funkcióval.
0: Látod, mert nehéz volt a feladványod. Te vagy a szőrös szívű.
2: Nem szőrös szívű vagyok, segítettem.
0: De hát azzal kezdted, hogy ja, úgy sem fogod kitalálni, mert fiatal vagy.
2: Nem, azt kérdezem, hány éves is mondom, jaj, nagyon fiatal. Én csak károktam egyet.
0: Jól megszivattad. Na mindegy, majd hétfőn segítünk.
2: De az öreg Zoli egyből rájött. Tartsd a vonalat.
4: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
2: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A három napos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
3: Október 9-től 11-ig jönnek a Köki kuponnapok. Három napon át különleges kedvezmények várnak a Köki üzleteiben. A párodat se hagyd otthon, biztos, hogy ő is talál magának valami kedvére valót. Töltsd le a Köki appot, szeredd be a kuponokat, és irány a Köki! Köki kuponnapok. Október 9-től 11-ig.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
5: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky meg a Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófogáért Facebook oldalán.
6: Építkezik, felújít, Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, Csömör-Majorút. Őszi akciók miatt keres

0: a Sakurában. Ha fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság, látogasson el a Toyota Sakura Flotta Központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. toyotasakura.hu Sláger FM.
1: A reklám után.
2: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: A honvédelmi miniszter felszólította Orbán Viktort az aranykonvoj ügyben. Kezd beindulni a koronavírus terjedése. Megérkezett Budapestre az első új hosszú káv villamos. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Az aranykonvoj ügyben Orbán Viktor volt miniszterelnököt szólította fel felelősségvállalásra Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető azt kérte tőle, álljon ki és mondja meg, ő adta el ki a parancsot a márciusban feltartóztatott ukrán pénzszállítmány megállítására. Az ügyben a központi nyomozó főügyészség eddig 5 embert hallgatott ki gyanúsítottként, köztük a TEK főigazgatóját, az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjét és 3 rendőrt. A rendőröket hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítással gyanúsítják. A TEK és a titkosszolgálat március 5-én az M3-as autópályán állította meg az ukrán pénzszállítmányt, amelyből a közlés szerint több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le. Ruszin Szendi Romulus szerint egy volt főügyész állítása alapján az akcióra a legmagasabb politikai szintről érkezhetett utasítás, ezért Orbán Viktortól vár választ. Magyar Péter miniszterelnök szerint pedig az ügyészség eddig csak a végrehajtókat gyanúsította meg, miközben az akció kitervelőjének felelősségét nem vizsgálják. Közös jogi fellépést kezdeményez a tervezett fővárosi parkolási rendszer átalakítása miatt az 5. kerület polgármestere. Szentgyörgyvölgyi Péter szerint a parkolási rendszer és az abból származó bevételek kerületektől a fővárosi önkormányzathoz kerülése az önkormányzati jogokat és az autonómiát is érinti. Az 5. kerület ezért szakjogászok bevonásával vizsgálja a döntést, és közös jogi kezdeményezést javasol a kerületeknek. A polgármester szerint a kérdés szinte valamennyi budapesti kerületet érint, mert a parkolási bevételek elvonása csökkentheti a kerületek gazdasági mozgásterét. Emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben országos szinten, így a fertőzések számának növekedése várható. Az NNGK szerint a vírus örökítő anyaga többek között Budapesten, az agglomerációban, Békéscsabán, Debrecenben, Egerben, Kecskeméten, Pécsen, Szolnokon, Tatabányán, Szekszárdon és Szegeden is kimutatható volt. A több hete pozitív eredményt mutató területek közül Budapest több régiójában, valamint Békéscsabán, Pécsen, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán is emelkedett a koncentráció. Megérkezett Budapestre az első új hosszú káv villamos, amelyet Spanyolországban gyártottak és szereltek össze. A korszerű alacsonypadlós jármű a korábban megrendelt 51 darabos káv flotta része. Ebből a változatból összesen 5 érkezik a fővárosba. Az 56 méter hosszú járművek az egyes villamos vonalán közlekednek majd, ahol a már jól ismert hosszú káfok újabb generációját képviselik. Október 14-től éjszakánként félpályás útlezárás mellett folytatódik a Gubacsi közúti híd felújítása. A munkálatok november 15-éig tartanak, ez idő alatt a dilatációs szerkezeteket cserélik ki. Este 10 és reggel 6 óra között a forgalom váltakozó irányban jelzőlámpás irányítás mellett haladhat majd a hídon. Napközben mindkét sáv járható marad, ideiglenes áthidaló szerkezeteken keresztül. A gyalogosok és kerékpárosok továbbra is a Gubacsi vasúti híd járdáján kelhetnek át. A Budapest közút szerint a nyár végén kezdődő rekonstrukció az ütemterv szerint halad, és november 15-én befejeződhet. A tegnap érkezett felhőzet egyre inkább felszakadozik és kisüt a nap. A felhő átvonulásokból jelentős csapadék már nem várható. A szél megélénkül, helyenként viharos is lehet. Délután 18 fokot mérhetünk, estére 10 fokig hűl a levegő. Hétvégén a szombat csapadékosnak ígérkezik, többfelé lehet nagyobb eső. Vasárnap már szárazabb, de hidegebb időre van kilátás.
4: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
5: Az 51-es számú főúton Dömsöt közelében két személygépkocsi koccant. A 48-as kilométernél a teljes zár megszűnt, viszont a két irány forgalmát felváltva engedik át. Erős a forgalom Budapest felé a fő útvonalakon, így az M3-ason, az M5-ösön, ráadásul ugye terelést építette ki Ócse és az M0-ás között, amelyből Budapest irányában az M0-ás az csak az eredeti oldal külső sávjából érhető el, az átterelt belső

0: nem? Telítettek továbbá a sávok a 10-es számú főúton a Solymári körforgalomtól, az 51-esen Dunaharaszti elkerülő szakaszán, illetve az M7-esen is fennakadás tapasztalható, a 18-as érdi csomópont és az M0-ás között, ahol szintén terelés van érvényben. Budapesten az 1-es villamos helyett a Közvágó híd és a Budafoki út Dombóvári út között továbbra is pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Rákóczi hídon Budára a Pesti hídfőnél a belső sávban nem lehet felhajtani, csak lépésben halad így a forgalom a Könyves Kálmán körúton az Üllői úttól a híd felé, illetve a Róbert Károly körúton az Árpád híd irányában a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után a külső sávban is baleset lassítja a haladást.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
0: 8 óra múlt 6 perccel.
2: Jó reggelt kíván Bordán Petra és Somogyi Zoltán.
0: Hát meg a Cilla, csak megint eltűnt.
2: Hol a Cilla? Még állatozik, de mi hamarosan beszélgetünk egy kölcsönpasival, Hajdú Árpáddal, hogy mit is jelent az, hogy ő kölcsönpasi, ez mindjárt kiderül.

0: Sláger reggel.
1: Ahol 4:09 előtt egy perccel szeretnénk bemutatni önöknek a kölcsönpasit.
2: Jó hangzik.
1: Csak wow. Fölhúzta a szemöldökét.
2: Hogy mi az? Ki
1: igen,
2: ő?
1: Igen. Hajdú Árpád a vonalban. Jó reggelt.
2: Szia, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
1: Mi az első gondolata az embereknek, amikor ezt hallják, hogy kölcsönpasi? Gyakoriak a félreértések?
3: Hú, hát poénkodás terén igen, azért szögezzük le, hogy ez egy kizárólagos ezermester szolgáltatás.
4: Ja.
2: Igen, tehát ilyen olyan munkákat válasz, amik például mondjuk asztalos munka, vagy villanyszerelés, vagy mi mindent tudsz, amire téged ki lehet kölcsönözni?
3: Úgy tudom meghatározni, hogy azokat a munkákat csinálom meg, amit amúgy is elvárnál otthon a férjedtől, a barátodtól, stb., hogy rakja össze a lapra szerelt bútort, az IKEA-s bútort, takarítsa ki az ereszt csatornát, fúrja föl a karnist. Tehát, hogy ilyeneket szoktam csinálni leginkább.
4: Hát ez szuper egyébként. Nekünk volt Párizsban nagymamám és a nagynéném együtt laktak, két idős hölgy, és volt a Monsieur Albert nálunk, és Monsieur Albert csinált minden ilyet, és nagyon nagy keletje volt Monsieur Albertnek ott az egész kerületben, az összes néni kézről kézre járt a telefonszáma, és ezek a nénik egyébként egy picit úgy bele is szeretnek. Bonjour, Monsieur Albert, hát a karnis
1: lesz a kar. Figyelj, RP, azt vettem észre, azt látom ismerősi körben, hogy a legnagyobb problémája az embereknek, hogy ugye mesterembert pici munkára nem tudsz kihívni, mert hogyha nem akarsz legalábbis egy fél házat felépítetni valakivel, akkor azt mondja, hogy nem ér rá. Nálad mi a legkisebb munka, amit még beválaszt? Tehát vissza kell csavarozni egy konnektort a falba, mert a porszívó zsinórja kirángatta. Lehet?
3: Igen, igen, tehát hogy a legapróbb munkákra is ki szoktam menni. Van, hogy egy ajtót kell beállítani, mert éppen nem záródik, egy kilincset kell meghúzni, kicserélni, mert fél, hogy a kezében marad. Tehát ilyen apróságokra is szoktam, igen.
1: Aha, sok kicsi sokra megy.
2: Egyébként
4: hát
2: igen.
4: Ez szuper.
2: Igen. Árpi, neked mi az eredeti szakmád? Tehát olyan vagy, mint Mekkelek, aki mindenhez ért? Vagy?
3: Sok mindenbe képeztem magam az évek során. Aha. A közgazdaságtantól a mezőgazdasági végzettségem van rengeteg.
2: Tehát mondjuk ilyen bálapakolásra is megkérhetnek téged, hogyha szalmabálákat kell pakolni? Vagy össze...
3: Hát azt azért
2: nem. Azt azért nem.
3: De ilyen megkeresés még nem érkezett.
1: Mi volt a legextrémebb megkeresés, amit eddig kaptál?
3: Legextrémebb, inkább úgy mondom a legemlékezetesebb, okay. Amikor egy hostel tulajdonos keresett meg Gran Canariáról, egy magyar hölgy vezetett egy hostelt, hogy ilyen karbantartásra kimennék-e egy ilyen egyhetes etapra.
2: És mentél?
1: És kimentél?
3: Még nem, de vakancslistás a munka.
2: Ez menő azért.
3: Nem.
2: Azonnal láttam volna a repjegyet.
1: Figyelj, irányítsd hozzám.
4: De akkor most úgyis lehet, hogy tudunk hívni téged, mert ugye téliesíteni kell az öntözőrendszert, elrakni a fűnyírót.
2: Leveleket kell most még ősszel sepregetni, gerebézni.
4: Azt megcsináljuk, de mondjuk ez a téliesítése, a csaptelep, elzárni a kerti csapot.
3: Ilyeneket szoktam. Ezek mind olyan munkák, amikre sokan nem mennek ki, viszont nagy szükség van rá.
1: Figyelj,
3: mert tényleg sokaknak meg lehet ezzel könnyíteni az életet.
1: Most eszembe jutott például a fizikai munkákon túl, tehát ez a fog meg is vigyük és stb. Mondjuk az, hogy valaki vesz egy új tévét, be kell állítani. Ilyeneket is válasz?
3: Igen.
1: Összedugni a kábeleket.
3: Konzolt felrakom, bekötöm, sok idős ügyfelem van, akiknek ezek mondtam. Az okos tévék. Mindenféle smartboxok, ez azért nem olyan egyszerű nekik. Mint
1: és akkor meg is tanítod, hogy két távirányító van, melyiken kell a hangerőt, melyiken változ csatornát,
3: igen, a setboxot. Igen, valamikor feliratozom is egy kis lapra mellé.
2: Menő, tök
4: na jó. Én megmondom őszintén, elkérem a akarod számodat, Árpit? Mert akarom Árpit, mert nekem most lesz egy ilyen lakberendező, így átrendezik a lakást, és a tévét állványra tesszük meg minden, úgyhogy millió ügy lesz, úgyhogy Árpi kell, hogy gyere a
3: köszönöm, keres nyugodtan.
2: Árpi, nagyon köszi.
4: Szuper.
1: Jó munkát kívánunk neked.
2: Munkát.
1: Szia.
4: Zoli, te is egy ezermester vagy. Neked ez egy lehetőség. Amúgy is olyan döcögős már a rádió. Úgyhogy...
1: Hát úgy is ki akarsz rakatni, tehát hogy persze.
2: Amúgy is döcögős a rádió.
4: De itt az ideje, hogy egy kölcsönpasi legyél.
1: Szoktam ilyet csinálni, csak én nem pénzért csinálom, és nem idegeneknek csinálom.
2: Ő csak barátoknak.
1: Barátoknak ingyen.
2: Hát Encsi kolléganőnknek akkor... mennyire sokat segítettél, amikor a konyhájukat is
4: például. Jaj, akkor jössz hozzám is.
2: De tervezésben is tud segíteni.
1: Mondom, barátoknak.
2: Neked.
4: Jaj, jössz hozzá, hát mi jóba vagyunk, hát adáson kívül, persze. Olyan döcögős a rádió.
2: Olyanok vagytok, mint a Muppet Show-t.
4: Mert kell egy jövőkép az Zolinak, érted? Tehát, hogy így is,
2: és ez az, az ezer mesterkedés,
1: meg jó lenne. Hol tartasz a kifúrás, vagy csak, hogy mikor a számolja kezdet? Tehát, hogy már jövőre, vagy még odébb van?
2: Még van időm?
4: Még vagy, de figyelj, Zoli, évek óta ezt csinálod, érted? Tehát, hogy az ember elfárad, és kell egy új perspektíva az életedbe, és ez,
1: hogy te egy kölcsön... De bennem van kitartás, nem szoktam feladni.
4: De az, hogy te egy kölcsönpasi lehess, hát figyelj, tudod, hogy kapkodnának a nyugdíjasok a Újlipótvárosba utána? Krausz néni, Klein néni hívogatna. Jöjjön már itt az a jó képű fiatal ember.
1: Tennék egy lépcsőházba ilyen overálos fotót.
2: Azt kell!
4: Leszakadt nálam a
2: pol. Milyen színű overálban képzeled el?
1: Kék.
4: Én a kék is lenne egy ilyen kis sapia az Zolinak, és az lenne a weboldal, mert én a marketinget megcsinálom
1: Zoli
4: neked.
1: Zoli megoldja. Megcsinálja
2: a marketinget.
4: Nem, kölcsönzoli.
2: Kölcsönzoli.hu,
4: és akkor föl lenne sorolva, hogy dugulás elhárítás, polcszerelés, fúrás, faragás, minden, és akkor mindig tudnánk azt, hogy Zolikám, kiégett egy villanyégő nekem itt a nappaliba, és akkor Zoli már ott menne cserélni, és okos telefont megmutatná a néniknek. Zoli ebben jó lenne.
2: Jó lenne, szerintem.
1: Kezdek kedvet kapni hozzá.
2: Látod?
4: Szerszámos ládája. Én megmondom őszintén, hogy a Lidl-ben vannak ezek a parkside-os gépek, abból tök jó kis izék.
1: De várjál, megtanítalak keverni, mert akkor már tényleg nem kellek ide, hogyha tudod nyomkodni itt a gombokat.
4: Már most is meg tudnánk nélküled oldani, de annyira jó a hangod, hogy azt mondták a hallgatók, hogy hát olyan jó hangú ez a fiatalember, hát maradjon. De ez egy B-opció, ez legyen. Aha. kölcsönzoli.hu.
1: Értem, készülök rá. Azért Zoli. Majd szó időben. Küldj valami jelet, amikor már csak egy-két hónapon van hátra, tudjam, jó?
4: www.kölcsönzoli.hu. Leugrik a színpadról a Zoli, és már ott van a fürdőszobádban, és a csötörést elhárítja.
1: És Petrának egyébként mit javasolsz? Mert...
2: Én dugulás elhárítást vállalok majd.
4: De Petra nem egy házias, az a baj, tehát nem tudom
2: a
4: őt,
2: Petra
4: hogy,
2: nagyon házias.
4: Nem tudom őt, hogy, mert simán behozhatnánk a Petra hoz a vasalni
2: valót. De várjál, a Petra házias.
4: Házias?
2: Képzeld el. Pont múltkor mondták a hallgatóink, amikor nem voltál ott a lokopikniken, hogy nekik az olyan fura, hogy nem gondolták volna, hogy főzök, takarítok, mosok,
1: tényleg,
2: festek.
1: Tényleg nem jöttél el a lokopiknikre, pedig igen. Azt mondtad, hogy kilátogatsz tudom. Majd.
2: De Petra házias.
1: Úgy vártak a hallgatók.
4: De most komolyan főzöl?
2: Persze. Tehát, hogy... Most például a héten Váczent Lászlóról hoztunk paradicsomot, paprikát, csodálatos kolbászt vettem hozzá, isteni finom lecsót dobtam össze. Oh. Egyébként a kedvencem most, amit megtanultam, és nagyon szeretek, az a szarvaspöri, mert egy kedves barátunk hozott nekünk csodálatos szarvasú. Igen, főz. Őrület, nem? Nem, 5 év alatt nem tudtam meg, hogy főzök.
1: Az előbb porszívózott is, nem, mit akarsz?
4: Mert mindig olyan, tehát hogy nem lát, tudod, mindig úgy rácsodálkoztál a Zsófinál minden főzésre, és azt hittem, hogy egyáltalán nem főz.
2: Nem minden főzésre
4: hittem,
2: csodálkozom
4: hogy
2: rá.
4: Rendelsz, megmondom
2: nem,
4: őszintén.
2: Nem minden főzésre csodálkozom rá, én arra csodálkozom rá, hogy a Zsófi milyen szépen is csinálja, mert hát az otthoni főzés az nem ugyanolyan, mint hát, hogy ő csinálja. Igen. Nálam akkor azért Zoli, nálam kupisabb.
4: Te nem főzöl.
1: Én nem főzöm. Hát nem kell mindenkinek. Hát én magának... olyan dolgokat csinálok, ami ér.
4: És akkor például, hogy rendelsz kaját? Vagy aha.
1: Hát ide rendelek, itt vagyok napközösként rendelek.
2: Hát mert mióta főzöl. De ha belegondolsz, most 2 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt, itt te se szerettél ennyire főzni.
4: De sose rendeltem. Valahogy kizetek el nekem a rendel... Nem tudom, rosszul eszem, vagy nem tudom, de hogy valahogy nekem ez a rendelés tényleg? Semmiben nem megy. Mondjuk se kajába... se ruhába, én ezt
2: ne, nem... Az sajnos nekem sem megy ruhába.
4: Tehát, hogy nem vagyok ilyen rendelős, valahogy nem tudom, nem...
1: Másokban nem bízol, vagy magadban?
4: Nem tudom, nem szoktam rá, tehát inkább lemegyek, mondjuk ha Párizsban vagyok, akkor inkább lemegyek venni kaját.
2: Igen,
4: a boltba, de
2: hogyha...
4: nem vagyok ilyen rendelős.
2: Nem,
4: tehát, hogy így... A szomszédom az abszolút így.
1: Ja, otthon is, tehát ide bentre rendelek, ugye nap, minap hozzák ezt a dobozos előre.
4: Ja,
1: egy hét előre megrendelt
4: ezek
1: étel.
4: A volt futárok,
1: nem,
4: nem
1: az,
4: tetsz,
1: az nem jellemző, hogyha otthon vagyok, akkor én is van, hogy biciklire pattanok, és elmegyek egy csömörre.
4: Igen,
1: és ott van
4: igen,
1: tök aha. Jó ilyen kis csárda, meg étterem, vagy ott a 16. kerületben erre-arra. Hát, vagy családi ebédet hozunk össze.
2: Igen.
4: Leadom a rendet. Jó, de ez nagyon tetszik, hogy Zoli...
2: kölcsönpasi legyen?
4: Igen.
2: Kölcsön Zoli legyen.
4: Igen, kölcsönzoli.hu. Zoli megoldja.hu. Hát szerintem
2: még a szlogenen még dolgozunk egy kicsit,
4: szerintem tök jó, tehát hogy bármi történik a Sláger FM-el, tudjuk, hogy neked van egy másik életutad. Ez a legfontosabb.
1: Hidd el, ez engem is megnyugtat.
4: Petrával történik ilyen, akkor tudjuk, hogy vassal.
2: Vagy porszívózik. Egyébként takarítónő is lehetek.
4: Abszolút, egy házvezetőnő.
2: Igen. A végül is ez jó. Köszönöm,
4: szerintem
2: Csabi.
4: Egyébként nagyon jó lennél például társalkodó nőnek. Egy igen? Ilyen idős dámánál mennél, és akkor mondanád, Kovács néni, csokolom, akkor felolvasnék
2: neki.
4: Bulgakov, Mester és Margaritájából. És akkor
2: jó?
4: Egy ilyen társ, kikíséred a madámot igen. A kertbe.
1: És te mivel szeretnél foglalkozni egy 5 év múlva?
4: Hát én úgy néz ki, itt maradok a rádióban.
2: De akkor viszont gyere minden nap. Ne hagyd már cserben a hallgatóidat.
4: Hát akkor én úgy néz ki, hogy itt fogok maradni.
2: Tessék maradni, hát csak ne hagyd cserben
4: a frontot.
2: Őket. Tényleg, gyere minden nap. Na, hát mehetünk tovább?
4: Menjetek, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Újra itt a borzongás, és idején igazán színes lesz. A Family Park a Fiesta de los Muertos-t ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Fun, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
2: familypark.at.
3: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Farmer napok a Premier Outletben.
5: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
6: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
7: Premier Outlet Budapest.
8: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a Premium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
9: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
10: Carglass javít, Carglass cserél.
11: Babát vártok. Ne vesszetek el a baba termékek rengetegében. Válasszátok a Baba Safarit. Nálunk megtaláljátok az Espiro, Cipollino és Lorelli termékeit. Emellett a Maxikoszi egyik legnagyobb hazai forgalmazója vagyunk. Keressetek minket üzleteinkben, Győrben és Budapesten, vagy online, ahol kelengye tanácsadással és extra kedvezménnyel is várunk. Babakocsi, autós gyermekülés vagy komplett babaszoba. Baba Safari, együtt a legnagyobb kalandban. www.babasafari.hu.
12: Marina sétány, prémium okosotthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
13: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként válaszd a zalakarosi fürdőt, az ország kedvenc családi fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermekvilág, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiségben. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év minden napján. www.zkf.hu.
14: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
15: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj két éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
16: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
17: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Anonim jelzési rendszert vezetnek be a gyermekvédelemben. Már működnek a szuper trafipaxok az M1-es autópályán. Komoly logisztikával készülnek a hétvégi Budapest Maraton Fesztiválra. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Becslések szerint akár 250.000 érintettje is lehet a gyermekvédelmi intézményekben történt bántalmazásoknak, mondta Gyurkó Szilvia államtitkár. A bicskei otthonban történt bántalmazásokról készült jelentés ismertetésekor a szakember arról is beszélt, hogy a kormány 1 milliárd forintos gyermekvédelmi jóvátételi alapot hozott létre. Az érintettek kártérítést és segítséget igényelhetnek. A folyamatot az áldozatsegítő központok is támogatják majd. Magyar Péter miniszterelnök pedig közölte, a gyermekvédelemben közvetlen jelzési utat hoznak létre, amely megkerüli az intézményi hierarchiát és lehetővé teszi az anonim jelzést a gyerekeknek és a nevelőknek is. Továbbra is letartóztatásban maradt Búzs Balázs, miután a bíróság elutasította a védelem szabadlábra helyezésre vonatkozó indítványát. A kecskeméti törvényszék tájékoztatása szerint a letartóztatást október 25-éig meghosszabbították. Búzs Balázst, Óbuda korábbi fideszes polgármesterét, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökét június végén tartóztatták le, jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt. Már működnek a szuper trafipaxok az M1-es autópályán. A 10 helyszínre telepített kamerák nem csak a sebességet, hanem az autósok átlagsebességét, illetve a követési távolságot is képesek mérni. A kijelzők mosolygós vagy szomorú arccal jelzik, hogy a jármű a megengedett sebességgel halad-e. Az eszközöket az autópálya bővítésén dolgozó MKIF vásárolta és telepítette, a méréseket azonban a rendőrség végzi. A fejlesztés célja a balesetek megelőzése, különösen a munkaterületek közelében, ahol megváltozott forgalmi rend és szűkebb sávok nehezítik a közlekedést. A kamerákat a legnagyobb navigációs alkalmazások is jelzik, és az M1-es bővítésének ideje alatt, valamint azt követően is szolgálják a közlekedés biztonságot. Összehangolt logisztikával készülnek a hétvégi 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválra. A Budapest Portiroda és a Budapesti Rendőrfőkapitányság idén is úgynevezett dinamikus lezárási rendszert alkalmaz, amelynek lényege, hogy az utcárakat csak a futómezőny érkezése előtt állítják fel, majd az utolsó versenyző elhaladása után azonnal megszüntetik a korlátozást. A tisztítást cseprűs és locsoló kocsik, valamint hulladékszállító járművek végzik. A frissítőpontok környékén pedig a Budaszkét Ese gyorsasági görkorcsolyázói gyűjtik össze az eldobott poharakat és egyéb hulladékot. A futóeseményre mintegy 39 ezer futó érkezik 120 országból, a mezőn nagyjából fele magyar. A szervezők és a BKK is azt javasolja, hogy a belvárosba tartók a hétvégén lehetőleg a metrót vagy más kötött pályás közlekedési eszközt választanak.
19: Bori, köszönjük szépen, csodaszép időre számíthatunk még ma, még a napsütésé lesz a főszerep, aztán egy kicsit borongós lehet az égbolt felettünk, viszont holnap már nagyobb mennyiségű csapadék is várható, vasárnapra pedig újra kiderül az égbolt.
20: Ne haragudj, Csaba, hogy elmondta a Petra, csak...
21: Nem baj, hát legalább egy normális időjárás jelentés is volt. Nézzük, hogy van-e dugó a városba, gondolom nincs.
22: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
23: Kezdjük előbb a városon kívül. Az 51-es számú főúton ugyanis Dömsőt közelében két személyautó ütközött. A 48-as kilométernél megszűnt a teljes zár, de még mindig csak irányunként felváltva engedik át itt a forgalmat. A 62-es számú főúton Perkáta térségében két személyautó ütközött össze. A 11-es kilométernél itt is félpályás zárás van. Az M1-es autópályán Budapest felé az erős forgalom miatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki. Tatabánya térségében, illetve a terelés kezdeténél is torpan a haladás, majd Bicske és Biatorbágy között, ott főként a külső sávban. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve az M5-ösön a terelésben szintén lassan lehet megközelíteni a fővárost, ráadásul ugye az M5-ösön ne feledjék, Ócsa és az M0-ás között új terelést építettek ki a napokban, és az M0-ás az csak az eredeti oldalról, tehát a Budapest felé tartó oldal külső sávjából érhető el, az átterelt belső sávból nem. Budapesten a Bécsi úton kifelé a Bojtár utca előtt baleset nehezíti a közlekedést. Egy jó hír viszont a végére a 4-es 6-os villamos, ugye most összevontan ismét a teljes vonalán közlekedik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel.
24: My name is Benson Boone.
0: Ez

0: Ez a Sláger reggel 3:49-kor, és a vonalban Mautner Zsófitól kérdezném, vagy kérdezném, ne tedd ezt velünk, itt hagysz magunkra a Csabival, és olyan rakoncátlan egész reggel.
1: Jó reggelt!
0: Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Jó reggelt! Igen, itt az ideje, hogy újra előkapjuk a Rezsót, és a Cillát be fogjuk ott a stúdióban is főzni, igaz?
3: Hát te itt lenne, igen. Hát én azon lennék, ugye, csak hát, hogyha tudom, akkor én már főztem volna valamit a Zoliéknak. De hogy azt mondd meg, Zsófi, hogy szerinted te most Nápolyban vagy, ugye?
2: Igen.
3: Hogy mit csináljak? Olyan tanástalan Nápoly. Vagyok, hogy mit főzzek a Zolinak a hétvégére. Mert ugye, hát tudod, milyen bélpoklos.
2: Igen. Hát ugye, hogyha a Zoli ízlésén múlik, akkor tudod, tiramisút szilvás gombóttal.
1: Az jó kombó.
3: Az igaz.
1: Zsófi tudja.
3: Mondjuk tényleg. De hát akarok neki valami tápláló.
2: Legközelebb, hogyha a stúdióban vagyunk, akkor be fogjuk bizonyítani, hogy jön a kis Rezsó a kocsimból, ugye az indukciós lap, amit ott be szoktuk üzemelni. És ugye az olasz konyhában tényleg az a jó, hogy egy szuper tésztát az gyakorlatilag hát 10-12 perc alatt össze lehet dobni, miközben fő a tészt. Ja nem, akkor kettő indukciós lap van, nem baj, akkor azt kettőt fogunk.
3: Zsófi, azt megmondom
2: miközben
3: neked.
2: Miközben fő a tészta, elkészül a szósz.
3: Azt megmondom neked nagyon őszintén, hogy én azt a Smegnél intéztem egy ilyen indukciós lapot, képzeld arra a hétre, amikor mi kettesbe leszünk adásba.
2: Na de csak lapot vagy sütőt és komplet konyhát?
3: Minden van, sütő is van, de olyan indukciós lapjuk is van, képzeld el, majd megmutatom, amivel mind a kettővel tudunk dolgozni, tehát én csinálom a szószt, te meg a tésztát.
0: Tényleg?
2: Jó, de jó, ízítjük akkor a Rezsót.
0: Már láttam a közös plakátotokat az utcán, hogy ti lesztek a slágerek, és azon gondolkodtam el, hogy csak az egyik kutyus van rajta. Hogy választottál, hogy melyik ujjadba harapjál bele? Hát mi nincs rajta, mind a két gyerek?
1: Tényleg?
3: Azért, mert ez a plakátot akkor fotóztuk, amikor még a Zsibike nem volt. És akkor még csak Griselda Blanco volt, és ezért van. És most csináltam egy videót, és mondtam, hogy ott állunk a plakáton a kislányal, és ott kiabálom, ja nem a Mautner Zsófi a kislány.
1: Legyen neked barátod a Kajdi Csaba.
3: Figyelj csak, Muci, azt mondjad meg nekünk, hogy ha Nápolyba megyünk, tudnék, lesz egy Cilla Tours, és hogy én nagyon gondolkodom, ugye már múltkor már elbarangoltunk.
1: Így van, pont két hete. Igen.
3: Két hete. Hogyha gasztro szempontból nézzük, hova érdemes, és meg mit érdemes piacozni például Nápolyba? Egy pár jó ötletet adjál.
2: Jó, hát figyeljetek, eleve Nápolyra sokan úgy gondolnak egyébként, hogy korábban úgy gondoltak, hogy itt vigyázni kell, káosz van, motorosok vannak, letépik a táskádat, tehát nyilván káosz van, ez egy nagyon sűrű város, tehát hogy az jön ide eleve, aki ezt kedveli, és akinek nem áll nagyon távol azért a habitusától ez a fajta sűrűség, meg összevisszaság, én imádom nagyon. A piac kellős közepében lakom természetesen, itt egy ilyen hosszú utca a piac, és vándorolsz, és akkor ott nagyon jó áron egyébként, ugye ez egy halas, főleg halas gasztrokultúra, tehát mindenféle tengeri kütyű, meg halak, és nagyon-nagyon olcsó egyébként, úgyhogy a konyhában is ezek a halak, ezek nagyon fontos szerepet játszanak, hogyha valaki kicsit nyitottabb az extrémebb dolgokra, akkor képzeljétek el, hogy itt nagyon-nagyon kedvelt a pacal, és nem csak ilyen ragúban, hanem van a piacon egy olyan üzlet, ahol így lógnak ilyen nagy darabokban ezek a frottír törölközők, és rendelésre azt így felszecskázzák ilyen kis csíkokra, és akkor azt rengeteg citrommal, meg olívaolajjal, meg sóval megcsepegtetik, és ez a fogás. És nagyon jól néz ki maga az üzlet egyébként. Meg hát ugye a pizza az igazából ugye a Nápolyból származik, úgyhogy itt nagyon-nagyon jó pizzákat lehet enni, olyannyira, hogy például az egyik legfontosabb szerintem gasztroturisztikai attrakció, az a Dami Kéle nevű pizzéria, ami az egyik legrégebbi pizzéria, 5 euró a pizza, kettő fajta van, a marinara, ami csak paradicsomos fokhagymás szószos, meg egy teljesen alap margarita, és ennyi, és semmi más.
1: 5 euró, Zsófi, úristen, az semmi.
4: Hát ez nem show.
1: Hát az nem.
0: És igen, eredeti.
2: És meg hát nagyon, ugye tésztaételek, és innen származik, ugye ez a Cucina Povera elnevezés, ami az olasz szegény konyha, mert hogy főleg erről a vidékről, meg Dél-Olaszországból vándorolt ki ugye 5 millió olasz a 19. század végén Amerikába, és ők ugye ezt az itthoni saját konyhájukat vezették ott be, tehát amit ezek a tészták, meg ezek a gyors, egyszerű, nagyon gazdaságos ételek, azok alapvetően erről a vidékről származnak, úgyhogy itt alap három hozzávalóból isteni dolgokat varázsolnak, úgyhogy mondok gyorsan egy konkrét kedvencet is, ami egy picit más szerintem ma, mint amit ismerünk, és nagyon finom, az a neve, hogy spagetti alla puttanesca. A puttanesca, vagy a puttana, az a, hát az
3: igen,
2: a,
3: igen.
2: A lány.
0: Igen, az a...
2: Itteni bordélyházakban született ez az étel, innen kapta a nevét, és ez gyakorlatilag kis olívaolajon, kis fokhagymát kell átforgatni, szardellát, amitől nem szabad félni, mert az így beleolvad egyébként az olajba, úgyhogy nem fog látszani, és utána kapribogyó, olajbogyó, paradicsomszósz, 5 perc összerottyantás, beleforgatni a spagettit, és basta.
0: Bocsánat, a beszélgetésünk ezen a pontján Petrával, Jószivel ajánlanak a Nagyik című filmet.
1: Nézzétek meg!
0: A főszerepben. A Nonnás, Susan Sarandon és több nagyszerű
1: színésznő. Igaz történet alapján készült.
3: És Zsófi, hogy Zolinak is kedvezzünk, van valami olyan nápolyi vagy nápolyi környéki édesség, amilyen...
0: Bocsánat, amit mondott, ezek a tésztafélek. Az olasz konyhát, igen, azt nagyon szeretem. Az ázsiait nem, az olasz konyhát nagyon.
1: 15
0: tészta,
1: alatt,
0: pizza,
3: akkor ne mondjál semmi édességet.
0: De jöhet a tiramisu is.
2: Kettő olyan is van, ami kifejezetten szerintem ide Nápolyba az édességkedvelők nyugodtan jöhetnek, mert nagyon sok itteni ilyen specialitás van, de kettő konkrétan, ami nagyon nápolyi. Az egyiknek az a neve, hogy Fogliatelle, és egy ilyen pici háromszög, ami ilyen ropogós rétes tésztából van hajtogatva, és belül egy ilyen narancsvirágvízes, narancsos fahelyes ricotta krém van, és valami eszement jó. A másik pedig a rumbaba, ami innen származik alapvetően, és valami hát elképesztő, és ez tényleg ilyen jó, szottyos, meg minden. Egyébként Cila, a rumbabának neki fogunk állni a karácsonyi helyi héten.
3: Azt tudod, nálunk van ott Dél-Franciaországban ez a rumbaba, hogy ilyen, ilyen sütem, ilyen piskótát rak, nem? Ugye az a rumbaba?
2: Hát olyasmi.
3: Na, jó, hát
1: jó, akkor olyasmi. Majd addigra megtanulod.
3: Figyelj ide, én úgy Cila, néz ki.
2: Cila, rumbaba formád van?
3: Hogy a viharban? Kell kesztyón. Hát kell kesztyón. Figyelj, Zsófi, én mindent szervezek arra a hétre, mindenféle konyhai kisgépet, botmixert, mindent.
1: Minden
3: úgy,
1: lesz?
3: Minden
1: menő
3: lesz. Képzeljétek el.
1: Mondjuk az a kinti sütő is nagyon jó volt, ami a múltkori alkalommal.
3: Igen, most is lesz valami sütőnk, úgyhogy...
2: Sütünk, főzünk.
0: Ezt jó, kisütöttétek.
1: Köszönjük, Zsófi, nagyon. Köszönjük.
3: Legyen szép napot, puszi, drágám.
1: Érezd jól magad.
0: És azért azt is tegyük rendbe, hogy a nápolyi, amit ugye a nápolynak hívunk, ugyanúgy semmi között Nápolyhoz, mint persze, mondjuk a párizsinak Párizshoz, bár annyiban van, ugye a Bécsi udvarból jön, ezt te tudod biztos, Csabi, hogy a nápolyi az ugye a Bécsi udvaron keresztül jutott el ide, és tudjátok, miért hívják Nápolynak? Mert amit annak idején a mogyorókrémet, amit használtak hozzá, azt viszont valóban Olaszországból vitték, és ezért az egész desszertet azt Nápolynak nevezték a mogyorókrém után.
3: De hát tudod azt, hogy amikor azt mondod, hogy francia saláta, az nem francia saláta. Tehát, hogy nálunk az az a salade russe, az igen,
0: saláta.
3: És akkor azt pedig, hogy hívják? Mindegy, annak is van egy neve franciául, amit mi...
1: Itt francia salátának
3: szóval hívunk. Tök más, igen, teljesen. Tehát, hogy máshonnan ered.
0: Ez a sláger reggel, 9 óra előtt, 7
3: Cila.
0: Perccel. Hát az a sláger reggel.
3: Ez a Cila?
0: Az a Cila.
3: Hát... Á, még élvezd ki.
0: Ezt mondom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
2: Macskamániások riadó! Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállatbemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
3: Prémium életérzés a Millenniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
4: Újra itt a Cinema City film ünnep. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási lehetőségek. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezmény 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
5: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számít.

0: felújít? Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör-Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
1: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be! Válassz ajándékot! 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület. Prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
2: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. Ha fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság, látogasson el a Toyota Sakura Flotta Központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. toyotasakura.hu.
0: Sláger FM.
3: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Visszakapja több millió forintos büntetését Tordai Bence és Jakab Péter. Könnyebbé és kiszámíthatóbbá válhat a buszozás Székesfehérváron. Vezetett sétákat tartanak a hétvégén a Mocsáros dűrön. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Összesen 17,9 millió forintot fizet vissza az állam Tordai Bencének és Jakab Péternek a korábban levont képviselői tiszteletdíjakból. Az Emberi Jogok Európai Bírósága jóváhagyta a két politikus és Magyarország közötti peres ügyek békés rendezését. Tordai Bence 8,2 millió, Jakab Péter pedig 9,6 millió forintot kap vissza. Tordai büntetését azért szabták ki, mert 2021-ben videózta és követte Varga Mihály akkori pénzügyminisztert. Jakab Péter tiszteletdíját pedig egy parlamenti felszólalásában használt ficsúrok kifejezés miatt csökkentették. Könnyebbé és kiszámíthatóbbá válhat a buszozás Székesfehérváron. A járművekre olyan elektronikus eszközöket szerelnek fel, amelyek GPS adatok alapján mutatják, hogy hol járnak a buszok, és azt is, hogy menetrend szerint közlekednek vagy késésben vannak-e. A tervek szerint egy hónapon belül minden helyi járat megkapja a készüléket, az adatok pedig a mavplusz.hu és az utas.hu oldalakon, valamint a kapcsolódó mobil alkalmazásokban is elérhetők lesznek. Emellett kísérleti jelleggel több helyi buszon a bankkártyás fizetést is bevezetik. A fejlesztések célja, hogy egyszerűbbé és kiszámíthatóbbá tegyék a városi közösségi közlekedést. A magyar 18-24 éves fiatalok mindössze 27%-a érzi úgy, hogy jó a mentális egészsége, derült ki a Stada Health Report 20 országra kiterjedő kutatásából. Ezzel Magyarország az utolsó helyre került a vizsgált országok között. A teljes lakosság körében is romlik a helyzet. 2024-ben még a megkérdezettek 48, tavaly 44%-a ítélte jónak mentális egészségét. A nemzetközi átlag idén 64%. A kutatás szerint a fiatalok 36%-a az egészségügy egyik legfontosabb fejlesztendő területének tartja a mentális egészség támogatását, még a teljes magyar lakosság körében ez az arány 18%. Ingyenes, szakértő által vezetett sétákat tartanak a hétvégén Budapest egyik különleges természeti területén, a Mocsáros dűlőn. Szombaton délelőtt 11 órától, vasárnap pedig 10 órától ismerhetik meg az érdeklődők a mintegy 85 hektáros terület védett növény- és állatvilágát, valamint a természetvédelmi munkákat. A körülbelül 2 kilométeres 45 perces séta során a Life Biodiverse Város projektet is bemutatják, amelynek célja a fővárosi természetes élőhelyek helyreállítása és a biológiai sokféleség növelése. A Mocsáros a budai oldal egyik legjelentősebb alföldi jellegű vízjárta élőhelye. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, és kutyával is látogatható. Háromnapos tűzoltó sportversenyt rendeznek Szolnokon, a tiszai hajósok terén. A Firefit Hungary megmérettetésre mintegy 100-120 versenyző jelentkezett, több európai országból is érkeznek tűzoltók. A résztvevők teljes védőfelszerelésben, egyéniben, párosban és csapatban mérik össze erejüket és gyorsaságukat. A feladatok között toronyfutás, tömlőhúzás és mentési gyakorlat is szerepel. A hétvégén családi programokkal és a gyerekeknek szóló mini Firefit versennyel is várják az érdeklődőket. A felhő átvonulások mellett ma napsütésre is számíthatunk. Számottevő csapadék nem valószínű, de élénk erős lesz az északnyugati szél. Délután 18 fok körül tetőzik a hőmérséklet, késő este pedig 10 fok várható. Holnap délnyugat felől újra több felhő érkezik, főként a Dunántúlon kiadós esőre is lehet számítani. Máshol záporok, zivatarok jöhetnek. Kora reggel 0-11, délután 15-23 fok valószínű.
5: Az időjárás jelen...

0: jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
1: Nézzük, mi a helyzet a közlekedéssel. Az 51-es számú főúton Dömsöt közelében a 48-as kilométernél korábban teljes útzár volt két személyautó ütközése miatt. Most a két irány forgalmát felváltva engedik át egy forgalmi sávon. Legyenek türelmesek. A 62-es számú főúton Perkáta térségében is hasonlókból van félpályás zárás a 11-es kilométernél. Az M1-es autópályán Budapest felé az erős forgalom miatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki. Tatabánya térségében, illetve a terelés kezdeténél torpan meg a forgalom, illetve a haladás, aztán Bicske és Biatorbágy között főképp a külső sávban lassult le a haladás. Az M3-as bevezető szakasza szintén lassult, az M5-ösé is. Ráadásul ott ne feledjék, hogyha valaki Ócsától tart a főváros felé, majd mindjárt mondom, miért nevetek. Szóval Ócsától Budapest felé új terelést építettek ki a napokban, és hogyha valaki az M0-ásra szeretne áthajtani, akkor ezt az átterelt belső sávból nem tudja megtenni. Maradjon tehát mindenképpen a saját oldalán már Ócsától. Közben a 10-es és 51-es számú főút is még mindig telített, illetve a Rákóczi úton befelé a Blahánál a buszsávban baleset miatt tapasztalható kisebb torlódás, és a Bécsi úton is helyszínelnek kifelé a Bojtár utca előtt a belső sávban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
1: Cilla szemcseppet használt, és úgy néz ki, mint aki két órája sír folyamatosan, és komolyan megsajnáltam.
3: Négy órája sír, mert itt van velünk, szegény.
4: Hát igazán bele.
1: Csoda, egyébként le a kalapról, hogy ezt bírod velünk mindig.
4: Egyébként ez egy nagy kihívás, de én azért jövök, megmondom őszintén.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 9:10 után 1 perccel, és hát eszembe jutott egy dal. Énekelj csak, hogy nyugodtan rosd el ezt is.
2: És ez tényleg, ez még nem volt a hablagyban.
3: És ezt képzétek el, hogy az Ibolya azt mondta, hogy ezt nem fogja elénekelni, és elénekelte.
2: Igen.
3: Azért ez menő volt.
1: Szóval ez volt az a dal, amikor együtt dolgozott Olá Ibolya és Geszti Péter. Eddig ez volt ez a dal, de most már van egy másik
2: bizonyám
1: dal. És ezért ülnek itt velük a stúdióban. Jó reggel, sziasztok!
2: Jó reggel, sziasztok!
4: Hello, sziasztok!
2: Péter, mennyi ideig kellett győzködni a Ibolyát, hogy újra együtt dolgozzatok, vagy miért vártatok ennyi ideig?
5: Kezd.
4: De ezt szemét vagy ide hajlítod a mikrofon. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak és a nézőknek. Hát az ugye 2005-ben hát történt.
3: Gazsuláltál.
4: 2005-ben történt, és akkor azt gondoltam, hogy kéne írni egy dalt, egy olyan szép dalt az a hazánkról, ami mindenki. És ami egy álomról szól, hogy milyenek szeretném én látni ezt az országot. És egy olyan drámai erejű hangot kerestem, aki ezt ihletetten elő tudja adni, és ez lett Ibike. És aztán valóban, hát sok minden történt, szó szerint sok víz lefújt a Dunán, ameddig folyt víz a Dunán, mert most már az is elég kevés van, ez is jellemző, hogy hogy változnak az évszakok meg az idők. Szóval a lényeg az, hogy tavaly a Geszti Sixtire elhívtam őt, hogy jöjjön el, és bizony, hát legalább 3-4 alkalom eltelt, mire rá tudtam beszélni, hogy vállalja el, és hogy ez miért tartott ilyen sokáig, azt majd ő elmondja szépen, hogyha akarja.
2: Kérlek, mondd el!
5: Hát ezért én is köszöntök mindenkit, kedves hallgatókat és a nézőket is. Szóval én egyszer hallottalak téged nyilatkozni egy másik rádió csatornában, ahol elmondtad, hogy szeretnél felkérni, hogy a 66-en
4: elének.
5: Megüzented, igen. Igen, de minden esetre, amikor Péter megkeresett ezzel a dallal, akkor örültem is neki, de egyben féltem is, hiszen egy olyan üzenete volt ennek a dalnak, hogy mi lenne, ha egy olyan országban élnénk, ahol tényleg nincsenek ezek a megkülönböztetések, mindenki egyenlő, pici ország, és a többi, és a többi, és nem számítottunk arra, ugye, hogy egy kicsit fogják támadni ezt politikailag?
4: Hát azt én tudtam, hogy lesz belőle balhé, de azt nem gondoltam, hogy ekkora.
3: Miért ebből balhé lett?
1: Ez így most nekem sincs
5: igen, megérő, igen, hát tehát, hogy voltak ilyen rossz ízű emberek, akik ők azt mondták, hogy ne egy cigány lány énekelje már.
3: Ja, hogy ebből.
5: Igen.
3: Aha. Igen. Utána megjött 16 év békeidő.
2: És utána azt mondtad, hogy jó, akkor nem éneklem többet ezt a dalt, aztán mégis. De hogy jött az új dal ötlete?
5: Hát a... Mármint az új dal
2: az
5: ötlete?
2: Új dalotok
1: az ötlete. Új, igen, új dal.
2: Az
1: igen.
2: Új, amivel most jöttetek dalpremiérre.
3: Fölne lőd a kávét, itt nagy zavarodba a mutcik.
4: A Geszti Sixty annyira jól sikerült, hogy két teltházas koncertet adtunk, hogy azt éreztem, és az Ibivel ott ugye ezen a koncerten elénekeltük a Magyarországot közösen, megígértem neki, hogy bármikor, ha ezt énekelni fogja, én mindig ott leszek vele, hogy ne féljen. És azt, hogy megígértem neki, hogy fogom a kezét. Ez ott még sikerült, a parlamentnél már nem, ott viszont a lépcső tetejére nem akartam oda fölmászni mellé, de szétlöktem a bodyguardokat, akik ott vigyáztak a rendre. Emlékszel?
1: Hozzátém, hogy az Ibi nem az a félős típus azért.
4: Na hát azért tud parázni rendesen. Lényeg az, hogy tudod, a kigyúrt hatalmas srácok hón alatt kibújtam, és integettem neki, hogy hello, ne félj, minden jó, és akkor szemkontakt, oké. És nagyon-nagyon helytállt volt, mert egyébként rettenetes technikai körülmények voltak, mint utóbb kiderült. De a lényeg az, hogy eldöntöttem a Geszti Sixtyn, hogy az Ibolyával új fejezetet nyitunk. Két új dalt is összehoztunk, az egyik, amit most majd megmutattok, ugye ez egy LGT átdolgozás, ez az És jött a doktor, és van egy másik gyönyörű dal, ami megint csak az ő hangján ilyen szép szerintem, ez a vonat elment, ezt majd később fogjuk előhozni, az egy elég melankolikus dal, a veszteségekről szól, és hát így eldöntöttük azt is, illetve hát én azt mondtam neki, hogy nem tudom, mit csinál jövőre, de hogy érjen rá, mert hogy szeretném elvinni magammal az összes koncertre, úgyhogy együtt fogunk koncertezni, és ez már január 30-án is így lesz az MVM Domban, ahol először fogjuk élőben elénekelni az És jött a doktort.
5: Igen.
1: Szerintem most hallgassuk meg akkor a dalt, jó, mert úgy könnyebb róla beszélgetnünk, és a hallgatóknak befogadni. Igen.

0: A zenét föl kéne írni receptre, és ezt figyeltem, hogy Geszti Peti megint nem finomkodik egyébként. Milyen az a fék világ, ami ott volt az elején, a közepén valahol?
1: Te nem itt élsz?
2: Hát, nem csak udvariasok
0: fölött. Hát, de az influencerekről is szó volt, Csabi, szó volt. Akik igen, osztják az éjt a közösségi médiában.
1: Én vagyok az egyetlen nem fék.
3: Nyilvánvaló.
1: Csaba
3: király fék. A jelévők mindig kivételek, igen.
2: Pont nem a Csabára gondoltam, amikor ezt a dalt írtam. Az eredeti presszerdal is arról szól, hogy megbetegítette őt valami, aha, és a doktor bármit is ír föl neki, neki az igazi gyógyszer a zene. És tulajdonképpen én ezt egy mai tematikával töltöttem fel a hozzáért rap szövegekkel, és ebben megjelenik az a végtelen ostobaság, gyűlölet, műveletlenség, faragatlanság, ami a médiából is árad. Hogy a fenébe lehet az, hogy gyakorlatilag funkcionális analfabéták ülnek néha műsorokban is, tévéműsorokban is, és az influencer társadalom nagy része is totál idiótákból áll. Akik egyébként sok százezeres vagy milliós elérést produkálnak, úgyhogy közben nem is tudják, hogy mit beszélnek. Egyrészt. Másrészt pedig a dalban megjelenik egyébként a klímaválság, megjelenik a korrupció, egy csomó minden, ami megbetegít minket naponta. És hogy erre az a válaszunk, nekem tényleg az, hogy a zene az valahogy mindig meg tud gyógyítani. A zene az egy olyan spirituális erő, egy olyan csodálatos találmány, szerintem a legnagyobb találmány az embernek, ami tényleg valahogy meg tudja gyógyítani az embereket. Mindig azt szoktam példaként mondani, hogy lehet az, hogy a nagyon idős, demens emberek szinte már semmire nem emlékeznek, de egy régi slágerre igen. A dallamot fel tudják idézni. Talán még a szöveget is, mert a dallam mindig fölidézi a szöveget.
1: Meg van egy ilyen nagyon szép videó egy demenciával küzdő volt balerinával, aki meghallja a Hattyúk tavát, amit táncolt, elkezd rá mozogni. Igen. Tehát, hogy ott egy reflex beugrik neki a zenére.
2: Szóval
1: tehát,
2: a dal erről szól egy kicsit, csak hát, és benne van még valami, hogy a propaganda, tudod? Tehát
0: az ott volt, igen. De ez, hogy a zene erőt ad meg bátorságot, akkor most értem meg igazán, hogy miért kellett Ibolya pont ez a dalhoz. De Peti, a dalhoz választottad Ibolyát, vagy Ibolyához a dalt?
2: A dalt magát, ezt régóta szerettem volna. Én ugye általában repülök. Szóval, hogy...
1: Az már nincs.
2: Ne, LGT, de... Köszönöm szóltál, Csabi. Magam nem vettem észre, hogy a repülőkkel is már LGT dalokat dolgoztunk fel, és ez valahogy egy hagyomány maradt. És arra emlékeztem, hogy ebben a dalban, az eredetiben, amit Presser Gábor írt, a dalszöveget is, meg a zenét is, szerintem a magyar pop történet legjobb gitárriffje van. Ez a ez elképesztő. És valahogy mindig is szerettem volna ezt feldolgozni. Nagy nehezen eljutottam oda, hogy mi legyen a szöveg, és tudtam azt, hogy már én Ibivel akarok dolgozni, úgyhogy nem úszta meg.
4: Na, hála Istennek.
0: És erőt ad neked is bátorságot tényleg a zene, Ibi?
4: Nekem a zene az én mentő angyalom, mindig is az volt, amiben bele tudtam kapaszkodni egész életemben. Tehát, hogyha vannak nehézségeim minden napokban, akkor is tudok mibe kapaszkodni, és ez segít.
5: Mit hallgatsz, ha szomorú vagy, és mit, amikor vidám?
4: Ha szomorú vagyok, általában az embereket hallgatom, és nem a zenét.
1: Hát attól lesz egy szomorú. Ne hallgass!
2: Ha én szomorú vagyok, akkor nagyokat hallgatok.
4: Én is, csak nézek ki a fejemből.
0: Ha szomorú vagy, akkor zenét hallgatsz, vagy elkezdesz énekelni?
4: Nem hallgatok zenét. És nem éneklek.
5: Nem. Tehát olyankor nem?
4: Olyankor nem. Aha.
1: Tényleg, és azt mondjátok, mert teljesen igen, vakon vagyok egyébként, de hát ezt gondolom rájöttetek,
3: hogy... Vagy a kérdés után jönnek rá, hogy vakon vagy, hogy, igen.
1: Vagy mondják, kiderül, hogy ugye azért az, ami régebben volt, hogy ennyi lemezt adtak el, ennyi CD-t, ez már úgy megszűnt, hogy ma holva pozícionálunk egy számot, tehát hogy miktől lesz menő egy szám, egy zene, hogy a Spotify-on hallgatják, hogy rádiók adják le, tehát mi az,
5: ami... YouTube
4: ez nagyon
5: nagy. Csabi, ez egy jó kérdés, hogy nem vagy
2: vakon. De jó. Ez nagyon érdekes összefüggés, mert 40 fölött általában nem játsszák az ember dalait a rádiók. Legalábbis Magyarországon. Szomorú. Tisztelet a kivételnek, például mondjuk ez a rádió. De alapvetően az, hogy mekkora rádiós játszásod, az nincs szinkronban azzal, hogy hány koncerted van. És az, hogy például az idősebbek jóval kevesebb YouTube-os vagy egyéb tartalmat fogyasztanak, ezért ott például nem tudsz olyan letöltés számot elérni, mint mondjuk egy most futó trendi fiatal srác, és ezért a kettő például nagyon-nagyon eltér egymástól. Tehát vannak, akiknek 20-25 milliós letöltésék vannak a YouTube-on, de például a rádióban alig játsszák őket, és van fordítva, hogy szénén játszanak valakit, a YouTube-on meg szinte alig nézi valaki. Én szerintem egy relevancia maradt igazából. Hányan vesznek egyet a koncertedre? hányan mennek el meg, hányan hajlandók fizetni azért, hogy a te zenédet hallgassák, és ott akarják jól érezni magukat.
0: Plusz oda akarjanak menni, tehát hogy fizikailag kimozdulni. Én azt láttam, tavasszal csináltam egy rócsót, hogy már az ingyenes koncert sem feltétlenül mozgat meg valakit, attól hiába van szó nagy nevekről.
1: De alapvetően azért szerintem azt leszögezhetjük, hogy a Magyarország című szám, amit csináltatok, az egy ikonikus. Persze. És egy örök.
2: Hát az úgy járt, igen.
3: Igen.
1: Nem? Tehát, hogy azért azt mondhatjuk, hogy az egy ikonikus és egy nemzeti dal lett. Tehát, hogy az egy ilyen történelmi dolog.
0: Csak nem úgy nemzeti.
2: Nem mondani,
1: hát nem úgy nemzeti, ahogy volt.
2: Nem, de marha érdekes volt, mert ugye majdnem 20 évig ez az Ibolya szájából nem hangzott el, és ugye nem volt placon ez a dal. És én mindig azt mondogattam magamnak, hogy de eljön majd az idő, amikor erre újra szükség lesz. Lehet, hogy mi már nem fogunk élni. De hogy
1: hála jöjjnek, megéltük a végén.
2: Igen, de az igen, de hogy az ilyen típusú dalokból nagyon kevés van, ami jó. Tehát amikor valami fajta komoly érzést akarsz, ami közösségről szól, az csak úgy lehet megírni, hogyha az nem megrendelésre születik, hanem belülről fakad, mert különben nem lesz jó, nem lesz igaz, nem lesz hiteles.
1: Hát rengeteg az elmúlt időszakban megrendelésre született dal volt, de ezek nem fogják ugyanezt megélni,
2: nem, azt
1: gondolnám.
2: Nem tudják, ez egy fizikai törvényszerűség. Tudod, hogy egyszerűen csak az lesz hiteles, ami valóban belülről fakad.
0: Hát volt pár nagy évű, ami el is múlt, tehát eltűnt. Pár éve nagyon ajnároztak, és nincs sehol.
1: Igen, abszolút.
0: Köszönjük szépen,
3: nagyon köszönjük,
0: hogy elhoztátok ezt az új dalt.
2: Mi is köszönjük.
0: Mikor kell várni a következőt, mert ugye egy kettős működésről van most szó, mert
2: hogy
0: dupla darról.
2: Még nem tudjuk, hogy mikor adjuk ki, de azt tudjuk, hogy január 30-án elénekeljük ezeket az MVM Dombon, úgyhogy jöjjön mindenki.
1: Azért mondhatjuk, hogy ti nagyon szerettek együtt dolgozni, tehát hogy van egy jó kémia.
2: Igen. Igen, és még valami, mi nagyon szeretjük.
3: Igen, az látszik.
2: Tudod?
3: Igen.
0: És Csabi tanulj.
1: De fura. Nem.
2: Figyelj, te egy szólista vagy, te egyedül csinálsz mindent szinte, mert ilyen a műfajod. De például, amikor az ember ír egy dalt, és azt egy ilyen csodás énekesnő elénekli, ez egy örök szerelem marad, ez egy örök kapocs, ez akkor is itt lesz, amikor mi már tényleg nem élünk majd, mert a dal még akkor is itt lesz.
1: Csodálatos.
3: Nagyon köszönjük.
2: Szóval gyertek a koncertünkre.
0: Köszönjük a meghívást.
1: Küld a meghívót.
0: Ez a slágeregje.
2: A VIP helyről mindig szarul lehet látni.
6: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Vannak zenék, és vannak a legnagyobb slágerek. Kia Wallis slágerlista, ahol csak a legnagyobbak legnagyobbjai szólnak. Minden péntek délután 4-től este 8-ig a legnagyobb slágerek slágerlistája a Sláger FM-en. Kovács Áronnal és Kis Orsi Kisóval háttérsztorik, sztárhírek, érdekességek és persze a legnagyobb slágerek változatosan. Kia Wallis slágerlista a Sláger FM-en.
2: A műsor támogatója a Wallis Kerepesi Kft. A Kia Wallis márka kereskedés. www.kiawallis.hu.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
4: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
5: Oldtimer Show.
6: 100 évnél öregebb automobilok,
5: motorbicikli, gőzmozdonyok.
6: 500 válogatott oldtimer jár.
5: Belépőjegyet 15 ajándék közül nyerhet.
6: Főnyeremény egy útis Mercedes.
5: Október 17-én és 18-án.
6: Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
7: Építőipari, faipari és kertépítő szakemberek, figyelem! Jön az év szakmai fesztiválja, ahol a profik találkoznak. Próbáld ki a legújabb szerszámokat, anyagokat, technológiákat. Jó hangulat, több száz márka három csarnokban. Hominfo építőipari, faipari és kertépítő mester workshop. Október 16-17, Bokcsarnok.
8: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
9: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
10: Te is hallottad már, hogy a Don Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe! Több, mint pizza!
11: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
12: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
13: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
1: A reklám után.
14: Drága aranyhallgató, szeretettel köszöntünk titeket, hát kellemes idő lett, amint kinéztek az ablakon, ugye hajnalban nagyon szeles volt az idő, kicsit csapadékos, hétvégén számíthatunk csapadékra, de ha ilyen napos idő marad, akkor marad a 20-22 fok, este lehűlés lesz, úgyhogy esténként már azért öltözenek föl kicsit melegebben, és utána mindjárt közlekedünk, és millió lesz még az ügy. Zoltán elmondja, hogy hol nincs dugó, nem lesz hosszú a sor.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
15: Azt mondom, ahol van baj, vagy ahol nincs baj. Azt mondom, ahol van, jó? Az 51-es főúton Dömsöd közelében két személyautó ütközött. A 48-as kilométernél még mindig irányunként felváltva engedik át a forgalmat. A 62-es számú főúton Perkáta közelében is ez a helyzet, a 11-es kilométernél. Az M1-esen Budapest felé több helyen szakaszos torlódás alakult ki. Tatabánya térségében, illetve a terelés kezdeténél is megtorpan a haladás, aztán Bicske és Biatorbágy között. Az M3-as bevezető szakaszán szintén lassan lehet csak haladni az ott képített terelésnél, és terelés van az M5-ösön is. Ócsa és az M0-ás között nagyon fontos, hogy ott csak a külső sávból lehet az M0-ásra áttérni, tehát az átterelt belső sávból nem. A Rákóczi úton befelé a Blahalújza térnél baleset nehezíti a közlekedést, bár a buszsávban történt ez a baleset, már a Barostértől torlódásra kell számítani, kérjük, hogy segítsék a BKK járatainak közlekedését, illetve zajlik a helyszínelés a Bécsi úton, kifelé a Bojtár utca előtt a belső sávban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik

0: Szila Tours. Izgalmas és érdekes programok Kajdi Csaba Cilával.
1: Drága arany hallgató, indul a Szila Tours.
0: Szila Tours. Péntekenként a Sláger reggelben.
1: Hát de képzeljétek el, hogy arra gondoltam, hogy nem olyan régen, a múlt héten a Zsófival elmentünk Ausztriába, de hogy mentünk
2: Moson-Magyaróvára.
1: Ausztriába, Moson-Magyaróvára, és én onnan átlütyögtem Ausztriába, és rájöttem, hogy itt van mellettünk egy csodaszép ország.
2: Nem arra jött rá, hogy itt van mellettünk, csak hogy és mégsem ismerjük.
3: Rájöttem, hogy itt van mellettünk.
1: Azt már egyébként régebben is tudtam, de hogy mennyire nem feltétlen használjuk ki, és mennyi csodálatos látványosság van. Nyilván most rámehetnénk arra, hogy Bécsbe utazzunk, és ugye megnézzük Pécset, mert rengeteg látványossága van, ugye az osztrák fővárosnak, császárvárosnak is hívjuk. Például nagyon érdekes, ott van a Habsburgoknak a temetője, ez egy kripta, amit érdemes megnézni, akkor ott van, ha gyerekekkel vagyunk, el lehet menni a Práterbe, de megnézhetjük Schönbrunnt, vagy megnézhetjük a Hofburgot, vagy egyszerűen csak shoppingolhatunk, de sokkal izgalmasabb bejárni Ausztriát, és például nagyon szép, hogyha megyünk egy kört, én például, nekem barátaim éltek Grazba, úgyhogy például Grazot érdemes meglátogatni, ott van egy ilyen kulturális múzeum, és egy ilyen történelmi múzeum, de elmehetünk Salzburgba is.
2: Na, oda elmenni.
1: Például amit én a Zolinak merek javasolni, az a Szemeringi vasút. Van egy ilyen nagy...
2: Azt hittem, Kastélyt fogsz neki ajánlani, mert azokat is szereti.
1: És hogy mutatsz? Azokat is szereti. Nem, én azt hittem, hogy...
3: Csodás, ajánlom nektek, ha még nem voltatok.
2: De tényleg, de tudom, hogy
3: ott is van fönt, igen, és van fönt egy vár, ott a domboldalban. Igen.
1: És ezen kívül, ami nagyon érdekes...
3: Aztán, hogy mondasz róla valamit, hogy miért ajánlod a Szemeringi vasutat?
1: Nem tudom, hogy milyen a Szemeringi vasút, de szerintem téged minden, ami vasút... Minden, ami vasút, az téged nagyon érdekel.
3: Szinte.
1: Egyébként van egy, de az nem itt van, de mindegy, egy másik, egy ilyen nosztalgia vonat például Bergennél, ami majdnem, hát nem egész, hát Oszlóba ott át kell szállni egy másik, az egy ilyen 6 kilométer csodaszép helyen
3: nem
1: megy végig.
3: Bergen. Viszont, bocsánat, még Salzburgnál a Mozartnak a szülőháza az is nagyon, tehát hogy jó pof, hogy be van rendezve, igen, nagyon az eredeti tárgyak, és végig kell járni szintről szintre. Hát azért ő is jó helyre született, tehát azért ezt is tegyük hozzá, és a vár nagyon szép, plusz ugye a kastély, ahol például a Julian Andrews-ékkal forgatták a filmet.
2: A muzsika hangját,
3: hogy föl lehet keresni az eredeti helyszíneket, van is egyébként ilyen túra a városban szerveznek ilyet, tehát hogyha online rákeresel, akkor van olyan, ahol végig visznek azokon a helyszíneken, ahol gyönyörű ők jártak. Aztán tudom, hogy oda a dombra fölvisznek el, ahol volt, hogy így. Tehát, hogy oda föl, legfölülre nem, de a városon belül megmutatják. Ami ugye a mi kapitány volt, vagy mi volt ő a hivatalos
2: rangja?
3: Igen.
2: Hát valami
3: katonás rangja volt. Igen, és hogy ami ugye az otthonuk volt.
2: Hallstattban voltatok már? Mert nekem az a szívem csücske, oda szeretnék elmenni majd, én de még nem jártam.
1: Én a Vörszendi tónál voltam, az csodaszép, de érdemes elmenni, az nincs annyira messze például Bécstől, mert ugye Salzburg azért az messze van, ez 3 vagy 400 km.
3: De vonattal van közvetlen összeköttetés.
2: Komolyan?
3: Én úgy mentem, igen, Railjet-tel, tehát a keleti pályaudvaron felszállsz, és azt mondja, hogy egy 7-8 órás út volt nagyjából.
1: És elvisz Salzburgig?
3: Igen, és ott leszállsz.
1: Mert én arra gondoltam, hogy ami nagyon érdekes, és van egy történelmi jelentősége, ugye ez Mayerling,
2: igen,
1: ugye,
2: igen,
1: ahol öngyilkos lett Rudolf trónörökös és Vecsere Mária, hát és a más...
3: Most, de öngyilkos?
1: Hát,
3: nem voltunk ott, nem?
2: Hát, igen.
1: A katolikus egyház, és ugye a Habsburg család katolikus volt, ezért nem annak mondják, mert akkor nem lehetett volna hivatalos temetés. És ott van a Melti apátság, ami még egyébként nagyon érdekes, de ha valaki nem akar elmenni odáig, akkor érdemes elmenni Burgellandba, például Kismartonban, ez ugye, és ott van egy Haydn múzeum, hiszem az Eisenstadt, és ott is van az Eszterházyéknak egy kastélya.
3: Ahol nagyon jó koncerteket szoktak tartani, tehát azt ajánlom, hogy ha valaki elmegy odáig, akkor azért érdemes egy ilyen komoly zenei koncertet meghallgatni, mondjuk egy másfél órában.
1: És ami még gyönyörű, az a Frankó, a Borostyánkő, a Németújvár, Léka, Városszalon és Kabold.
2: Köszönjük szépen!
1: Ezt javaslom, úgyhogy ha egy ilyen rövid kis kiugrást akarunk ide mellénk Ausztriába, akkor javaslom, hogy menjünk el Ausztriába. Ez volt a Szila Tours.
3: Köszönjük szépen, jó utat kívánunk, és egyúttal mindenkinek kellemes hétvégét, mert hogy egyébként meg eljött a búcsú ideje.
1: Millió csók.
3: 10 perc múlva 10.
2: És hétfőn Kovácsovics Fruzsina fog hozzánk csatlakozni. Ő lesz a társműsorvezetőnk, bizonyám.
1: Bici, hát, Kovácsovics. Nem a Babett, azt hittem a hétfőn.
2: Nem, az ő majd ő utána jön. Két hét múlva. De ugye fölkelsz és hallgatod
1: igen,
2: is.
1: Igen. Nekem az...
3: Megcsörgetjük majd
1: Cilát. Szívmelengető a hétfőket,
2: akkor hívunk imádom. 6-kor, és akkor beköszönhetsz neki, az úgy
1: nagyon
2: jó.
1: Várom, puszi.
3: Nézem, most meg Babett küld neked puszikat.
1: De jó, puszi neki.
3: Szép hétvégét,
1: sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
3: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
4: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10 000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: MI Beauty. A szépség akkor igazán különleges, ha személyre szabott. Az MI Beauty klinikáin, Dunakeszin és Török Bálinton professzionális orvosi háttérrel, korszerű bőrterápiákkal és esztétikai kezelésekkel várjuk. Prémium környezet, figyelmes gondoskodás és olyan kezelési terv, amely valóban rólad szól. MI Beauty, ahol a szakértelem és az elegancia találkozik. MiBeauty.hu.
6: Október 9-től 11-ig jönnek a Köki kuponnapok. 3 napon át különleges kedvezmények várnak a Köki üzleteiben. A párodat se hagyd otthon. Biztos, hogy ő is talál magának valami kedvére valót. Töltsd le a Köki appot, szeredd be a kuponokat, és irány a Köki. Köki kuponnapok. Október 9-től 11-ig.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
8: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Még idén ősszel elindulhat az alkotmányozási folyamat. Egyelőre nincs megállapodás a szociális dolgozók béremeléséről. Rekordszámú indulót vár a hétvégi 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Még idén ősszel elindulhat az alkotmányozási folyamat. A 444.hu kérdésére a miniszterelnökség azt közölte, hogy az előkészítés kereteit meghatározó javaslatot az igazságügyi minisztériummal közösen nyújtják be az országgyűlésnek. A tájékoztatás szerint az első szakasz az előkészítés és az átfogó egyeztetés időszaka lesz, amelyben állami, parlamenti, szakmai és társadalmi szereplők is részt vehetnek. A kormány több személyes és online részvételi lehetőséget is ígér, és az ellenzéki pártok számára is biztosítaná a véleménynyilvánítás lehetőségét. A közlés szerint a cél egy széles társadalmi támogatottságú alkotmány megalkotása, amelynek elfogadását a folyamat végén népszavazás erősítheti meg.

0: Pathway című nemzetközi tárlat azt vizsgálja, hogyan válhat a séta egyszerű helyváltoztatásból a megfigyelés, az önismeret, a közösségi gondolkodás vagy akár a társadalmi aktivizmus eszközévé. A kiállításon fotók, térképek, videók és különböző művészeti alkotások láthatók majd. A Ludwig Múzeum tájékoztatása szerint a tárlat hazai és nemzetközi művészek munkáin keresztül mutatja be a gyaloglás sokféle értelmezését. A rendszeres olvasás nem csak szórakozást nyújt, hanem a gyerekek agyi fejlődésére és mentális egészségére is kedvező hatással lehet. Brit és kínai kutatók több mint 10 000 gyermek adatait elemezve arra jutottak, hogy azok a fiatalok, akik már kisgyermekként megszerették a könyveket, kamaszkorukban jobb memóriával, fejlettebb nyelvi készségekkel és jobb tanulmányi eredményekkel rendelkeztek. A vizsgálat szerint náluk ritkábban jelentkezett stressz, depresszió vagy agresszív viselkedés is. A kutatók úgy találták, hogy a pozitív hatásukhoz nagyjából heti 12 óra olvasás elegendő, emellett azonban a mozgás és a közösségi tevékenységek is fontos szerepet játszanak az egészséges fejlődésben. Rekordszámú indulót vár a hétvégi 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál. A Budapest Sportiroda tájékoztatása szerint a kétnapos rendezvény 14 verseny számára több mint 32 000 nevezés érkezett, a szervezők pedig közel 100 000 futót, kísérőt és szurkolót várnak Budapestre. A 42,2 kilométeres maratoni táv egyéni indulóinak száma először haladta meg a 10 000-et. A Bázmány Péter sétányon felépülő fesztiválvárosban 56 kiállító, ingyenes egészségügyi szűrések és családi programok várják majd a látogatókat. A maratoni útvonal mentén 41 helyszínen élő zene és zenés programok buzdítják majd a futókat. Ma úgy tűnik, hogy a napsütésé lehet a főszerep. A reggeli felhők napközben egyre több helyen felszakadoznak, és a délnyugati országrész kivételével több órás napsütésre számíthatunk. Az eső mindenütt megszűnik majd, továbbra is élénk, erős marad a szél. Kellemes őszi idő vár ránk, délután 18 fok körül alakul majd a hőmérséklet térségünkben. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: Köszönjük szépen a híreket. Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul a közlekedés. Baleset történt a Rákóczi úton befelé a Blaha Lujza térnél a buszsávban. Torlódásra kell számítani már a Baross tértől, de nehezíti az autósok dolgát, hogy a 8. kerületben a Dankó utcában tart a csatorna felújítása, és itt most változott a közlekedési rend. Mától a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást, a Magdolna utca és a Kálvária tér közötti szakaszt pedig ugye már korábban lezárták. Szintén a 8. kerületben a Horánszky utcát is lezárták ma estig. A Krúdi Gyula utca után daruzás miatt, a Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt, a Városligeti fasorban pedig továbbra is tart a csatorna felújítása, ezért a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervízúton lehet közlekedni. És ne feledjük azt sem, hogy útszűkület van az Állatkerti körúton a Hősök tere felé a fürdő közelében, mert itt meg a távhővezetéket javítják. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul már is a Sláger napközben. Köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és hozok egy kis napsütést. A London Beatnek köszönhetően érkezik a You Bring on the Sun. Előtte azonban Rihannától és Calvin Harris-től szól a We Found Love. Jó rádiózást és gyorsan telő munkaidőt.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. A Clean Bandit elővette Whitney Houston régi dalát, a How Will I Know-t, és készített belőle egy igazi 21. századi verziót. Ez szólt az imént itt a Sláger napközbenben. Én pedig egy izgalmas kis programra szeretném önöket elvinni, ami a járművek rajongóinak egyenesen kihagyhatatlan program lesz. Ugye hagyományosan az év legnagyobb dobása minden évben az Aeroparkban, amikor a magyar járműgyártás legikonikusabb autóbuszai két napra beköltöznek a Ferihegyi Repülőmúzeumba. Természetesen az Ikarusokról van szó, ezek vonulnak majd fel a 8. Ferihegyi Ikarus találkozón. Igazi buszklasszikusok vonulnak majd fel, köztük a rendkívül sikeres 200-as sorozat autóbuszai, amelyek mintegy 60 ország útjain közlekedtek, de találkozhatunk majd személyes kedvenceimmel, a Faros Ikarusokkal is, és hát a kétnapos programsorozat csúcspontja lesz, amikor vasárnap felvonulnak majd a buszok, és az idei felvonulás minden eddiginél izgalmasabb látvány nyújt majd, hiszen a konvojban mintegy 90 autóbusz sorakozik majd fel, és rendőrségi biztosítás mellett több mint egy órán át halad végig az Aeropark Vecsés Üllő Vecsés M4-es Aeropark útvonalon. Ez vasárnap délután 4 órakor lesz, szóval remélem összefutunk az Aeroparkban is, nosztalgia buszozunk egy kicsit, és ha már nosztalgia, akkor zenében is nosztalgiázunk. Glenn Frey érkezik, és a The Hate Is On.

napjainkban ez a sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Justin Bieber dala szólt, ez volt a Daisy's itt a Sláger FM-en, és ugye van még idő a 2027-es Super Bowl-ig, de már most fölröppentek pletykák arról, hogy a szervezők Justin Bieber-t szeretnék megnyerni fellépő szupersztárként, vagy ha ő nem vállalja, akkor Harry Styles-t. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy csak ugyan valaki közülük viszi el majd a hátán a halftime show-t. Ha pedig arra kíváncsiak, hogy hogyan alakul a hétvége időjárása és mi a helyzet most az utakon, akkor füleljenek, mert jön az infoblokkunk, azonnal elmondom a tudnivalókat, utána pedig Dua Lipával táncolunk tovább. Watch me.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, az autóban is.
4: A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
4: kérjük, mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük. Amikor beköszönt az ősz, a hétvégig középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje, keresse termékeinket partnereinknél!
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
7: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
8: Becsengettek a Jodánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal. Most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jodea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
9: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
11: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
2: A reklám után.
0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. A hőmérőnk jelenleg 17 fokot mutat, Veszprémben azonban csupán 15 fok van, és hát felhők is vannak fölöttünk, de elkezdett felszakadozni, úgyhogy biztos, hogy pár órányi napsütést is kapunk ma. Egész nap élénk lesz a légmozgás, a hőmérséklet csúcsértéke pedig 17-18 fokig emelkedik maximum, szóval hűvös lesz a mai napunk. Holnap pedig ismét jöhet majd eső, úgyhogy ha szabadtéri programot választanak, akkor mindenképpen vigyenek magukkal esernyőt, és vasárnapra is még vacak időt ígérnek, akkor ráadásul egy újabb hidegfront érkezik majd, de hétfőtől megint jön a napsütés. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Először az országutakon nézzünk szét. Az M5-ös autópályán ugyanis Ócsa és az N0-ás autóút csomópontja között új terelés épült ki. Itt a legfontosabb arra figyelni, hogyha valaki Budapest felé tart és az M0-ásra szeretne felhajtani, az mindenképpen maradjon a külső sávban, hiszen a belső sávot átterelik a szemközti oldal belső sávjára, és hát onnan nem tudunk az M0-ásra felkanyarodni. Az M7-es autópályán is képítették az új terelést, a 18-as Érdi csomópont és az M0-ás autóút között. A Letenye felé felévezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot, mert itt felújítják a burkolatot, ezért a forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. A fővárosban lezárták a 13. kerületben az Esztergomi úton a félútpályát az Árpád híd alatt, mert javítják a gázvezetéket, itt a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, a Soroksári úti lehajtón csak egyet sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni, a Sárbogárdi utat pedig a Fehérvári útnál szintén vasúti híd felújítása miatt zárták le, a Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be ide. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Itt a Sláger FM-en Shakira énekelt nekünk, ez volt Látortúra című dala, és hát az énekesnő újabb rekordot könyvelhet el, hiszen október 3-án madridi koncertjét online közvetítette, és hát annyian csatlakoztak a nézőkhöz, hogy a női előadók által jegyzett legnézettebb élő zenei közvetítéssé vált ez a koncert. Ezt a rekordot nehéz lesz túlszárnyalni. Itt a Sláger FM-en pedig hamarosan érkezik Ortutai Dória friss információkkal, de előtte még a Well Hello dala szól, az Odaút forog. Néha még

0: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Műsorajánló. Vannak zenék, és vannak a legnagyobb slágerek. Kia Wallis slágerlista, ahol csak a legnagyobbak, legnagyobbjai szólnak. Minden péntek délután 4-től este 8-ig a legnagyobb slágerek slágerlistája a Sláger FM-en. Kovács Áronnal és Kisorsi Kisóval háttérsztorik, sztárhírek, érdekességek és persze a legnagyobb slágerek változatosan. Kia Wallis slágerlista a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatója a Wallis Kerepesi Kft. A Kia Wallis márka kereskedés. www.kiawallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Valami van
2: a levegőben. Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
0: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu. Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: Macskamániások riadó. Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállat bemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
4: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
5: Október 9-től 11-ig jönnek a Köki kuponnapok. Három napon át különleges kedvezmények várnak a Köki üzleteiben. A párodat se hagyd otthon, biztos, hogy ő is talál magának valami kedvére valót. Töltsd le a Köki appot, szeredd be a kuponokat, és irány a Köki. Köki kuponnapok. Október 9-től 11-ig.
6: Újra itt a Cinema City film ünnep. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál? Róla. Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönségtalálkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
7: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119-ben. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
8: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
9: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A három napos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
0: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: A honvédelmi miniszter nyilvános magyarázatot vár Orbán Viktortól az aranykonvoj ügyében. Hűtlenkezelés gyanúja miatt nyomoznak a 13. kerületi Metropol irodaház ügyében. Idéglenes tantermeket alakítanak ki a kincsesbányai diákoknak. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Nyilvános magyarázatot vár Orbán Viktortól az aranykonvoj ügyében Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Facebook bejegyzésében arra szólította fel a volt miniszterelnököt, hogy tisztázza, adott-e utasítást a szállítmány feltartóztatására. A tárcavezető szerint tisztázni kell, honnan érkezett a döntés. Az ügyben eddig 5 gyanúsítottat hallgattak ki, köztük a terrorelhárítási központ egykori vezetőjét, az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjét és 3 rendőrt. Magyar Péter miniszterelnök lemondásra szólította fel Vindis Lászlót, az Állami Számvevőszék, valamint Rigó Csabát, a Gazdaság, valamint Rigó Csabát, a Gazdasági

0: időszaka alatt gyermekvédelmi intézményben bántalmazás áldozatai lettek. Közlése szerint a bicskei visszaélések ismerté válása után azonnal vizsgálatot és feljelentést kezdeményeztek. Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség a 13. kerületi Metropol irodaház bérlésének ügyében. A Telex beszámolója szerint az állam 2024-ben havi mintegy 50 millió forintért bérelt ki egy irodaterületet, amely végül üresen maradt. Később a bérleti szerződés tamáv vette át, amelynek több 100 millió forintos átalakítást kellett elvégeznie az épületen. A feljelentés szerint az ügyben több mint 500 millió forintos kár keletkezhetett, a nyomozás ismeretlen tettes ellen folyik. Folyamatosan dolgoznak az ideiglenes tantermek kialakításán a Fejér megyei Kincsesbányán, hogy hétfőtől újraindulhasson az oktatás az életveszélyessé vált iskola diákjai számára. A statikai vizsgálatok után lezárt iskolaépület 124 tanulóját két önkormányzati létesítményben helyezik el. A felsősök a művelődési házban tanulnak majd, ahol gipszkartonfalakkal választják le a tantermeket, míg az alsósok egy közösségi épületbe költöznek. Itt egy korábbi konditeremből tornaszobát is kialakítanak. A napos rendkívüli tanítási szünet alatt ügyeletet biztosítanak a gyerekeknek, az átalakításokat pedig a hétvégéig be kell fejezni, hogy hétfőn megkezdődhessen a tanítás az új helyszíneken, Kincsesbányán. A jövő már a nehezen megközelíthető kínai falvakba is megérkezett. A csomagokat egyre több helyen drónok szállítják. Szecsván tartományban egy vérnarancs termesztő korábban csak nem egy órát utazott a csomagjáért, nemrég azonban 7 perc alatt érkezett meg hozzá a drónnal kézbesített permetezője. A rendszer már több mint 130 falucskát kapcsol össze, és nem csak a csomagok célba juttatásában segít. A visszaúton helyi terményeket, például földi mogyorót, tésztát vagy gyümölcsöket visznek a központok felé. Ha már hiányzott egy kis napsütés, ma jó eséllyel megkapjuk. A felhők fokozatosan elvékonyodnak, egyre több helyen kisüt majd a nap, és csapadék nem lesz sehol. A délután kifejezetten kellemesnek ígérkezik, 16 és 22 fok közötti csúcshőmérséklet várható. A szél néhol megélénkülhet, de estére az is veszít erejéből. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogy alakul a közlekedés. Egészen jól járhatók Budapest útjai, viszont arra érdemes figyelni, hogy Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak, és ezért a 81-es trollibusz is terelve közlekedik. A Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep, az Örsvezér tere felé pedig a Miskolci utca Csömöri út megállót. Tart a csatorna felújítása a 8. kerületben, a Dankó utcában. Itt mától a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca közötti szakaszon is útszűkület okoz lassulást. Szintén útszűkület van a 9. kerületben, a Vágóhíd utcában, a Soroksári út felé az Albert Flórián út után, mert vízvezetéket javítanak, a Bartók Béla úton pedig befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert itt a csatornát javítják, és tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, a Soroksári úti lehajtón csak egyet sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni, éjszakánként pedig este 8 és hajnali 5 óra között a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezárás fogadja az autósokat. Vezessenek óvatosan!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 5 perccel járunk 11 óra után, a Sláger FM mikrofonja mögül. Kiskata kíván kellemes és gyorsan telő munkaidőt önöknek. Ez zenében jönnek Smith-ék, Sam Smith-től a Diamonds-ot, előtte azonban Miles Smith-től a Stargazing-et hallgatjuk meg.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Madonna és Sabrina Carpenter közös dala forgott, ez volt a Bring Your Love, és hát izgatottan vártuk a nagy kibékülés óta, hogy vajon lesz-e Madonna Elton John együttműködés. Úgy tűnik veszélybe került a projekt, mert a két zenész megint összetűzésbe keveredett. Reméljük, hogy ez a nézeteltérés nem tart majd 20 éven keresztül. Egyébként tanácsolnám nekik, hogy a legjobb békülési technika, hogyha az ember fehér abrosszal megterített asztal mellé ül. Erre egyébként akár lehetőségünk is lesz a 19. Gödi Szüreti Lovas Fesztiválon ezen a hétvégén, ahol, hogy étel is kerüljön a fehér terítővel megterített asztalra, lesz főzőverseny, de lovas felvonulással, színes gyerekprogramokkal és koncertekkel is várják majd a látogatókat szombaton. Az egész napos rendezvény a Feneketlen tó partján lesz, és szombaton délelőtt 10-kor kezdődik majd az Operenciás Bábszínház előadásával. Egész nap kocog majd velünk a városnéző kisvonat, déltől pedig gyönyörködhetünk a lovas felvonulásban, és a természetesen a koncertek sem maradhatnak el. A Szüreti Lovas Fesztivál csúcspontja az esti Hevesi Tamás koncert lesz majd, úgyhogy szombaton irány Göd. Itt a Sláger FM-en pedig bulizunk egy jót, azonnal megtáncoltad bennünket Wolf Kati, Erre táncolj című dala szól, előtte azonban jön egy kis rettegés Michael Jacksontól, a Thrillerrel megyünk tovább.

Alexander Burke és Florida közös dala a Bad Boys forgat itt a Sláger FM-en. Florida egyébként az idei nyarat Magyarországon indította is. Fergeteges bulit csinált, nem tudom mikor lesz részünk legközelebb ilyenben. No de már is repülünk tovább, jön az infoblokkunk, utána pedig Szia és a Gimme Love.

0: De a dal előtt még megnézzük, hogy hogyan alakul a hétvége időjárása. Egyre szebben süt odakint a nap, viszont továbbra is erősen fúj a szél, és mindössze 16 fokot mutat a Sláger FM hőmérője. Ennél sokkal melegebb nem lesz, 17-18 fok lehet a legmelegebb órákban, és hát holnapra, holnap utánra sem ígérnek melegebb időt. Szombaton, vasárnap is legfeljebb 16-17 fokot várhatunk, ráadásul csapadék is érkezik, ma már nem, hétvégén azonban elkér az esernyő, és hidegfront is érkezik egy újabb, az vasárnap ér majd el bennünket, úgyhogy nem csak esős, de szeles is lesz a hétvégénk. Jönnek az utak hírei. Az M1-es autópályán Budapest felé ma is erős a forgalom, és emiatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki. Tatabánya térségében, illetve a terelés kezdeténél torpan megkissé a forgalom, majd Szárliget és Bicske között, főként a külső sávban tapasztalható ismét lassulás ezen az útszakaszon az erős tranzit forgalom miatt. A fővárosban ne feledjük, hogy Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert javítják a vízvezetéket. A 8. kerületben lezárták egészen ma estig a Horenszky utcát a Kródi Gyula utca után daruzás miatt, a 11. kerületben pedig a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert javítják a csatornát. A Vágóhíd utcában is a vízvezetéket javítják, itt útszűkületen kell áthajtani a Soroksári út felé az Albert Flórián út után. De lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt, a munkálatok miatt az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után, a Balatoni úton pedig a Tanító utca és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárás van, mert javítják a burkolatot. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Westwood Kamraddal, a Be Mine itt a Sláger FM-en, a zenész pedig nagyon szereti Magyarországot, és hát erre megvan minden oka, hiszen nemzetközi karrierje tulajdonképpen nálunk indult, hiszen Németország után Magyarország volt az első, ahol Kamrad felkerült a toplistákra, ez pedig az elmúlt években is több alkalommal meghálálta. Hazánkban adott koncertek sokaságával bízunk benne, hogy sokszor találkozunk még vele. No, de itt a Sláger FM-en már is jönnek a friss információk, hiszen 3 perccel járunk 3:42 után, és ez nem csak azt jelenti, hogy ideje az ebédszünetnek, de azt is, hogy ideje a híreknek. A hírek előtt azonban nosztalgiázunk még egyet Bryan Adams-szel, jön a Summer of 69.

0: Műsorajánló. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival. Elti vendégünk Gerstenbrein Zsanett, a Lehel Csarnok Lángos Centrumának tulajdonosa.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
3: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival! Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobbi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
4: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mucsait Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
5: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
6: Szépség és a szörnyeteg mesemüzikál október 10-én és 11-én Nemzeti Lovas Színház vadonatúj épületében a Kincsem Parkban. Fergeteges látvány, 30 ló és 60 szereplő egy színpadon. Jegyek Nemzeti Lovas.
7: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető, bőrbarát meglepetés lapul, természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
8: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várod? Újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
0: Sláger FM.
2: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Több gazdasági és egészségügyi intézkedést jelentett be Magyar Péter miniszterelnök. A talajjavítás érdekében nem viszik le a zöld hulladékot a fővárosi parkokból. Kispest is bekapcsolódik a belvárosi kerékpáros hálózatba. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Jövőre 500 milliárd forinttal növeli az egészségügy finanszírozását a kormány. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatón közölte, hogy a többletforrás a 2027-es költségvetési tervben is megjelenik majd. A bejelentés összhangban van a korábban ismertetett egészségügyi reformokkal, amelyek célja az ellátórendszer megerősítése, a hozzáférés javítása és a dolgozók helyzetének rendezése. A kormány emellett megszünteti az élsportolókra vonatkozó ECHO kedvezményeket, ami mintegy 200 sportolót érinthet. Változik a KATA szabályozás. Is. A kormány szerint az adómérték emelését a magasabb szociális ellátások és nyugdíjjogosultságok indokolják. Magyar Péter kiemelte, hogy az új szabályok mellett is a KATA maradhat a legkedvezőbb vállalkozói adózási forma, és a módosítások célja nem a költségvetési bevételek növelése, hanem egy vállalkozóbarátabb rendszer kialakítása. A talajjavítás érdekében nem szállítják el a kivágott fákat, levágott gajakat és a zöld hulladékot a fővárosi parkokból, jelentette be Budapest főpolgármester a Facebook oldalára feltöltött videójában. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy úgynevezett televényeket alakítanak ki a városban. Azaz a zöld hulladékot a parkokban hagyják, hogy az komposztálódva javítsa a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet, nem tud kiszáradni. Politikai foglyok listáját tette közzé honlapján a Fidesz. A párt közlése szerint jelenleg 4 jobboldali politikus van őrizetben vagy letartóztatásban Magyarországon. A felsoroltak között szerepel Búzs Balázs, Hankó Balázs, Varga Bajusz Veronika és Seszták Miklós is. A Fidesz szerint az ellenük indított eljárások politikai indítatásúak, egyetlen bűnük, hogy jobboldali politikusok, és a párt bírálta a nyomozóhatóságok, valamint az igazságszolgálatokat.

0: akkori miniszter nem fogadta el. Szivere Károly egyúttal bocsánatot kért mindazoktól, akik államtitkári időszaka alatt gyermekvédelmi intézményben bántalmazás áldozatai lettek. Új kerékpáros kapcsolat kialakítása kezdődik hétfőn az Ülvi úton, az Ecseri út és az Ady Endre út közötti szakaszon. A kispesti fejlesztés célja, hogy összekapcsolja a bicikli utakat és biztonságosabb, közvetlenebb közlekedési lehetőséget teremtsen a külső kerületek irányába. A Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Közút közös közleménye szerint az új szakaszokat egy egységes, összefüggő útvonal részeként használhatják majd a kerúsok. A projekt befejezése előreláthatólag november végére várható. A munkálatok idején az érintett útszakaszon időszakos sávszűkletre kell számítani. Felhős napos időszakok változnak térségünkben, csapadék nem lesz, így nyugodt, kellemes őszi nap vár ránk. A hőmérséklet délután 16-22 fok között alakul. Az éjszaka második felében a déli ország rész felett megnövekszik a felhőzet, ott hajnaltájt már eső, zápor előfordulhat. A hajnali hőmérséklet általában 0 és 12 fok között alakul. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy hogyan alakul a forgalom. Városon kívül az 1-es számú főúton Törökbálintnál a 10-es és 11-es kilométer közt hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre is sebességkorlátozásra kell számítani. A 11-esen pedig Budakalász és Szentendre között burkolatjeleket festenek fel, a 17-es kilométernél ezért van forgalomkorlátozás. Kiskunlacházán pedig a Kiskunlacháza Izsák összekötő úton vezetéképítési munkák zajlanak. A Rákóczi úton a Vörösmarty Mihály utca közelében van útszűkület. A fővárosban a vasúti híd felújítása miatt a 11. kerületben lezárták a Sárbogárdi utat a Fehérvári útnál, a Sósfürdő utcától itt csak a célforgalom hajthat be, a Hamzsabégi úton pedig a Fehérvári utcánál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban, a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervíz úton lehet közlekedni, a Stefánia úton pedig lezárták a külső sávot a Hungária körút felé az Egressi út után, mert közművet javít. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Rakott kell káposzta. Így ebédidőben nekem most ez jutott eszembe. Önöknek jó étvágyat kívánok, és hozom az ebéd mellé a legnagyobb kedvenceinket. A Fornum Blondes-tól a WhatsApp forog, előtt azonban Imánitól a Don't Be So Shy. Én Kiskata vagyok. Slágerek.

0: dal, ami jól esik az embernek, amikor jó kedve van, amikor szomorú, amikor dühös, minden hangulatunkban szeretjük ezt az AC/DC klasszikust. Ez volt a Highway to Hell, önök pedig a Sláger napközben hallgatják. Biztos feltűnt önöknek is, hogy mostanában egyre korábban kell felkapcsolni odahaza a lámpát, valahogy ez a korai sötétedés engem az idei évben egy kicsit jobban megvisel, remélem, hogy önöket nem. Viszont már nem sokáig, mert jön a fények időszaka, és most nem az adventi fényekre gondolok, hanem azokra a fénykiállításokra, amik az őszi-téli időszakot varázsolják hangulatosabbá. Ugye október 20-án nyílik a Lumina Park, 23-án az Elte fűvészkertben a Garden of Lights, de a Light Art Múzeum is vár bennünket egy vadonatúj kiállítással, ami tegnap óta látogatható. Ez az új tárlat az Ego címet viseli. Ezen a kiállításon a fény most is művészeti médiumként jelenik meg, az alkotások pedig fontos kérdéseket feszegetnek. Mit lehet látni az egyénből kívülállóként, és hogyan befolyásolja mindez az én képünket? Valóságos önismereti utazás végig sétálni ezen a kiállításon. Ne egyedül tegyék, hanem családdal, barátokkal, és utána üljenek le egy kicsit, és beszéljék ki azokat az érzéseket, gondolatokat, amit ez az Ego című kiállítás ébreszt fel önökben. Remek program akár erre a hétvégére is. Itt a Sláger FM-en pedig remek program táncolni. Ebédszünetben egyébként is azt mondják, hogy ha az ember befejezte az ebédet, akkor mozognia kell, hogy ne támadja le a kajakóma. Úgyhogy ehhez itt a Sláger FM-en adjuk is a ritmust, érkezik Fatima, és a Ragyog a szívem.
1: Láttam

ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ingatózni erre a dalra. Ez volt a For the Coast-tól Stand By Me itt a Sláger FM-en 4 perccel fél egy után, és már is Luis Capaldi érkezik, aki soha nem kapott még annyi rajongói reakciót, mint a Forget Me című dalára, amikor 2022-ben megjelentette azt. A dal ugye arról a pillanatról szól, amikor rájövünk, hogy az exünk tovább lépett, és mi erre nem voltunk felkészülve. Jön tehát a Forget Me hamarosan.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
5: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a nyíregyházi Sziget Hotelt! 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
6: Becsengettek a Jadánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jadea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
7: Október 9-től 11-ig jönnek a Köki kuponnapok. 3 napon át különleges kedvezmények várnak a Köki üzleteiben. A párodat se hagyd otthon. Biztos, hogy ő is talál magának valami kedvére valót. Töltsd le a Köki appot, szeresd be a kuponokat és irány a Köki. Köki kuponnapok. Október 9-től 11-ig.
8: Valami van a levegőben.
9: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere, és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
10: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
11: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
12: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HUP projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. +36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
2: A reklám után.
0: Megnézzük az időjárás alakulását. Napos felhős időben van részünk. Most éppen több fölöttünk a felhő, de lesznek olyan órák, amikor a napsütésen lesz a hangsúly, azonban a hőmérséklet csúcsértéke 17-18 fok fölé nem emelkedik majd. Jelenleg 16 fok van odakint. Holnapra a délelőtti órákban még ígérnek bágyat napsütés, de aztán a délutánt a felhők uralják majd. 16-17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, és holnap délutánra esőt is várunk majd, és esős és szeles lesz a vasárnapunk is. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Baleset miatt lezárták a Dohány utcát a Nyár utcánál, ezért a 74-es trolibusz a Veselényi utca, Erzsébet körút és az Asztória között nem közlekedik. Az M1-es autópályán pedig tovább bonyolódik a közlekedési helyzet. A Hegyeshalom felé vezető oldalon az M0-ás autóút csomópontjánál egy műszaki hibás furgon vesztegel. A 17-es kilométernél a külső sávot foglalja el a jármű, ezért lassulnak az autók. Ez a lassulás pedig az M0-ás autóút forgalmára is kihat. Vissza a fővárosba, tart a csatorna felújítása a 8. kerületben a Dankó utcában. Itt mától a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kálvária tér közötti szakaszt pedig ugye már korábban lezárták. Zuglóban a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat, mert javítják a vízvezetéket, és lezárták a fél útpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton, az Árpád híd alatt, mert javítják a gázvezetéket. Itt a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa segíti. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Top Loader dal, a Hadás Sing in the Moonlight, és hát egyelőre nem holdfényben, de nem is esőben táncolunk. Felhők vannak ugyan fölöttünk, de azért egy-két napsugarat is el lehet csípni. Mi pedig itt a Sláger FM-en elcsípjük Ortutai Dórit, és meghallgatjuk tőle a friss információkat. 8 perc múlva lesz egyébként 1 óra, de még a hírek előtt Taylor Swift érkezik, akinek már csak néhány listavezető dalra van szüksége ahhoz, hogy megdöntse a Beatles 56 éves rekordját, és ő legyen minden idők legtöbb listavezető dalával büszkélkedő előadója. The Fate of Ophelia című slágere zárja most az óránkat.

0: Műsorajánló. Vannak zenék, és vannak a legnagyobb slágerek. Kia Wallis slágerlista, ahol csak a legnagyobbak legnagyobbjai szólnak. Minden péntek délután 4-től este 8-ig a legnagyobb slágerek slágerlistája a Sláger FM-en. Kovács Áronnal és Kis Orsi Kisóval háttérsztorik, sztárhírek, érdekességek és persze a legnagyobb slágerek változatosan. Kia Wallis slágerlista a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatója a Wallis Kerepesi Kft. A Kia Wallis márka kereskedés. www.kiawallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem Mauter Zsófival. Eheti vendégünk Gerstenbrein Zsanett, a Lehel Csarnok Lángos Centrumának tulajdonosa.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
4: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
5: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival! Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
6: Afrodite Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel, Zalakaros. 30-383-5969.
7: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
8: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégig középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje. Keresse termékeinket partnereinknél.
9: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
10: Mertens Varánus, szurikáta, királypiton, óriás teknős, arapapagáj és még rengeteg különleges állat az Exománián. Október 10-én a Pokcsarnokban. Gyertek, állati lesz!
0: A reklám után... Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Akár 150 ezer vállalkozás is választhatja majd 2027-től a katás adózási formát. Jövőre visszatér a Nemzeti Múzeumba a WordPress fotókiállítás. Evander Holyfield részvételével adták át a BVSC új padel arénáját. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A pénzügyminisztérium számításai szerint minimum 100, de lehet, hogy 150 ezer vállalkozás választja majd 2027-től a katás adózási formát, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. A kormányfő fontos változásnak nevezte, hogy 18-ról 22 millió forintra nő a katások bevételi értékhatára, és felemelik az ellátási alapot, így plusz juttatások járnak majd a kata mellé. A kata tételes adóját azért emelték, hogy a katával adózók is kaphassanak nyugdíjat, táppénzt és más szociális és ellátást. Emellett megszűnnek az élsportolókra vonatkozó ECHO kedvezmények, és a kormány átalakítja a sportTAO rendszerét is. Ugyanakkor azt ígérte a kormányfő, hogy a magyar sportra fordított források nem csökkenek, sőt egyes területeken nőhetnek. A költségvetési tervek októberben kerülnek a költségvetési tanács elé. A Helsinki Egyetemen és más nemzetközi szakmai fórumokon is elemzik a 2026-os magyarországi választási kampányt. A Magyar Hírlap szerint Magyar Péter politikai kommunikációja és kampánystratégiája több helyen már esettanulmányként szerepel. A kutatók a közösségi média szerepét, az országjárás hatását és a közvetlen kommunikáció sikerét vizsgálják. Az elemzések szerint a kampány egyik érdekessége az volt, hogy jelentős fizetett hirdetési háttér nélkül is rendkívül nagy elérést tudott generálni az online térben. A nemzetközi szakértők azt kutatják, hogyan változtathatja meg az online és személyes jelenlét ilyen kombinációja a modern politikai kampányokat. Minősített költségvetési csalás gyanúja miatt két budapesti férfi letartóztatását rendelte el a Tatabányai Járásbíróság. A Komárom-Esztergom megyei főügyészség szerint az egyik gyanúsított ékszerkereskedelemmel foglalkozó cégek tényleges irányítójaként fiktív számlákkal csökkentette az áfa fizetési kötelezettséget. Az ügyészség szerint

0: korábbi profi nehézsúlyú világbajnok ökölvívó részvételével adták át a BVSC Zugló új padel arénáját. A Cupra arénát így a klubnak már 4-4 külső és belső pályája van. Amint egy 1 millió eurós beruházással megvalósult csarnok Magyarországon egyedülállóan 12 méter belmagassággal rendelkezik, különlegessége a légtechnikai, valamint a hűtő-fűtőrendszer, amelyek a lámpák felett futnak el. Evander Holyfield a New School Promotion gálájára érkezett Magyarországra. Most többnyire napos felhős idő van térségünkben, csapadék nem lesz, így nyugodt kellemes őszi időben van részünk. A hőmérséklet most általában 20 fok körül van, szombaton a napsütést egyre több felhő váltja majd fel, és helyenként záporokra is számítanunk kell, ugyanakkor a hőmérséklet több felé 20 fok fölé emelkedhet ismét. Vasárnap reggel még keleten eshet az eső, de a csapadék fokozatosan elhagyja az országot, és több helyen kisüt majd a nap. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy mi a helyzet a közlekedéssel. Az M1-es autópályán a Budapest felé tartó oldalon erős a forgalom, és emiatt több helyen is szakaszos torlódás alakult ki. Ráadásul egy műszaki hibás jármű is fennakadást okozott Szoncó pihenőhelynél. A 92-es kilométernél kiépített terelésben a külső sávot foglalja el a jármű, úgyhogy nagyon 1-2 kilométeres torlódásra számítani kell miatta. A fővárosban jelenleg lassú a haladás a Károly körúton az Asztória felé, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, valamint a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, de számítsanak arra is, hogy lezárták a Döbrendei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt, és a munkákhoz kapcsolódva az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrendei tér után. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban, a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervizúton lehet közlekedni, a Bartók Béla úton pedig befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert itt a csatornát javítják. Jó utat kívánok!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Na most van itt az ideje egy jó kávénak, vagy egy fincsi desszertnek ebéd után. Zenei desszertekről igyekszem gondoskodni. John Secondától a Just Another Day-t idézzük fel, előtte azonban a Daft Punk dalával indul az óránk. A Get Lucky-tól Kiskata vagyok, jó rádiózást!

Harry Styles-tól forgott a Late Night Talking itt a Sláger FM-en, és hogyha átbeszélgettük az estét, akkor most kimondottan jól fog esni egy kávé, hiszen egy jó ebéd után egy jó csésze fekete garantáltan ébren tart bennünket, sőt, igazából már a kávé illata is segít, és hát a holnapunkat akár egy az egyben eltölthetjük kávé illatban, hiszen a millenáris üvegcsarnoka ismét vár bennünket egy kávé ünnepre. A 14. kávénap alkalmából 35 kiállító, látványos bemutatók és ízletes különlegességek várnak majd bennünket. A moziteremben lesznek előadások, talkshow-k, részt vehetünk workshopokon, ahol megismerkedhetünk például az olasz kotyogóssal, a karos eszpresszóval, a filteres eszközökkel, vagy akár az otthoni pörköléssel. Szóval egyetlen nap alatt felfedezhetjük a világ kávéjának legjavát. Én egyébként a magam részéről a kotyogósra szavazok. Kávéfüggőknek egyenesen kötelező lesz ez a program holnap. Itt a Sláger FM-en pedig a TNT újabb slágere hangol bennünket, már is Szerelemre jön az Ugye itt alszol, de előtte Limaltól szól a The Never Ending Story.

0: Ez volt Szamber Dala, az Andrezd itt a Sláger FM-en, és az alig 21 éves fiatal előadó megismertetett bennünket a hálószoba pop fogalmával. Hát ugye egy újszülöttnek minden vicc új, ez a fogalom azért már hosszú-hosszú évtizedekkel ezelőtt is létezett, csak akkor teljesen mást jelentett. Manapság a szomberféle értelmezés szerint olyan dalok sorolhatók a hálószoba pop dalok közé, amelyek a kis szobában, hálószobában magányosan íródtak. Na, ez az új értelmezés. Egyébként 4 perccel járunk, 1:30 után jön infoblokkunk, önöktől pedig várom a közlekedési infókat, 0630 30 30 95 8 a számunk, utána pedig Raven Lane érkezik és a Love Me Not.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük mondja el.
4: Sláger FM.
2: Köszönjük.
5: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Megérkezett az ősz. Hűvösebb reggelek, színesedő természet, lassabb napok. Itt az idő egy kis megállásra. Sétáljon az ősfás parkban, pihenjen a tóparton, lazítson a wellnessben és a szaunában, majd élvezze a finom ételeket és egy elegáns szoba kényelmét. Hotel Golden Palace Göd. Egy hely, ahol végre nem kell sietni sehova. www.hotelgoldenpalace.hu.
7: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
8: Oldtimer Show!
9: 100 évnél öregebb automobilok,
8: motorbicikli, gőzmozdonyok.
9: 500 válogatott oldtimer jár. Belépőjegyeddel 15 ajándék közül nyerhetsz.
10: Főnyeremény egy útismert.
9: Október 17-én és 18-án
8: Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
11: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
12: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt! 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
13: A Sláger FM műsora.
14: Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
15: A kicsik pedig elmondják.
16: Mi meg tudjátok állapítani, hogyha AI generálja ezeket a videókat?
17: Igen.
16: Honnan szúrod ki Emma?
17: Onnan, hogy nem lehet például úgy betanítani egy vadon élő állatot, hogy közben ne támadjon rád.
16: Dorina, te hogy állapítod meg, hogyha egy ilyen videó kamu?
17: Az, hogy mindig van benne egy legalább egy kicsi hiba, és szemfülesen észlelt venni.
16: Te szemfüles vagy akkor.
17: Igen.
16: Emlékszel valami ilyesmi hibára?
17: Uh-huh.
16: Mi volt?
17: Az, hogy átmegy a falon.
13: Székre állok!
14: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
2: A reklám után...
0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Olykor-olykor végig simítanak a napsugarai Budapesten, de alapvetően inkább felhős az időjárásunk. Ugye az éjszakai órákban átvonult fölöttünk egy hideg front, mögötte pedig egyre nagyobb területen szakadozott fel a felhőzet. Most már csak elszortan lehet szemerkélő esőre számítani. Holnap és holnap után azonban jön még utánpótlás a csapadékból, és a hőmérséklet értékek is visszafogottabban alakulnak. Ma is, holnap és holnap után is 17-18 fok lesz a legmelegebb órákban, és ami nehezíti a frontérzékenyek dolgát, hogy vasárnap újabb hidegfront okoz majd fejfájást. Fájhat a fejük a közlekedőknek is, bár még a csúcsforgalom nagyon messze van, de sajnos történt egy baleset városon kívül az M7-es autópályán, a főváros felé tartó oldalon Székesfehérvár térségében. A 67-es kilométernél forgalomkorlátozásra készüljenek, az itt kialakult torlódás jelenleg 2-3 kilométer. A fővárosban is baleset nehezíti a haladást az Árpád híd Pesti híd főjében, Buda felé a külső sávban, itt ezért lassult le a haladás. A 8. kerületben lezárták a Horánszki utcát a Krúdi Gyula utca után daruzás miatt, a Dankó utcában pedig tart a csatorna felújítás, a Magdolna utca és a Kálvária tér közti szakaszt már korábban lezárták, de mától a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között is útszűkület okoz lassulást. És van előrejelzésünk, ma este 9 órától vasárnap hajnali 5-ig lezárják a 11. kerületben a Muskétás utcai vasúti átjárót karbantartás miatt, a 12. kerületben pedig a Tárcsás utcában szintén a vasúti átjárót zárják majd le ma este 10-től szombat hajnali 4-ig karbantartás miatt, úgyhogy ezekre az éjszakai órákban figyeljenek, és vezessenek óvatosan.
14: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Eric Fritz-től szólt a Column Me, itt a Sláger FM-en. 6 perccel járunk 2 óra előtt, úgyhogy már is jönnek a friss információk. Előtte azonban a Fun of the Flow zenél nekünk, akik éppen október 16-án, tehát hamarosan bemutatják majd legújabb videóklipjüket. Most azonban a Szélcsend szólt tőlük.
1: A legnagyobb magyar slágerek

0: Műsorajánló. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival. Eheti vendégünk Gerstenbrein Zsanett, a Lehel Csarnok Lángos Centrumának tulajdonosa.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a négy darabos Milszani panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Macskamániások riadó! Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállat bemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
4: Megérkezett az ősz. Hűvösebb reggelek, színesedő természet, lassabb napok. Itt az idő egy kis megállásra. Sétáljon az ősfás parkban, pihenjen a tóparton, lazítson a wellnessben és a szaunában, majd élvezze a finom ételeket és egy elegáns szoba kényelmét. Hotel Golden Palace Göd. Egy hely, ahol végre nem kell sietni sehova. www.hotelgoldenpalace.hu.
5: Újra itt a Cinema City film ünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási atmoszfera. Régóta várunk, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes merchvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
6: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
8: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
9: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztet bőrbarát meglepetés lapul, természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
0: Ez a Sláger FM.
10: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Az illetékes tárca felfüggeszti a déli körvasút beruházását. Holnap tartják a Lelki Egészség Világnapját. Hétvége lesz a H5-ös vonalon. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium felfüggeszti a déli körvasút beruházását, továbbá kizárja a V-hidat a folyóvasút építési munkákból, amiatt, hogy ismét a Kontúr csoport által tervezett és előkészített beruházások kapcsán kíséreltek meg ajánlatokat tenni, jelentette be a Közlekedési és Beruházási Miniszter a kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. Vitézi Dávid azt mondta, a kivitelezőnek el kell hagynia a munkaterületet, a félbehagyott munkákat le kell zárnia, és el kell számolnia a nála lévő 57 milliárd forintos elő. A projekt újra tendereztetését készítik elő. Vitézi Dávid közölte, a magyar államot becslések szerint 50 és 100 milliárd forint közötti vagyoni hátrány érhette, ezért a kormány büntető feljelentést tesz, és a gazdasági versenyhivatal eljárását is kezdeményezi. Bóka János frakcióvezető a Facebook oldalán jelentette be, hogy Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének volt elnöke veszi át Orbán Balázs helyét a Fidesz frakcióban. Október 10-e a Lelki Egészség Világnapja. Célja, hogy felhívja a figyelmet a mentális egészség fontosságára, csökkentse az ezzel kapcsolatos előítéleteket és félelmeket, valamint emlékeztessen arra, hogy a lelki jólét mindannyiunk közös ügye, mondta el a Sláger FM-nek dr. Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának szakértője.
11: Nagyon fontos, hogy vegyük észre a körülöttünk levőket, mert hogy a körülöttünk levők érzelmi egészsége az mindenképpen ránk is hatással van. Egyrészt viselkedésbeli változásokat lehet tapasztalni, ilyen például a társas visszahúzódás, vagy a teljesítmény romlása. Sajnos a rossz irányú kockázatvállalás jól megfigyelhető. A tartós lehangoltság, fokozott ingerlékenység, de ilyen például az érzelmi fásultság is. Ezek mind-mind abban az irányba mutatnak, hogy valamilyen szakorvosi segítségre van szükség. Olyan segítségforrások vannak Magyarországon, amely részben a felnőtteknek rendelkezésére áll, részben pedig akár a fiataloknak. Azt látjuk, hogy nagyon sokan küzdenek ezzel, de ugyanakkor azt is látjuk, hogy van segítség. Nagyon sokan felismerik, most már nagyon bátran elmennek a szakellátásba, és túlterheltek a pszichiáterek és a pszichológusok.
1: A Lelki Egészség Világnapjához kapcsolódva világszerte így Magyarországon is előadásokkal, ingyenes tanácsadásokkal és figyelemfelkeltő programokkal hívják fel a figyelmet a mentális egészség fontosságára. Október 24-én és 25-én HÉV hétvégét rendez a MÁV a H5-ös szentendrei vonalon. A rendezvényen több különleges és veterán jármű is utasokat szállít majd. Szentendrén járműkiállítás is lesz, előzetes regisztrációval a kocsiszín is bejárható lesz, és hajtánypálya is várja az érdeklődőket.

0: az eső, majd egyre több helyen újra kisüthet a nap. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: Köszönjük szépen a híreket. Nézzük, milyen hírek érkeztek az utakról. Az M7-es autópályán egy személyautó és egy kis tehergépkocsi ütközött a főváros felé Székesfehérvár térségében. A 67-es kilométernél lezárták a külső sávot, 2-3 kilométer jelenleg a torlódás. Volt baleset a fővárosban is, az Árpád híd Pesti híd főjében Budafelé a külső sávban, itt is lelassult a haladás. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Egressy út után közműjavítás miatt, a Döbrentei téren pedig az Erzsébet hídi lehajtót zárták le a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Itt arra is figyelni kell, hogy az Attila úton is sávlezárás van a Döbrentei tér után, míg a 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamossínekre terelik csatornajavítási munkálatok miatt. A vasúti híd felújítása miatt szintén a 11. kerületben a Sárbogárdi útat lezárták a Fehérvári útnál, a Hamzsabégi úton pedig a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál is a forgalom egy sávban váltakozva haladhat. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Önök a Sláger napközben hallgatják, és így 5 perccel 2 óra után Kiskata kíván mindenkinek nagyon kellemes péntek délutánt. Így ebéd után azt hiszem, hogy ránk fér, hogy egy kicsit felfrissüljünk. Segítenek a zenék, például a Cat's Eye vadonatúj dala, az Animal. Sláger!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan 2 perccel járunk 2:45 után is Alex Warren énekelt nekünk, aki az idei Kids Choice Awards házigazdája lesz. A díjátadót majd november 14-én tartják. Itt megnézhetjük, hogy az énekes műsorvezetőként hogyan teljesít. A hétvégén pedig nem csak megnézhetjük, de meg is kóstolhatjuk a sütőtökös finomságokat, hiszen jön a 4. 60-i sütőtök fesztivál, úgyhogy szombaton 60 felé vegyük az irányt. Itt is egésznapos ingyenes családi programokkal várják a látogatókat a Grassalkovics művelődési házban. A gyerekek nézhetnek bábszínházi előadást, de érkezik egy iskolai színjátszó csoport is, aztán lesznek kézműves foglalkozások, sőt a kürtős kalács készítésébe is belekóstolhatunk. A fesztivál egyik csúcspontja pedig a családi tök faragó verseny lesz, úgyhogy már most lehet tervezgetni, hogy milyen rémisztő arcot faragnak ki a sütőtökből. Mindez tehát holnap a 60-i Grassalkovics művelődési házban, itt a Sláger FM-en pedig futócipőt húzunk és Király Viktorral együtt elmenekülünk, hiszen tőle szól már is a Run, előtte viszont a Soul to Soul-tól a Back to Life.

0: Hihetetlen mennyi érzelem van Michael Bublé hangjával. Ez volt Everything című dal a hites Sláger FM-en is. Már is infoblokkunkkal megyünk tovább, utána pedig jön egy olyan dal, amelyet az 50-es évek óta rengetegen feldolgoztak már, többek közt Justin Wellington is. Az Aiko Aiko-t hallgatjuk meg hamarosan.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük. Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
4: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
5: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként választ a zalakorosi fürdőt, az ország kedvenc családi fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermekvilág, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiségben. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év minden napján. www.zkf.hu.
6: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
7: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
8: Újra itt a Cinema City film ünnep. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönségtalálkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
9: Chocolate Brown Solarium a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
11: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: A reklám után.
0: Itt a Sláger FM-en gyorsan megnézzük, hogy milyen hatással van ránk az időjárás. Jelenleg még hidegfront terheli a szervezetünket, de ez elmúlóban van, azonban a fejfájás és a vérnyomás problémák továbbra is kínozhatnak bennünket. Ráadásul a hidegfront miatt megélénkült a légmozgás, ez tovább fokozza a tüneteket, és ha ez nem lenne elég, vasárnap jön egy újabb markáns hidegfront erős széllel és újabb csapadékgócokkal. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvösebb időben pedig fontos a réteges öltözködés. Jelenleg elértük itt a fővárosban a mára ígért maximumot, sőt meg is haladtuk, hiszen a Sláger FM hőmérője 19 fokot mutat, azonban Veszprémben csupán 16 fok van, szombatra és vasárnapra pedig egyaránt 17-18 fokot ígérnek. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M6-os autópályán a főváros felé vezető oldalon Nagy Tétény térségében közel az M0-ás csomóponthoz két személyautó ütközött össze. A 16-os kilométernél csak a leálló sávon tud haladni a forgalom, és az M7-esen is volt egy baleset, míg korábban egy személyautó és egy kis teherautó ütközött a főváros felé tartó oldalon Székesfehérvár térségében. A 67-es kilométernél volt a baleset, itt lezárták a külső sávot, jelenleg 2-3 kilométer a torlódás, illetve Pest megyében két személyautó karambolozott a Cinkot a Zsámbor Zsámbok összekötő úton Dány és Szent Király között a 25-ös kilométernél teljes szélességében lezárták az utat, aki teheti, az észak felé Vác-Szent László felé kerüljön. A fővárosban pedig egyre élénkebb a forgalom. Az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt már torlódás alakult ki, de a Rákóczi úton, a Fiumei úton, az Orci tér felé, illetve az Üllői úton szakaszonként ugyancsak tapasztalható torlódás, és lassú a haladás az Irinyi József utcában és az Október 23-a utcában, akár csak az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Itt a Sláger FM-en Shakira és Burna Boy dala forgott, ez volt a Die Die. A Die Die egyébként egy olasz kifejezés, és azt jelenti, hogy gyerünk, hát ezt mondom én is, gyerünk! 9 perccel járunk 3 óra előtt, mindjárt itt a hétvége, és mindjárt érkezik Ortutai Dóri és a friss információkkal, de előtte még Rúzsa Magdi énekel nekünk, akivel a tejúton sétálunk végig.

0: Műsorajánló. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival. Eheti vendégünk Gerstenbrein Zsanett, a Lehel Csarnok Lángos Centrumának tulajdonosa.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival. Eheti vendégünk Gerstenbrein Zsanett, a Lehel Csarnok Lángos Centrumának tulajdonosa.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Szépség és a szörnyeteg mesemüzikál október 10-én és 11-én Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsemparkban. Tergeteges látvány, 30 ló és 60 szereplő egy színpadon. Jegyek Nemzeti Lovasszínház.
5: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt! 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
6: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
7: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. Ha fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság, látogasson el a Toyota Sakura Flotta Központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. toyotasakura.hu.
8: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes sauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj két éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobb. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
9: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
2: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Az amerikai-magyar parlamenti kapcsolatok erősítéséről tárgyaltak az országházban. 1 milliárd forintos adócsalással vádolnak egy ékszerkereskedőt Tatabányán. Novemberben ismét megrendezik a Rádai utcai színházak találkozóját. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Átmeneti könnyítést kap a fuvarozói ágazat. A kormány az év végéig literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és a buszok által fizetendő gázolaj jövedéki adóját. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a budapesti kormányzati sajtótájékoztatón elmondta, hogy a visszaigénylés rendszere a mezőgazdaságban már alkalmazott gyakorlathoz hasonlóan működik majd. A döntés mintegy 6 milliárd forintos költségvetési hatással jár. A tárcavezető hozzátette, a fuvarozó érdekképviseletekkel folytatott egyeztetések nyomán szigorítják az útdíj fizetés ellenőrzését is, és bővítik az ezzel foglalkozó szervezetek létszámát. Az aranykonvoj ügyében eljáró hatóságok kormányzati utasítás nélkül is megfelelően végezték a munkájukat. Erről írt közleményében Orbán Viktor, a Fidesz elnöke. A volt miniszterelnök közölte, hogy büszke arra, hogy az általa vezetett kormány idején sikerült felszámolni azt, amit Európa egyik legnagyobb korrupciós ügyének nevezett. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a NAV és a terrorelhárítási központ saját hatáskörében járt el, és az ügyben dolgozó szakemberek szerinte elismerést érdemelnek. A közlemény előzménye, hogy Szénszendi Romulus honvédelmi miniszter nyilvánosan arra szólította fel a volt kormányfőt, mondja el, adott-e utasítást a pénzszállítmány feltartóztatására. Az ügynek eddig 5 gyanúsítottja van. Az amerikai-magyar parlamenti kapcsolatok további erősítését szorgalmazta az amerikai képviselői delegáció, amelyet Forstoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke fogadott az országházban. A házelnök közösségi oldalán azt írta, hogy Virginia Fox republikánus képviselő vezette küldöttség, elismeréssel szólt a tavaszi magyarországi választásokról, és érdeklődött az ország előtt álló legfontosabb kihívásokról. Forstoffer Ágnes arról is beszámolt, hogy hamarosan megalakul az USA parlamenti baráti csoport, amelyben már 34 képviselő jelezte részvételi szándékát. Közel 1 milliárd forintos költségvetési csalás miatt került letartóztatásba két budapesti férfi. A Komárom-Esztergom megyei főügyészség tájékoztatása szerint az egyik gyanúsított 2024 és 2026 között több gazdasági társaság tényleges irányítójaként ékszerkereskedelmet folytatott, miközben fiktív költségszámlák felhasználásával csökkentette cégei áfa fizetési kötelezettségét. Az ügyészség szerint az elkövetők összesen mintegy 995 millió forintos kárt okoztak a költségvetésre, és további 265 millió forintot sikkaszthattak el a cégek vagyonából. A bíróság a bizonyítás befolyásolásának és a bűnismétlés veszélye miatt rendelt el a két gyanúsított letartóztatását. November 3-a és 8-a között ismét megrendezik a Rádai utca színházak találkozóját, vagyis a Rusztot Ferencvárosban. A fesztiválon a Ferencvárosi Pince Színház, az Itt és Most Társulat, a Stúdió K Színház, a Kettős Pont Színház, a Más Színház és a Független Színház Magyarország közösen várja a nézőket. A fesztivál célja, hogy az eltérő színházi műhelyek és közösségek találkozhassanak egymással és a közönséggel. A hétvégén mindenből jut egy kicsi, ami az időjárást illeti. Szombaton még több felé kisüthet a nap, főként észak.

0: De sokan hajtanak a Budaörsi úton is befelé a Nagyszülős utcától, valamint az Irinyi József utcában és az október 23-a utcában is. Városon kívül pedig még balesetek is nehezítik a közlekedők dolgát. Az M6-oson, a főváros felé vezető oldalon Nagytétény térségében közel az M0-ás csomóponthoz két személyautó ütközött, a 16-os kilométernél csak a leállósávon tud haladni a forgalom. A Cinkot a Zsámbok összekötő úton pedig Dány és Szentkirály között két személyautó ütközött, a 25-ös kilométernél teljes szélességében lezárták az utat, kerülni Váczent László felé lehet. Hogyha mindezt ki tudják egészíteni, akkor várjuk önöktől is az infókat. 0630 30 30 95 8 a számunk. Írhatnak is, hívhatnak is, de csak ha nem vezetnek.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Ha még tart a munkaidejük, akkor kitartást, hogyha már úton vannak hazafelé, akkor jó utat, hogyha pedig már lazíthatnak, akkor kellemes hétvégét. Miles Smith érkezik hamarosan a Hold Me in the Dark-kal, előtte azonban a Coldplay indítja az óránkat, jön a V-Play.

0: Szabcáltal szólt a Tainted Love itt a Sláger FM-en, és a tini éveimet meghatározta a szinti pop, úgyhogy mindig felébred bennem egy kellemes bizsergés, amikor ezt a dalt hallom. No de, itt a Sláger FM-en hadd ajánljak önöknek egy olyan programot, ami a tudomány, a csillagászat, az űrkutatás iránt érdeklődők fantáziáját fogja megbizsergetni, ugye? Tart a világűr hete, és ehhez kapcsolódóan országszerte, városszerte rendeznek programokat, érdemes például ellátogatni a hétvégén a Schwab-hegyi csillagvizsgálóba is, ahol extra programokkal is készülnek, viszont holnap a Millenárison a Univerzum is vár bennünket, ahol Farkas Bertalannal, hazánk első űrhajósával is személyesen találkozhatunk. Mesél majd a történelmi űrutazásáról, az űrrepülés meghatározó pillanatairól, és hát azokról az élményekről, amelyek örökre beírták a nevét a magyar űrtörténelembe. Az előadást követően pedig akár autogramot is kérhetünk tőle, úgyhogy egy különleges emlékkel tehetjük teljessé az idei világűrhetét, mindez tehát holnap a Univerzum kiállításán. Itt a Sláger FM-en pedig egy galaktikus világsztár dalával megyünk tovább. Bruno Mars énekel nekünk, jön az I Just Might.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

Az Alice DJ-től szólt Bad Enough Alone, itt a Sláger FM-en 4 perccel járunk 14:30 után, és egyre nagyobb a torlódás. Város szerte beindult a délutáni csúcs, hogy merre, hogy alakul a forgalom, annak már is utána nézünk, utána pedig Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion és Aya közöse a DNA More Than a Game forog, és emlékeztet bennünket a nyári

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető, bőrbarát meglepetés lapul, természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
5: Megérkezett az ősz. Hűvösebb reggelek, színesedő természet, lassabb napok. Itt az idő egy kis megállásra. Sétáljon az ősfás parkban, pihenjen a tóparton, lazítson a wellnessben és a szaunában, majd élvezze a finom ételeket és egy elegáns szoba kényelmét. Hotel Golden Palace Göd. Egy hely, ahol végre nem kell sietni sehova. www.hotelgoldenpalace.hu.
6: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
7: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
8: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
9: Tudta, hogy egy speciális, szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. +36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
1: A reklám után.
10: Megnézzük, hogy milyen időjárást ígérnek nekünk a meteorológusok a hétvégére. Aki napsütésben szeretne túrázni, kirándulni, annak nincsenek jó híreim, mert hogy esős napok állnak előttünk, és hűvös is lesz odakint, hát megérkezett az igazi ősz, 17-18 fokot várhatunk szombaton is, vasárnap is. Szombaton napsütéssel indul majd ugyan a napunk, de nagyon hamar összesűrűsödik a felhőzet, és országszerte lehet esőre számítani, és vasárnap is borongós lesz az idő, bár a délutáni órákban a csapadékzóna kelet felé haladva elhagyja majd térségünket. Örüljünk az esőnek, mert nagyon ráfér az őszi vetésre egy kis öntözés. Már is megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Sajnos történt baleset Dány és Szentkirály között a Cinkot a Zsámbok összekötő úton. A 25-ös kilométernél megállították a forgalmat. Kerülni észak felé Váczent Lászlónál lehet. De volt baleset az M6-os autópályán és a főváros felé vezető oldalon Nagy Tétény térségében, közel az M0-ás csomóponthoz. A 16-os kilométernél csak a lálósávon tud haladni a forgalom. És ha már városon kívül járunk, hát ne feledjük, hogy az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-ás autóút csomópontja között kiépült az új terelés. A 22-es és 30-as kilométer között sávelhúzásos terelés van. Nagyon fontos, hogy aki Budapest felé tart és az M0-ásra szeretne felhajtani, az az átterelt belső sávról ezt nem tudja megtenni, úgyhogy maradjon a saját oldalán a külső sávban. Vissza a fővárosba, a 8. kerületben a Dankó utcában tart a csatorna felújítása, ugye itt korábban a Magdolna utca és a Kálvária tér közötti szakaszt már lezárták, viszont mától a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között is útszűkület van. Zuglóban pedig a Miskolci utcában a Telepes utcánál vízvezetéket javítanak, ezért a forgalom itt egy sávban váltakozva haladhat. Jó utat!
0: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Csodálatos péntek délutánt kívánok Önöknek, ez a Sláger FM, és benne a Sláger napközben lassan véget ér, úgyhogy nekem is már csak annyi dolgom van, hogy megköszönjem a megtisztelő figyelmet, és elbúcsúzzak kívánva nagyon kellemes hétvégét mindenkinek. A hírek után indul majd a Slágerlista a mikrofonoknál, akkor már Kisorsi, Kisó és Kovács Áron, velem pedig legközelebb hétfőn délután találkozhatnak. Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel, kellemes hétvégét, viszont hallásra!

0: Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Újra itt a borzongás, és idején igazán színes lesz. A Family Park a Fiesta de los Muertos-t ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Farm, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
1: familypark.at.
2: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni. Valami van
3: a levegőben. Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
0: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
4: Október 9-től 11-ig jönnek a Köki kuponnapok. Három napon át különleges kedvezmények várnak a Köki üzleteiben. A párodat se hagyd otthon. Biztos, hogy ő is talál magának valami kedvére valót. Töltsd le a Köki appot, szeredd be a kuponokat, és irány a Köki. Köki kuponnapok. Október 9-től 11-ig.
5: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
6: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
7: Macskamániások riadó. Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállat bemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
8: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt! 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
9: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási előszerek. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Csökkenti a gázolaj jövedéki adóját a kormány a fuvarozóknál. Rendőrök véleményezhették új egyenruháik mintadarabjait. Rekordszámú kiállítóval rendezik meg szombaton a kávé napját. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Átmeneti könnyítést kap a fuvarozói ágazat. A kormány az év végéig literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és a buszok által fizetendő gázolaj jövedéki adóját. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a budapesti kormányzati sajtótájékoztatón elmondta, hogy a visszaigénylés rendszere a mezőgazdaságban már alkalmazott gyakorlathoz hasonlóan működik majd. A döntés mintegy 6 milliárd forintos költségvetési hatással jár. A tárcavezető hozzátette, a fuvarozói érdekképviseletekkel folytatott egyeztetések nyomán szigorítják az útdíjfizetés ellenőrzését is, és bővítik az ezzel foglalkozó szervezetek létszámát. A pénzügyminisztérium számításai szerint minimum 100, de lehet, hogy 150 ezer vállalkozás választja majd 2027-től a katás adózási formát, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. A kormányfő fontos változásnak nevezte, hogy 18-ról 22 millió forintra nő a katások bevételi értékhatára, és felemelik az ellátási alapot, így plusz juttatások járnak majd a kata mellé. A kata tételes adóját azért emelték, hogy a katával adózók is kaphassanak nyugdíjat, tárpénzt és más szociális ellátást. Emellett megszűnnek az élsportolókra vonatkozó ECHO kedvezmények, és a kormány átalakítja a sportAO rendszerét is. Ugyanakkor azt ígérte a kormányfő, hogy a magyar sportra fordított források nem csökkenek, sőt egyes területeken nőhetnek. A költségvetési tervek októberben kerülnek a költségvetési tanács elé. Hűtlenkezelés gyanújával nyomoz a rendőrség a 13. kerületi Metropol irodaház bérlésének ügyében. A Telex szerint az állam 2024-ben havi mintegy 50 millió forintért bérelt ki egy irodaterületet, amely végül üresen maradt. Később a bérleti szerződést a MÁV vette át, amelynek több százmillió forintos átalakítást kellett elvégeznie az épületen. A feljelentés szerint az ügyben több mint 500 millió forintos kár keletkezhetett, a nyomozás ismeretlen tettes ellen folyik. Rendőrök véleményezhették az új szolgálati egyenruhákra kiírt pályázata beérkezett 383 mintadarabot. Posvai Gábor belügyminiszter a közösségi oldalára feltett videóban azt közölte, hogy a szavazatok összesítése után tesztidőszak következik, majd a rendőrök tapasztalatainak figyelembevételével indulhat el a közbeszerzési eljárás, várhatóan az első negyed évben. A belügyminisztérium korábban jelezte, hogy megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája. A tervek szerint az új téli ruhák 2027. decemberétől, a nyári egyenruhákat pedig 2028. júniusától fokozatosan kapják meg az állomány tagjai. A talajjavítás érdekében nem szállítják el a kivágott fákat, levágott gajakat és zöld hulladékot a fővárosi parkokból, jelentette be Budapest főpolgármestere a Facebook oldalára feltöltött videójában. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy úgynevezett televényeket alakítanak ki a városban, azaz a zöld hulladékot a parkokban hagyják, hogy az komposztálódva javítsa a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet, nem tud kiszáradni. Rekordszámú kiállító kávézáshoz kapcsolódó termékeivel és eszközeivel, bemutatókkal és számos egyéb programmal várja a közönséget a Kávé Napja rendezvény szombaton a Millenáris Park D-csarnokában. A látogatók a kávéstandokon korlátlanul kóstolhatnak egész nap, a programokról a kávénapja.hu honlapon olvashatnak bővebben. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
11: Köszönjük szépen a híreket, jönnek az utak hírei, továbbra is teljes az útzárat, Cinkot a Zsámbok összekötő úton, Dány és Szentkirály között ugyanis két személyautó ütközött, a 25-ös kilométernél volt a baleset, kerülni észak felé Vágyszentlászlónál lehet, és tart a délutáni csúcs a fővárosban is, úgyhogy elkér a türelem, de nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon, vonalban a MÁV Inform ügyeletesen, Bogáti Bence. Szervusz, mire készüljenek a vonattal indulók?
12: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Jó híreim vannak, délutáni zavartalan a vonat közlekedés a Sláger FM vétel körzetében. Ezen a hétvégén lesz a déli pályaudvar őszi karbantartása, ezért a pályaudvar hétvégére bezár. A vonatok

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
1: És most... Indul a Kiavalli slágerlista. Slágerlista a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
2: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján. Mit dolgoz egy hete összesítünk, hogy itt lehessünk veletek újra? A 2006-os év 41. adása.
3: Mi van?
2: Orsi a múltból dalokat cibál elő, nagyon hálás leszek. A hészájra pedig 41 éves lett szemtelen tejfeles szájú kölök. Muzsikus családból származik, hát muzsikus te. Hát mi muzsikus lelkek, mi bohépiuk. Mielőtt befutott volna előadóként, több világsztárnak írt dalokat. Mint például Florida, az meg ki. A Ride Roundot ő írta, nem hallottam. Vagy CeeLo Green, Forget You. Jó, azt pont ismerem, csak a f*** miatt, mert az eredeti címe ez volt.
4: Nyugi.
2: Indul a kiabalista.

0: Pánik van a diszkóban a 38-on. Kiürítetés. Az ami kórházi dolog szerintem. High Hopes a 38-a, Lady Gaga és Ariana Grande, Rain on Me-ja pedig feltámadt a poklok tüzéből, és 39-dik lett. És ha már feltámadás, akkor van nekünk egy orsink, aki mindig hoz valami elképesztően elfeledett dalt.
1: Visszapillantó.
2: Az R&B királynője Toni Braxton 59 éves lett. Nem csak énekesnő, hanem dalszerző és színésznő is, és bizony 6 Grammy-díjjal a polcán mosolyoghat. Világszerte több mint 40 millió albumot adott el, ez azért nem semmi. Most visszapörgetjük az időt 2000 februárjáig, amikor megjelent 3. stúdióalbumának első kislemeze. És hát a dal címe mindent elárul. He wasn't man enough for me. Ez szól a Sláger FM-en.

0: Toni Braxton, he wasn't man enough for me.
1: Uha!
0: Na, ezt se szeretném hallani valakitől, hogyha nekem nem vagy elég férfi.
2: Hát?
0: Kivéve, ha nő vagy, mert az tök jó. Jöjjön Nymfo... Nymfo?
3: Igen.
0: Jöjjön Nymfo info a hét sztárjáról. Némi info, ezt akartam mondani. 41 lett. 4 évesen zenélt. 6 évesen pedig egy hollywoodi szuperprodukcióban szerepelt. Az első állomás Las Vegas című filmben egy ifjú Elvis imitátort alakított. Mekkora szerep volt, meg kéne nézni. Mert most így tök jó hangzik, hogy első állomás Las Vegas filmben, azt lehet, hogy átesett egy zongorán, és ennyi volt, nevettek a többiek a háttérben. Több tetoválása van, köztük egy roma asszony a bal karján. A gypsy woman, a kid, my mama. Erről szól egy nagyon régi blues. Jobb vállán pedig édesanyja neve, Bernadette. Szóval szerintem szerette a mammát, a nagy mammát.
3: Értem.
0: De vagyunk így ezzel egy páron, tetoválások nélkül is.
4: És most mit tegyünk?
0: Metsaszari Hughes Ellison, It Feels So Good-ja a 37.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 14-ig a trapista sajt kilója 16% kedvezménnyel csak 1990, 200 g 8 tojásos cérnácska száraz tészta 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Csak október 15-től 18-ig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
4: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Oldtimer Show.
6: 100 évnél öregebb automobilok,
5: motorbicikli, gőzmozdonyok.
6: 500 válogatott oldtimer jár. Belépőjegyeddel 15 ajándék közül nyerhet. Főnyeremény egy út és Mercedes. Október 17-én és 18-án.
5: Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
7: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
8: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodom Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodom.hu.
9: Október 9-től 11-ig jönnek a Köki kuponnapok. Három napon át különleges kedvezmények várnak a Köki üzleteiben. A párodat se hagyd otthon. Biztos, hogy ő is talál magának valami kedvére valót. Töltsd le a Köki appot, szeredd be a kuponokat, és irány a Köki. Köki kuponnapok. Október 9-től 11-ig.
10: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként válaszd a zalakarosi fürdőt, az ország kedvenc családi fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermekvilág, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiségben. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év minden napján. www.zkf.hu.
11: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: A reklám után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most folytatódik a Kiavalli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. 35.

0: Madcon és Ray Dalton Don't Worry visszatért a 35-re, ne aggódjatok. Imagine Dragons és a Bones pedig dobtunk neki egy csontot a 36-on. Te Orsi jön, és hozza mi a zsibbasztót a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Egy igazi brit díva születésnapját ünnepeljük, 48 éves lett Alicia Dixon. Az ezredfordulón a Mystic Line bandában robbant be, ahol rap, R&B és pop egyszerre szólt minden klubban. 2003-ban jött a Scandalous, ami azóta is az a tipikus dal, amire lehetetlen nyugton maradni. Hazánkban is listavezető volt, úgyhogy pörögjünk mi is. A Mystic következik a Sláger FM-en.

0: Attik és a Skandallus. Köszönjük szépen! Folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát a kereskedelmi rádiók összesítése alapján. A hétszárja nem más, mint a 41 éves Bruno Mars! 16 Grammy-díj büszke tulajdonosa, és... Na jó, de mennyi van a Jackónak, nézzük.
1: Fogd rögtre.
0: 13. Csak. Uh-huh. Meg van még két ilyen tiszteletbeli. Hát összesen 15, de azt ugye az ilyen tiszteletbeli. Hát lenyomta a Jackót Grammy-ben, gyerekek. A Bruno Mars. Ki gondolta volna kicsi Brunóról, nem?
2: Le a kalappa.
0: Na mindegy, 5 testvére van, 4 lánytest. Na, az például itt van 5 testvére van, egyiknek sincs Grammy-je. Ilyen család. 4 lánytestvére saját bandát alapított, The Lilas néven. Két dolog, ami soha nem hiányozhat az öltözőjéből. 3, mert ugye ő sem.
3: És ha igen.
0: Valamint egy különleges illatú nedves törlőkendő. Honnan jött az a különleges illatú nedves törlőkendő? Hadd kérdezzem már meg.
3: Nem mondhatom meg.
0: Meg egy üveg vörösbor. Hát azt tudjuk, honnan jött. A Lankáról. Sam Smith és Kim Petras Anholia 34. Majd még folytatjuk a kis Brunóval.

0: Rádió és Eva Max Whataburya 32. Avicii a Nights Ala 33. Orsi pedig jön és hoz valamit a magyar múltból. Mert igen, nekünk is van múltunk.
1: Visszapillantó.
2: A mai napon 13 évvel ezelőtti slágerlistáról válogatok magyar dalokat, szóval irány 2013. 13 év ide vagy oda, vannak dalok, amiket egyszerűen nem lehet megunni. Rácz Gergő Csak állj mellém című dala pontosan ilyen. Olyan, mintha tegnap hallottuk volna először, de közben igazi örökzöldé vált. Jöhet az éneklés a rádió mellől, mert ez a dal kiállt az idők

0: Rácz Gergő, csak állj mellém. Mostanában csak Rácz Gergő néven hívják.
1: Miért?
0: Mindent Rácson énekel. Nagyon pontos. Nagyon pontos. Ors is nagyon pontos, mert hogy hozza nekünk tényleg itt másodpercekre az elképesztő bulvár híreket. Itt van például Jim Carrey. Aki harmadszor is kimondta a boldogító igen. Yes, yes, yes. Egy szűkörű Los Angeles-i Hello Los Angeles-i ceremónián feleségül vette párját, Minát.
2: Mi a neve?
0: Min-at. Tehát, hogy ez a teljes neve, a Mina. Tehát úgy, mint hogy én a Kovács Áron, ő a Mina.
1: Ennyi?
0: Miért kellett ezt kettőbe bontani? Nem is értem. Na mindegy, a kapcsolatokat sokáig teljesen titokban tartották. Minak lett el? Bár már 2022-ben látták őket együtt. Nyilvánosan csak idén februárban a párizsi César Gálán vállalták fel egymást, ahol a 64 éves színész, 64 éves a Jim Carrey.
3: Éppensége le.
0: Jó, de az arca csak 10. Külön meg is köszönte a szerelmének a támogatást. Mináról továbbra ezt nem tudom feldolgozni, úgy hívják, hogy Min-ah. Komolyan mondom.
1: Olvassa, nézze a súgógépet az a barom.
0: Minő, guminő. Szóval keveset tudni róla, mert hogy Jim Carrey nagyon óvja a magánéletét. Úgyhogy én sem tudom elmondani, csak az, hogy ilyen fura neve van. Carrey számára ez már a harmadik házasság, reméljük hosszabb lesz, mint a felesége neve.
1: Abszolút!
0: Martin Garrix és Ed Sheeran Ribbidittje pedig új belépő, köszönjetek szépen, srácok!
4: Ennyire hülye biztos nem vagy! Igazdáljon ezt, hogy ennél többre becsüllek!
0: Így van, érezze magát otthon Ed Sheeran és Martin Garrix a 31-en egyelőre.

0: Stupid Eight Martin Garrix Ed Sheeran kettősének 31. helyén indult. Meglátjuk a jövő héten, hogy szerepel majd. De most itt ennyi volt az első óra. Hamarosan folytatjuk, de most hírek, időjárás, közlekedés, aztán megjön a Kia Wallis slágerlista. Nyugat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
3: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
4: Szépség és a szörnyetek mesemüzikál október 10-én és 11-én Nemzeti Lovas Színház vadonatúj épületében a Kincsemparkban. Fergeteges látvány, 30 ló és 60 szereplő egy színpadon. Jegyek nemzetilovasszínház.hu.
5: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető, bőrbarát meglepetés lapul, természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
6: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. Ha fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság, látogasson el a Toyota Sakura Flotta Központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. Toyota Sakura.hu.
7: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
8: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobnál fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjovi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjovi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
9: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várunk, újra nézni. Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
10: Exomania. Mi? Mondom! Exomania. Október 10. Bokcsarnok. Ottali.
2: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Jövőre 500 milliárd forinttal nő az egészségügy finanszírozása, új kerékpáros kapcsolat kialakítása kezdődik hétfőn Kispesten, jövőre újra a Magyar Nemzeti Múzeumban látható a World Press fotókiállítás. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A 2027-es költségvetés fő irányairól és több adópolitikai változásról is beszélt Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten, ahol elmondta, a pénzügyminisztérium számításai szerint jövőre akár 100-150 ezer vállalkozó választhatja a katásadózást. A bevételi érték határ 18-ról 22 millió forintra emelkedik, miközben magasabb lesz az ellátási alap is, így a katások nyugdíjra, táppénzre és más szociális juttatásokra is nagyobb jogosultságot szerezhet. A kormány emellett megszünteti az élsportolókra vonatkozó ECHO kedvezményeket és átalakítja a sport-TAO rendszerét, ugyanakkor a sport támogatásának fenntartását ígérik. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy 2027-ben 500 milliárd forinttal nő az egészségügy finanszírozása, elsősorban az ellátás fejlesztése és a várólisták csökkentése érdekében. Az egészségügy területén több mint 10 milliárd forint többletforrást biztosítanak majd. A miniszterelnök elmondta, hogy a többletforrás mellett a teljes egészségügyi rendszer átalakítása is megtörténik majd. Egy friss kutatás szerint a vállalkozók csak nem fele már az év elején az új katásadózást választaná. A Billingo mintegy 4500 vállalkozó bevonásával készült felmérése szerint a válaszadók csak nem fele biztosan vagy valószínűleg az új katát választaná. A legfontosabb szempontok a céges számlázás lehetőségét, az egyszerű és kiszámítható adózást, valamint a magasabb táppénzt és nyugdíjat tartják. A kutatás szerint az új havi 75000 forintos kata megosztja a vállalkozókat. Egy részük túl magasnak tartja az összeget, mások viszont a kedvezőbb szociális ellátások miatt elfogadhatónak vélik. A megkérdezettek kétharmada ugyanakkor a végleges szabályok ismeretében hozná meg döntését. Több mint 25 millió forint közpénzt költöttek VIP várószolgáltatásokra Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter utazásai során, közölte közösségi oldalán Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető szerint 2024 júliusa és 2026 márciusa között Hankó Balázs és delegációja 21 külföldi út során vette igénybe a kiemelt szolgáltatást. A közlés szerint a VIP várók használata külföldön közel 14 millió, belföldön pedig mintegy 11,5 millió forintba került. Tarz Zoltán azt is írta, hogy az utak többségén Varga Bajusz Veronika korábbi államtitkár is a delegáció tagja volt. A volt miniszter és egykori államtitkára jelenleg az NKA ügyéhez kapcsolódó büntetőeljárás érintettjei. Új kerékpáros kapcsolat kialakítása kezdődik hétfőn az Üllői úton, az Ecseri út és az Ady Endre út közötti szakaszon. A kispesti fejlesztés célja, hogy összekapcsolja a bicikli utakat és biztonságosabb, közvetlenebb közlekedési lehetőséget teremtsen a külső kerületek irányába. A Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Közút közös közleménye szerint az új szakaszokat egy egységes, összefüggő útvonal részeként használhatják majd a bringások. A projekt befejezése előreláthatólag november végére várható. 4 év szünet után ismét a Magyar Nemzeti Múzeumba kerül a WordPress fotó kiállítás. A jelenleg a Biodomban vendégeskedő tálat jövőre tér vissza a korábbi helyszínére, ami egybeesik a múzeum 225. születésnapjával. A WordPress fotó a világ legjobb sajtófotóit bemutató nemzetközi vándor kiállítás, amely minden évben magyarországi helyszíne is ellátogat. A Schlager FM híreit Ortutai Dórától hallották.

0: Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, az M6-os autópályán a főváros felé vezető oldalon Nagytétény térségében, közel az M0-ás csomóponthoz két személy autót között össze, a 16-os kilométernél csak a leállósávon halad a forgalom. Az M1-es autópályán Budapest felé az erős forgalom miatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki. Az új terelésben Szárliget és Bicske között főként a külső sávban tapasztalható lassulás az erős tranzitforgalom miatt. Szintén a főváros felé Szárliget térségében egy defektes kamion vesztegel a külső sávban a 46-os kilométernél, 3 kilométert meghaladta a kialakult kocsisor. Pest megyében két személyautó karambolozott a Cinkota-Zsámbok összekötő úton Dány és Szentkirály között. A 25-ös kilométernél a forgalmat megállították, aki teheti észak felé Vágy-Szent Lászlónál tud kerülni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik a Kiavalli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
2: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió közösítés alapján, különös tekintettel a Sláger FM-re, ahol Orsi a múltból hoz alokat, a hét sztárja pedig a kis Bruno Mars. Tudjátok a törpecsoki Mikulás?
3: Tiltakozom!
2: Miért? Hát nem fehér, nem magas, és nagyon szeretjük.
4: Ez igaz.
2: Teljesen egy Mikulás csoki a srác. Ő volt az egyik legfiatalabb sztár, aki felléphetett a Super Bowl félidei showjában 2014-ben, mindössze 28 évesen. Azóta is ez az egyik legnézettebb halftime show. Ebben volt a Red Hot Chili Peppers-el? Mert ha igen, akkor az tényleg jó. Ha nem, akkor nem tudom, de utána kéne nézem. Folytatjuk a Kiavalli slágerlistát, Benson Boone és a Beautiful Things ismét hallható a 30-on.
4: Akkor kezdünk.

0: Dualipa és a Don't Start Now visszatért a 28-ra, Robin Schulz és Barb's Better Times a két helyet rontott így a 29-dik. Na de Orsi, van valami ötleted arra, hogy egy fiú bandától olyan dalt hozni, amit még életemben nem hallottam, de a sláger volt? Van. Hát akkor parancsot.
1: Visszapillantó.
2: A van dal, amire mindenki azonnal bólogatni kezd, az a Blackstreet klasszikusa, No Diggity. Az alapító Teddy Riley most ünnepelte 59. születésnapját, úgyhogy ez egy szülinapi kocintás is neki. 1996-ban vezették vele a listákat, és valljuk be, ez az a track, aminélkül nincs igazi R&B party. Szóljon hát a No Diggity itt a Sláger FM-en.

0: Backstreet Boys, vagy csak Backstreet?
1: Aha.
0: Ez itt még mindig a kiavali slágerlista, ragadom, ragadom, dagadém, a hétszárja Bruno Mars. Kedvenc étele a Chicken Adobo, jellegzetes Fülöp-szigeteki étel. Édesanyja még gyerekként a Fülöp-szigetekről költözött Hawaii-ra. Tehát neki a jó hazai az a Chicken Adobo. Édesanyja hullatáncos volt.
1: Hogy mi van?
0: Egyellel, bocsánat, hullatán. Gyerekek, hullatáncos, kezdenünk kéne.
2: Mit tudom
0: én? Kérek elnézést. Bruno édesapjával egy zenés rendezvényen találkoztak, biztos késett az asszony. Gyerekek, hull az a nő már, tényleg. És akkor táncolt egyet, az apa pedig muzsikált és egymásba szerettek. Azért ez szép. Bruno édesanyja egyébként 2013-ban elhunyt, ezért viseli jobb vállának keresztnevét, Bernadette. Tessék megjegyezni, meg kikérdezem.
1: Okay.
0: Egyébként Bruno Mars csak a művészneve, Peter Ginny Hernandez a valódi. A Bruno becenevet apja adta neki, amikor 2 éves volt, és egy pufók arcú birkózót Bruno Sammartinónak hívtak, és olyan pufók volt, mint a kis Peter Ginny Hernandez, és akkor az apja elkezdte brunozni.
3: Ennyi?
0: Na, még szerencsé, hogy az apja nem tenisz nézett, mert akkor mondjuk Nadal Marsnak hívnak a srácot. Hát lehet, hogy jobban járt volna. Lady Gaga és az Abracadabra közben a 27. A kis Brunoval majd folytatjuk meg.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
3: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
4: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központ idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Group & Sphinx. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
5: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Babát vártok. Ne vesszetek el a baba termékek rengetegében. Válasszátok a Baba Safarit. Nálunk megtaláljátok az Espiro, Cipollino és Lorelli termékeit. Emellett a Maxi Cosi egyik legnagyobb hazai forgalmazója vagyunk. Keressetek minket üzleteinkben, Győrben és Budapesten, vagy online, ahol kelengye tanácsadással és extra kedvezménnyel is várunk. Baba kocsi, autós gyermekülés vagy komplett babaszoba. Baba Safari, együtt a legnagyobb kalandban. www.babasafari.hu.
7: Te is hallottad már, hogy a Don Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
8: Valami van a levegőben.
9: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
10: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
11: Legyél parki arc. Költöz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot. 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület. Prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
12: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irányozosan, spórolj okosan!
1: A reklám után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most folytatódik a Kiavalli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 25. David Guetta és a One Republic I Don't van a vétje. Én sem várok, hogy a Lost Frequencies-t elmondjam, hogy a 26-on hallottátok. Remélem emlékezetes volt a Live It All. Most viszont érkezik valami a múltból Orsi támogatásában.
1: Visszapillantó.
2: 2012-ben egy brit tehetség hódította meg Európát, Rebecca Ferguson. Első albumával és a Backtrack című dalával rögtön berobbant a listák élére. Azóta 5 stúdióalbuma is megjelent, a legutóbbi 2024-ben. Friss hír, hogy 2027-ben nagy valószínűséggel ő fogja képviselni Nagy-Britanniát az Eurovíziós Dalfesztiválon. A magánélete legalább annyira fordulatos, mint a pályája, 2 házasodott és 4 gyermeket nevel. Most azonban vissza az időben jöjjön a dal, amivel mindenkit levett a lábáról, ez a Backtrack.

0: Rebecca Ferguson és a Backtrack. Köszönjük szépen, csodálatos dal volt, megérte utána befizetni a jogdíjat. Milesetre érkezik Bruno Mars! Mezőn néhány előadóról, aki hatással volt rá, mert azért a Fülöp-szigeteken is volt internet, Michael Jackson. Tudjátok, kevesebb Grammy-je van, mint Bruno-nak. Azért ez... De hogy lehet ez?
1: Éppenséggel le.
0: A Jacko-nak, nem értem.
2: Nem értem, miért?
0: Vagy ellenőrizzétek már le, már nekem a ChatGPT mondta, az meg tudjuk, hogy milyen.
1: Aha.
0: Ha egy félre sikerült agyműtét után még tudsz írni, akkor biztos, hogy elnézést kér, hogy ő találcsolta, hogy műtsék meg az agyadat, de már nem fogsz tudni ezt csinálni. De nagyon kedvesen fog elnézést kérni tényleg, hogy kivették a felét.
1: Előfordul.
0: Na, tehát, hogy azért mindent ne bízunk a ChatGPT-re, de elvileg a Michael Jacksonnak kevesebb Grammy-je van. Ez meglepő. Elvis Presleynek gondolom még kevesebb, Amy Winehouse-nak még kevesebb, Alicia Keys-nek még kevesebb, R. Kelly-nek. Nem tudom, de az biztos, hogy Rács több volt az életében. Ha, James Brown még ott van. Ú, az ez egy jó kis influence hatása volt James Brownnak. Na mindegy, szóval akik annak idején az idoljai voltak, azok szerintem kevesebb díjjal rendelkeznek, mint ő, ami azért mellette szól.
1: És semmit sem értek.
0: Kizárólag Bruno Mars és Adele a világ két előadója, akiknek van olyan listavezető dala, amelyben mindössze egy zongora szól az ének mellett.
1: Valóban?
0: Mindenki más kénytelen volt zenekart szerződtetni. Ki az, aki ilyen statisztikákat vezet?
3: Stephanie, kérem, nézze már meg, hogy van-e olyan előadó, aki egy szál banjo és egy tekerős okarina mellett énekelt és felkerült a 100-as Billboard listára.
0: Csupa érdekes összevetés! Na, folytassuk Teddy Swims-el, aki ránk zárja az ajtót a 24-ért.

0: Katonini és Jani bácsi Turn the Lights afja a 22. Ed Sheeran Assistem a 23. De Orsi jön és hoz valamit a nyári lányoktól. Így össze. Pont jó.
1: Visszapillantó.
2: A 2013-as év slágerei közül van, ami örökzöld lett, és van, ami valahogy feledésbe merült. Pedig nagyon kár érte. A Nyári Lányok pont jó című dala például akkoriban napi szinten szólt minden rádióban. Rácz Gergő vokálozott benne, és tényleg egy nagyon szerethető szám lett belőle. Szóval itt az ideje, hogy újra felidézzük. Nyári Aliz és Nyári Edit énekel, szól a Pont jó.

0: Köszönjük szépen a nyári lányoknak!
1: Köszönjük szépen! Köszönjük.
0: Elég jó idő volt most is, úgyhogy nyári vénasszonyokká kéne keresztelődni. Köszönjük Orsinak, folytatjuk a Kiavalli slágerlistát! Slash a jövő nyáron saját zenekarával tér vissza Magyarországra.
1: Micsoda?
0: A Guns N' Roses gitárosa 2027. július 14-én lépve Budapesten. Ilyen korán egyeztetik meg őlük. A Slash már tudja, mit csinál jövő nyáron. Júli 14-én.
2: Úgy tűnik.
0: Le van neki írva, hogy Bukarest vagy Budapest, még nem biztos. Na, a Slash feat Miles Kennedy és Conspirators élén jön majd. Ú, de jó név ez is.
1: Ne finnyáskodj nekem.
0: A koncert a Flying Blind World Tour.
3: Te mondd ezt még egyszer.
0: A Flying Blind World Tour 2027 része, amely a februárban megjelenő új stúdió albumot mutatja be. Tehát nem csak azt tudja a Slash idén, hogy mit csinál jövő nyáron, hanem azt is, hogy egy még meg nem jelent albumot fog majd akkor népszerűsíteni.
2: Volt már ilyen.
0: Mert még az sincsen. Majd februárban lesz. Gyerekek, ennyire előrelátó rockzenészekről mikor hallottunk utoljára?
2: Talán holnap.
0: A Keith Richards mikor tudta, hogy mit csinált aznap? Sőt, előző nap? Sőt, másnap? Egyáltalán. Lehet, hogy a Keith Richards nem is tudja, hogy a Rolling Stones-ba játszik.
2: Oh.
0: Lehet, hogy el kéne neki mondani. Úgy meglepődne, hogy lejön a cuccról. A lemez 5 évvel az előző után érkezik, és 12 új dalt tartalmaz. Slash tavaly még a Guns N' Roses színeiben láttuk, most viszont saját csapatával tér vissza. Oh yeah! Ray Dalton és a Do It Again a 21.

0: Ray Dalton és a Csináld újra Sam a 21. Félpályánál járunk, gyerekek. Mennyire vagytok fáradtak?
1: Mit számít az?
0: Mutatkoznak már esetleg a fáradtság jelei?
2: Igen.
0: Szuper hírek, kis szuszanás, aztán folytatjuk a Kiavali slágerlistát.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Farmer napok a Premier Outletben.
6: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
7: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer és minden, ami ősz.
8: Premier Outlet Budapest.
9: Macskamániások riadó. Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállat bemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
10: Te is hallottad már, hogy a Don Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe! Több, mint pizza!
11: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Ecsepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
12: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
13: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
14: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovaszki meg a Vega, valamint a Pornograszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófogáért Facebook oldalán.
15: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégi középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje. Keresse termékeinket partnereinknél.
16: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizás élvőszerep. Régóta várunk, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
17: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főzőworkshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
3: Ez a Sláger FM.
4: A reklám után.
3: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: A Közlekedési és Beruházási Minisztérium felfüggeszti a déli körvasút beruházását. Újabb meghallgatásokat rendelt el a Kegyelmi Ügyet Vizsgáló Bizottság. Nemzetközi egyetemeken is elemzik Magyar Péter választási kampányát. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium felfüggeszti a déli körvasút beruházását és kizárja a V-hidat a folyamatban lévő vasútépítési munkákból, és el kell számolni a cégnek a nála lévő 57 milliárd forintos előleggel, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. A kormány büntető feljelentést tesz, valamint kezdeményezi a gazdasági versenyhivatal eljárását is. A tárcavezető egy másik döntésről is beszámolt, amely átmeneti könnyítést jelent a fuvarozói és buszos személyszállító ágazat számára. A kormány az év végéig literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti teherautók és a buszok gázoljának jövedéki adóját, emellett szigorítják az UDI fizetés ellenőrzését is. Újabb meghallgatásokról és iratok bekéréséről határozott a kegyelmi ügy felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület október 15-én zárt ülésen hallgatja meg a Bicskei Gyermekotthon két egykori munkatársát. Emellett több volt gyermekvédelmi, intézményi és önkormányzati vezető meghallgatását is kezdeményezik. Köztük Faddi István korábbi gyermekvédelmi szakreferensét, Bátori Zsolt egykori főigazgatóit és Tesseli Zoltán volt bicskei polgármesterét. A bizottság emellett bekéri a Duna melléki református egyházkerülettől Balogh Zoltán püspök 2024-es jelentését, valamint a Sándor Palotától és az Igazságügyi Minisztériumtól a Kóny Andre kegyelmi eljárásával kapcsolatos eredeti dokumentumokat is. A testület a továbbiakban újabb meghallgatásokkal folytatja a vizsgálatot. A Helsinki Egyetemen és más nemzetközi szakmai fórumokon is elemzik a 2026-os magyarországi választási kampányt. A Magyar Hírlap szerint Magyar Péter politikai kommunikációja és kampánystratégiája több helyen már esett tanulmányként szerepel. A kutatók a közösségi média szerepét, az országjárás hatását és a közvetlen kommunikáció sikerét vizsgálják. Az elemzések szerint a kampány egyik érdekessége az volt, hogy jelentős fizetett hirdetési háttér nélkül is rendkívül nagy elérést tudott generálni az online térben. A nemzetközi szakértők azt kutatják, hogyan változtathatja meg az online és személyes jelenlét ilyen kombinációja a modern politikai kampányokat. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő a 12. kerületi Rácz-Aladár utcában. Spányik András, a Medspot alapítvány orvos szakmai vezetője elmondta, a nyugat-európai példák alapján kialakított intézmény olyan ellátást nyújt, amelyből Magyarországon jelenleg nagyon kevés érhető el. A rendelő civil, alapítványi és céges támogatásokból valósult meg, az ingatlant a 12. kerületi önkormányzat biztosította. Prosser Mária nőgyógyász, gyermeknőgyógyász közölt, olyan pácienseket várnak, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, illetve emiatt nehezen fordulnak orvoshoz vagy pszichológushoz. A rendelő elindítását a Richter gyógyszeripari vállalat 15 millió forinttal támogatta. 10 év után újra Budapestre jön a Nickelback. A többszörös platina lemezes Grammy-díjra jelölt kanadai rockzenekar bejelentette 2027-es világturnéját, amely az október 30-án megjelenő Azonos című új albumot kíséri majd. A koncert körút Észak-Amerikát, Európát és az Egyesült Királyságot és Ausztráliát is érinti. A magyar rajongók június 29-én láthatják újra a zenekart a Budapest arénában. A turné állandó vendége a brit Dombrokó lesz. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották. Szombaton a napsütés fokozatosan egyre több felhő váltja fel, és délfelől eső, zápor érkezhet. A legmelegebb órákban 14-22 fokot mérhetünk majd. Vasárnap azonban már javul a helyzet, a reggeli felhők és az eső fokozatosan elvonulnak, egyre több helyen kisüt majd a nap. Bár a szél több felé élénk, néhol erős lesz, az időjárás összességében kedvezőbb arcát mutathatja a hétvége második felében. Jellemzően 14-20 fokot mérhetünk majd. Az M1-es autópályán Budapest felé az erős forgalom miatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki. Az új terelésben Szárliget és Bicske között főként a külső sávban tapasztalható lassulás az erős tranzitforgalom miatt. Az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-as autó csomópontja között új terelés épült ki. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. A

0: önök számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok. Mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
1: És most folytatódik a Ki a Valli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
2: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió közösítés alapján. Itt a top 20!
3: Helyes!
2: Félpálya! Orsi a múltból az dalokat, a hétszerre pedig a szűnapos Bruno Mars, aki ha apja teniszt nézett volna, akkor Nadal Mars néven futna.
4: Mi van?
2: Vagy Björn Mars néven, hogyha még ennél is idősebbek vagyunk.
4: Ne!
2: A McEnroe Mars az hülyeség. 41 éves lett, rengeteg hangszeren játszik, idén pedig egy portugál funkdalt is megjelentetett. Gyakran előfordul, hogy a slágerlistákon az egyik dala helyét egy másik dala veszi át.
3: Ha, igen.
2: Ez pont olyan, mint az ügyészi értesítés. Jobb, ha más veszi át. Folytatjuk a Ki a Valli slágerlistát Ray Daltonnal, ez a Blood Running és a 20.

0: Cameron és Hug Yourself a 18. helyen, a 19. pedig Martin Garrix, Matty Szatko, Barbs és még sokan mások Butterfly című dala. Hú, mennyien tettek bele, mennyi munkát. Azt így is három helyet rontott. Na de se baj, mert Orsi itt van, és hoz nekünk valami nagy zsibbasztót a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Egy belga zseni következik, aki összemixelt a hip-hopot és az elektronikát, Stromae. 2009-ben robbant be az Aloran Dance című dalával, ami több európai országban is listavezető lett. Több mint 2 millió példányban kelt el, és valóságos klubhimnusszá vált. Áron azt mondja, hogy fogalma nincs, hogy melyik ez a dal, de szinte mindegyikre ezt mondja, aztán amikor meghallja, akkor a fejéhez kap, hogy jaj, hát ezt ismerem. Ezzel is így lesz. Stromae következik a Sláger FM-en.

0: Fromé és az Allor on Dance.
1: A régi nóta, mi?
0: Ezt honnan sikerült, Horsi? Ezt a múltat én átugrottam valószínűleg. Egy alternatív múltból hoztad ezt a dalt, vagy beszippantott a Matrix. Érkezik a hétszárja Bruno Mars. Neki is voltak kicsapongás, bizony neki is kicsapongás, nekem például nem voltak. 2010-ben letartóztatták kokain birtoklásért, 2,6 gram volt nála, és bűnösnek is vallotta magát. Micsoda meglepő fordulat.
2: Ügyes!
0: Nálunk ez nem divat, kérem. Nálunk ezt úgy mondják, hogy annyira hülye, hogy elkapták cuccal, és még be is vallotta. Tehát, hogy ez a leghülyébb itt Magyarországon, pedig erre mondják azt, hogy kicsapongó, de becsületes.
2: Persze, hogy az.
0: $2000 pénzbüntetésre és 200 óra közmunkára ítélték. Azért megnéztem volna, hogy 200 órát, mit tudom én, szemetet szed a parkban, vagy közlekedést irányít. Bár ilyet nem tudom, hogy lehet, hogy nem is lehet csinálni.
1: Pontosan.
0: Ő írt a Silo Green nagy sikerű Forget You című számát, mint azt már megbeszéltük a műsor elején, amely a f*** you címet viselte eredetileg. Nem tudom, miért kell mindig kisípolni azt, hogy f*** you.
3: Befejezte?
0: Nem sikerült. Több alapítvány támogat, amelyek fiatal kezdő zenészeknek nyújtanak anyagi támogatást. A menedzserének annó 3 évig kellett könyörögnie, hogy esélyt adjanak neki, és leszerződtessék egy lemezre. 3 év könyörgés után, na, az van 16 Grammy.
3: Döbbenetes.
0: Életemben nem könyörögtem semmiért 3 évet, hát lehet, hogy itt ment el az egész életem.
3: Hogy érted ezt?
0: Kellett volna.
2: Igen, azt hiszem.
0: Jennifer Lopez és David Guetta Save Me Tonight-ja a 17.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A hétvégén mindenből jut egy kicsi, már ami az időjárást illeti. Szombaton még többfelé kisüthet a nap, főként északon, dél felül azonban fokozatosan megérkeznek a felhők, és egyre több helyen alakulhat ki eső vagy zápor. A délutáni hőmérséklet 14 és 22 fok között várható. Vasárnap reggel még borongós lehet az ég, de napközben nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és egyre több helyen előbújik majd a nap. Az eső kelet felé elvonul, a szél viszont több felé megerősödik. Tart a csatorna felújítása a 8. kerületben a Dankó utcában. Mától a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kálvária tér közötti szakaszt már korábban lezárták. Ma estig a 8. kerületben szintén a Horánszky utcát, a Kródi Gyula utca utándarúzás miatt lezárták. Lezárják ma 21 órától vasárnap hajnali 5 óráig a 11. kerületben a Muskétes utcai vasúti átjárót karbantartás miatt. A 23. kerületben a Tárcsás utcában lezárják a vasúti átjárót 22 órától szombaton 4 óráig karbantartás miatt. A hétvégére lezárják újra a Pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Útszűkületen kell áthajtani hétvégén a 18. kerületben az Üllői úton befelé a Garai utcánál és a Bátva utcánál a villamos pálya karbantartása miatt. Szombaton estétől ismét lehet a 4. kerület Pozsony utcából balra a Tél utcába, illetve jobbra a Berda József utcába kanyarodni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik a Kiavalli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. 15.

0: Disco Rehab és Seinfeld Sleep Tonight-ja a 15. Accent Don't Leave Kylie a 16. Orsi pedig mindig az első, ha valami elképesztőt kell hozni a múltból, amire csak ő emlékszik.
1: Visszapillantó.
2: Egy háromszoros Grammy-díjas amerikai énekesnő, dalszerző, színésznő következik, aki 30 hónapig kibérelt annak idején egy helyet a Top 40-es listánkon Flowers című dalával, sőt a mai napig visszatér vele. Most Miley Cyrus egy korábbi dala következik, méghozzá bemutatkozó EP-jéről. A dal társszerzője nem más, mint Jessie J. Szól a Party in the USA.

0: Cyrus és a Parti van az USA-ban. Köszönjük szépen, ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió közösítése alapján, ahol a hét sztárja Bruno Mars. 2014-ben fellépett a Super Bowl félidejében. Igen, jól emlékeztem.
1: Már...
0: Na, szuper, mert ugye Red Hot Chili Peppers is csatlakozott hozzá, most utána néztünk, és jól emlékeztem. Ez egy tényleg nagyon durva Super Bowl volt, talán a legnézettebb, legnépszerűbb is, amit ők így letoltak kettesben. Ő volt az első előadó, aki 30 éves kora előtt léphetett fel a showban. De miért van ez? A Super Bowl félidejében miért van ilyen limit? Hogy 30-on innen nem lépte? Miért? Mi van ott?
2: Mi köze hozzá?
0: Nem vagy elég rutinos, hogy rácsóznak egy edény kollekciót, vagy mi van?
3: Ebben garantáltan nem ég le az étel.
0: Akkor kérek! Ugyanebben az évben közreműködött Mark Ronson Uptown Funk című dalában, ami óriási siker. Én nem is tudtam, hogy a Mark Ronson dal.
4: Na tessék!
0: Az nem Bruno Mars-dal az Uptown Funk?
1: Nem.
0: Hát akkor elloptad a fényt a Mark Ronsontól, kisbarátom, mert én meg voltam róla győződve, hogy ez... Ki az a Mark Ronson?
2: Sose hallottam róla.
0: Mert a Charles Bronson ismerem. Mark Ronson?
2: Van ilyen.
0: Mondjuk is, szerintem azóta rágja a párna csücsköt, hogy ezt hogy tette ezt a hülyeséget, hogy felkérte erre a közreműködésre a mi kis Brunónkat. Azt róla már senki nem beszélt. Az 50. Super Bowl-on is fellépett, már mint a kis Bruno. A Coldplay volt a fő attrakció, Beyoncé és Bruno meghívott közreműködők voltak, de erre is kiemlékszik senki. Mindenki azt hitte, hogy ez egy Bruno buli volt, ahol meghívta Beyoncé-t és a Coldplay-t.
2: Értem.
0: Gyerekek, a Brunóval, ne közös, ne hívjátok meg!
1: Miért?
0: Elhívod az esküvőre, és ő megy haza a mennyasszonyjal. Nem jó ötlet!
1: Egyefene!
0: A Get Lucky Lloyd-tól a 14.

0: Blondish és Curtis Wells a Lovers on the Dance Floor-ral a 12-ben 10 helyet zuhantak, úgyhogy kicsit csúszós volt ez a táncparkett. Az Opolite Taylor Swift-től a 13-dik, Orsi pedig jön és hoz valamit a Na-na-na című menüjéből.
1: Visszapillantó.
2: A 2013-as év egyik nagy magyar slágere Rúzsa Magdihoz köthető, vagyis valójában a 11 című lemezéről több dala is sláger lett, szóval a most következő csak egy a sok közül. 13 évvel ezelőtti slágerlistán Magdi igazán előkelő helyen szerepelt a Na-na-na című dalával. A következő percekben együtt lehet dúdolni Magdival. Hajrá!

0: Rúzsa Magdi, na na na. Úristen, ezt hányan énekelték már ezt a dalt? Na na na na na na na na. Hogy ott van például na na na na na na na na na na na. Na, és mi is sorolhatnám?
1: Ne.
0: Na na na na na na na.
1: Ne na na na, elég.
0: Hú, mennyi minden van még.
1: Na. Én akkor megyek.
0: A Máté Péter is nanázott, de most inkább menjünk tovább. Október végén érkezik a Netflixre a jó barátunk Matthew Perry című háromrészes dokumentumfilm. Matthew Perry gyerekkoráról szól majd, ami eltartott a világhírig, majd az alkohol és drogfüggőségevel vívott harcát követi végig. Az előzetes egyik legmegrázóbb részlete szerint Perry mintegy 7 millió dollárt költött arra, hogy kihozanodjon. De ez tényleg csak akkor tűnik soknak, ha nem tesszük mellé, hogy alkoholra viszont 70 millió dollárt költött. Tehát egy kicsit az arányokon fordított volna talán jobban jár. Aha. A filmen családtagjai, barátai és korábbi szerelmei is megszólalnak, a húga pedig most először beszél a kamera előtt. A cél, hogy ne csak Chandler Bingként, hanem a szerep mögött küzdő emberként is megismerjük. Egyébként én szeretem ezeket a doksi filmeket, még akkor is, ha néha azért erősen árnyalt.
2: Hát persze.
0: Még akkor is, ha annyi köze van némelyiknek a valósághoz, mint egy romkomnak, de valamelyest azért mégiscsak megismerhetünk belőle valakit másképp. És miután engem senki nem kérdezett erről, de már beszéltünk ma az ivásról, meg az alkoholról, meg a drogokról, ugye már Bruno Mars kapcsán, hagyd mondjam el, hogy az alkohol mennyi életet tesz tönkre teljesen legálisan.
1: Folytasd!
0: Drága barátaim, míg minden mást üldözünk, ezen csak úgy tényleg, mikor nézzük ezt a Chandler Bingről szóló, tényleg Netflix filmet, hogy csak így gondoljunk erre, hogy a szomszéd éppen most ugyanezt csinálja, és megy szét az élete a gyerekeinek, a családjának, a feleségének, és sorolhatnám. Szóval valamit... hogy mondjam?
2: Elnézést, tőlem kérdezi?
0: Nem, a melletted állót.
3: Nem akarok válaszolni egyetlen kérdésre sem.
0: Szóval valami nem oké, csak ezt akartam mondani. Tóth Abigail viszont jön a Sugar Daddy-vel a 11-en.

0: A listánkon Tóth Abigail és a Sugar Daddy, köszönjük szépen, a 11. helyet tudja magáénak, és akkor itt elérkeztünk az utolsó óra előtti vihar előtti csendre. Csendhez. Chandler. Mindegy, a legjobbak vannak hátra, a top 10. Folytatjuk a kiavali slágerlistát a szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta a januári nyugdíj és szociális ellátás emelési csomag részletes tervezeteit. A hallgatói normatíva megduplázását kéri az országgyűléstől a HÖOK. 85%-os készültségnél tart az István út és a Pozsonyi utca felújítása. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a januártól tervezett nyugdíj és szociális ellátás emelési csomag részleteit. A portfólió beszámolója szerint a nyugdíjminimum a jelenlegi 28.500 forintról 120.000 forintra emelkedne, miközben sávos felzárkóztatási rendszert vezetnének be az alacsonyabb ellátásoknál. Ennek eredményeként a 108.000 forint alatti nyugdíjakat 120.000 forintra egészítenék ki, a valamivel magasabb ellátások pedig különböző mértékű fix emelést kapnának. Az intézkedés és több mint 700.000 embert érinthet, és a rokkantsági, az özvegyi, valamint az árva ellátások növelését is tartalmazza. Emellett bővítenék az időskorúak járadékára jogosultak körét. A felsőoktatási ösztöndíjak forrását jelentő hallgatói normatíva megduplázását kéri a 2027-es költségvetésben a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája. Az országgyűlési képviselőknek és parlamenti bizottságoknak írt levelükben arra hívták fel a figyelmet, hogy az egy hallgatóra jutó normatíva összege 2020 óta változatlanul évi 166.600 forint. Emiatt a tanulmányi ösztöndíjak összege alacsony, a legjobb eredményt elérő hallgatók is ritkán kapnak havi 30.000 forintnál többet. A szervezet szerint ez ma már nem jelent érdemi ösztönzést a jobb teljesítményre, ezért a hallgatók fele tanulmányai mellett legalább félállásban dolgozik. A talajjavítás érdekében nem szállítják el a kivágott fákat, levágott gajakat és a zöld hulladékot a fővárosi parkokból, jelentette be Budapest főpolgármester a Facebook oldalára feltöltött videójában. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy úgynevezett televényeket alakítanak ki a városban, azaz a zöld hulladékot a parkokban hagyják, hogy az komposztálódva javítsa a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet, nem tud kiszáradni. Már 85%-os készültségnél tart az István út és a Pozsonyi utca felújítása Újpesten. A beruházás több eleme vitát váltott ki a lakók körében, ezért a Budapesti Közlekedési Központ részletes tájékoztatást adott az új forgalmi rendről. A BKK szerint a legtöbb kifogást a nyitott kerékpársávok, a mozgáskorlátozott parkolóhelyek kialakítása és a fák köré épített betonelemek váltották ki. A Közlekedési Központ ugyanakkor jelezte, egyes megoldások még nem véglegesek és bizonyos elemeket módosítanak. Még. Rekordszámú kiállító kávézáshoz kapcsolódó termékeivel és eszközeivel, bemutatókkal és számos egyéb programmal várja a közönséget a Kávé Napja rendezvény szombaton a Millenáris Park D-csarnokában. A látogatók a kávéstandokon korlátlanul kóstolhatnak egész nap, de érkeznek többek között teások, csokoládékészítők, párlat és koktélmesterek is. A Kávé Napja a szakma számára is fontos találkozási pont. A Kávé Ágazat szereplői a Kávéfórum panelbeszélgetésein tekintik át a Magyarország kávészakma finanszírozási, versenyképességi és munkaerőpiaci kihívásait. A programokról a kávénapja.hu honlapon olvashatnak bővebben. Október 24-én és 25-én HÉV hétvégét rendez a MÁV a H5-ös Szentendrei vonalon. A rendezvényen több különleges és veterán jármű is utasokat szállít majd. Szentendrén jármű kiállítás is lesz, előzetes regisztrációval a kocsiszín is bejárható lesz, és hajtánypálya is várja az érdeklődőket. A rendezvény célja, hogy a HÉV több mint 100 éves közlekedési örökségét is bemutassa a nagy közönségnek. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották. Szombaton a napsütés fokozatosan egyre több felhő váltja fel, és délfelől eső, zápor érkezhet. A legmelegebb órákban 14-22 fokot mérhetünk majd. Vasárnap azonban már javul a helyzet, a reggeli felhők és az eső fokozatosan elvonulnak, egyre több helyen kisüt majd a nap. Bár a szél több felé élénk, néhol erős lesz, az időjárás összességében kedvezőbb arcát mutathatja a hétvége második felében. Jellemzően 14-20 fokot mérhetünk majd. Szükleten kell áthajtani hétvégén a 18. kerületben az Üllői úton befelé a Garai utcánál és a Bátva utcánál a villamos pályakarbantartása miatt. Szombaton estétől ismét lehet a 4. kerület Pozsony utcából balra a Tél utcába, illetve jobbra a Berda József utcába kanyarodni. Lezárják a 11. kerületben az Ulászló utcát, szombaton 7 órától várhatóan délután 3 óráig a Fadrusz utca és a Bukarest utca között veszélyelhárítás miatt. Lezárják a félútpályát szombaton 11 és 15 óra között, a 11. kerületben a Vincellér utcában a Bartók Béla út előtt. Mindkét irányban sávlezárásra kell készülni vasárnap reggel 7:30 és délután 2 óra között a 11. kerületben a Szerémi úton, a kitérő út közelében. A Balatoni úton a Tanító utca és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressi út után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik a Ki a Valli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Orsi a múltból az dalokat, a hét sztárja pedig Bruno Mars.
3: Ez most komoly?
0: Nem volt elég.
4: Ez most tényleg nem komoly?
0: Mondjam én. Bruno Mars! Így jó. Aha. Idén februárban új albummal jelentkezett 10

0: Temfelt és Rosalind Heartlike Mania 7 helyet javítva, 8. Taylor Swift Fate of a Filiája, 9. de ez semmi ahhoz képest, hogy Orsi jön, és hozz valamit a múltból, aminek még én is örülök.
1: Visszapillantó.
2: 73 éves lett Tico Torres, amerikai énekes zenész, leginkább a Bon Jovi rockzenekar dobosaként és dalszerzőjeként ismert. A banda kezdeti időszakában gyakran vokálozott a dalokban, az egyik ilyen a Born to be my baby, amit most meg is hallgatunk.

0: Bon Jovi és a Born to be my baby. De jó kis dal, édes jó Istenem. Erre nősültem, drága barátaim, elhangzott. Van ennek egy ilyen lirai változata?
1: Csak nem.
0: Hallgassátok meg, nagyon szép. Lassan énekel. Ez olyan szép. A gyors dalokat lassan énekelni, csodálatos. Na, ez itt a Kiaval is legelista, a hétszerre pedig Bruno Mars. Anderson Paakkal, ezek most ilyen friss hírek, mármint amennyi friss hírek, hát szóval, hogy most az utolsó etap, ahol Brunomról beszélünk, jó? Tehát most itt tart. Anderson Paakkal, mondtam már, R&B szuperduót alapított, Silk Sonic a nevük, 2021. március 5-én megjelent egy kis lemez, a Leave the Door Open, annó egyébként szerepelt a listánkon nem nagy sikerrel, a Billboard listán azonban az első helyig meneteltek, aztán megjelent az első albumuk, 4 Grammy-t nyertek vele. Mi pedig azt sem tudjuk, hogy kik ők, és milyen zenét játszanak. Mi van itt, te vasfüggöny, kérem? Bruno negyedik stúdióalbuma idén februárban jelent meg, a The Romantic címmel. Jelenleg ezzel az anyaggal turnézik az USA-ban, az MTV VMA gálát is azért hagyta ki, mert aznap Colorado-ban lépett fel. Na, de ennyit tudunk a kis Brunóról. Istentelen nagy tehetség a srác, úgyhogy én voltam koncertjén, azt kell mondjam, hogy hát... kisebb arccal távoztam, mint ahogyan érkeztem.
2: Ez lényeges.
0: És ez Brunónak köszönhető. Úgyhogy, oh yeah. Na, Isten éltesse, 41 éves lett. Közben megyünk tovább az aranyjárral, mert hogy Loi és David Puentes a 7.

0: Alex Warren és a Fever Dream az 5. Shakira Burna Boy Die Die-jel a 6. Orsi, hoz még valamit a múltból, mielőtt még meghallgatnánk, mit hozott a múltból Brunótól. Lehetett ezt követni?
1: Nem.
0: Jó, a lényeg az, hogy most még nem a hétszerje dal következik.
2: Visszapillantó.
3: Zárjuk a magyar válogatást egy igazi gyöngyszemmel. Polyák Lila 2013-ban próbált szerencsét a Dal című műsorban, a Valami Más című számával pedig a középdöntőig jutott. Aztán 2014-ben megjelent első szólóalbuma is, és színésznőként is rengeteg főszerepben láthattuk. A Valami Más hosszú távon sokkal nagyobb sikert aratott, mint bárki gondolta volna, és ma is igazi közönségkedvenc. Polyák Lilla énekel a Sláger FM-en, ez a Valami Más.

0: Black Lilla, valami más. Köszönjük szépen, és most tényleg valami más. Ez itt még mindig a Kiavali slágerlista, ahol, amíg itt tényleg így hallgatjuk ezeket a zenéket, addig Paul McCartney sem tétlenkedik. Mert azt hittétek, hogy ő tétlenkedik, de nem. Felidézte, hogy milyen fájdalmasan érintette, amikor a Beatles feloszlása után John Lennon nyilvánosan támadta első szóló lemezeit.
1: Mi van?
0: Beszólt. Tudjátok, Michael Curtis, szétmentek, aztán minden volt, amit a másik csinált. Ugye ez akkor a Beatles-szel is előfordult. Lennon különösen a 71-es Ram albumot kritizálta keményen, amit McCartney akkor személyes árulásként élt meg.
2: Miért?
0: Ma már azonban úgy gondolja, hogy Lennon viselkedése mögött rengeteg feldolgozatlan gyerekkori trauma állhatott. Igen, ez mindig az van, hogyha valakit kritizálsz, akkor előbb-utóbb felmerül az, hogy neked a gyerekkoroddal valami baj van.
1: Micsoda?
0: És téged a szüleid nem szerettek. Pedig lehet, hogy tényleg volt az albumod.
1: Micsoda fordulat?
0: Mondjuk Lennonnak tényleg nem volt könnyű élete, apja 3 éves korában elhagyta, ez nem annyira szép, édesanyját pedig fiatalon egy autóbalesetben elveszítette, ez meg tragédia.
3: Igen.
0: McCartney azt mondja, Lennon néha orbitális idiótaként viselkedett, de ettől még egész életében szerette és felnézett rá.
3: Valóban?
2: Tényleg?
1: Ekkora kamugépet!
0: Nem, mintha nem lehetne szeretni egy orbitális idiótát és felnézni rá, mert azért tudjuk, hogy lehet, de biztos, hogy így egy saját albumon keresztül kell így emlékeznünk rá. Kérdezem Paul McCartney-t, de ő most éppen már nem figyel. Szóval marad a Cameron és a Be Mine a 4.

0: Cameron és a B-Man a negyedik helyen, köszönjük szépen, és már csak a legjobbak. Dehogy is? Hát de, a legjobbak vannak hátra, ugye az első három, de az hagyjál, mert Orsi még előtte azért csak hoz valamit a Bruno Mars-tól.
1: Visszapillantó.
2: 41 éves lett Bruno Mars, 16-szoros Grammy-díjas énekes, dalszerző, producer, koreográfus. Gyerekkora óta zenéléssel foglalkozik. 2010-ben jelent meg bemutatkozó albuma, azóta sikert sikerre halmoz. 2014-ben Mark Ronsonnal közösen hozták el nekünk az Uptown Funkot, ami azóta is mindenki kedvence. Na, ki tud ővel maradni? Tessék, próbáljuk ki!

0: Mark Ronson és Bruno Mars Uptown Funkját hallottuk, köszönjük szépen, és akkor révegyünk már vissza, hogy kik kerültek be a legjobb 10-be, mielőtt a dobogósokat meghallgatjuk. Hipertóni az Out of My Head-del a 10. Taylor Swift és a Fade of Ophelia a 9. helyen. Stemfeld, Rosalind, Heart Like Mine-ja a 8. Hetedik a héten, Loy és Dave Puentes, Golden Summer, yeah. Shakira Burna Boy-jal átszakította a 6. Ennek semmi értelme nem volt, de talán a Dajdajnak sincs. Alex Warren az 5. a Fever Dream. A Kamrádban található a 4. a Big Mind. És érkeznek a bronzérmesek, Bibi Rixa és Faithless. A New Religion, a bronzérmes a héten.
1: Én is rájöttem. Igen.

0: Called a New Religion, a bronzérmes helyen közöljük szépen, és Jennifer Lopezről muszáj híreket hallatnunk, mert hogy ismét jóképű testőre társaságában fotózták. Ezúttal pedig nem az volt, hogy ő ment elől, az meg settenkedett mögötte, azt nézte, hogy ki akarja rávetni magát az asszonyra, hanem kézen fogva látták őket. Ó, több, mint testőr, rémlik valakinek?
1: Igen.
0: Történt velük? Több, mint testőr, de szép!
1: Na hát, ez gyönyörű.
0: A férfi a milánói divathéten és J-Lo több más nyilvános szereplésen is folyamatosan mellette volt. Istenem, Kevin Costner rajongó biztos. A fotók miatt azonnal elindultak a találgatások, hogy talán több van közöttük egyszerű munkakapcsolatnál.
1: Pompá!
0: A rajongók szerint Lopez az utóbbi időben feltűnően felszabadult. Nagyon sokat mosolyog és kicsit picegősen jár.
2: Tiltakozom!
0: Jó, hát miért? Feltört a cipő. Na, egyelőre azonban egyikük sem erősítette meg, hogy valóban románcról lenne szó. Szerintem csak védi, hát megvédi a behatolástól.
3: Parancsol?
0: Mármint, hogy behatolóktól.
3: Mi?
0: Mármint, hogy a... Na mindegy.
3: Ez jól el.
0: Homulon a bőre őre, ne üljön a hideg kőre. Alex Kenji és a Bambolé, az ezüstérmes.

0: Alex Kenji és a Bambolé után, akkor jöjjön az Éllovas, még mielőtt jönne. Rod Stewart egy bejelentést tett pillanat, kapcsoljuk élőben Rod Stewartot.
1: Több mint 6 évtized után utoljára indulok világ körüli turnéra. Ra, a Final Encore 2027 tavasszal startol, és június 18-án megyünk Budapestre.
0: Köszönjük szépen a bejelentést, 81 éves Rod Stewart.
2: Ez igaz.
0: Tehát elég optimista, hogy 2027 tavaszával számol.
3: Én
0: jól meg viccelek. Eljött az ideje, hogy búcsút mondjon az állandó utazásnak, de magának az éneklésnek nem feltétlenül. Pályafutása során több mint 250 millió albumot és kislemezt adott el, személyesen, és a becslések szerint mindegy 20 millióan látták élőben.
2: Én csak hallottam.
0: De nem, engem is láttak annyian élőben. De ugye nem tudták, hogy kit kell nézni.
2: Értem.
0: Mindegy. A budapesti koncert tehát valóban egy utolsó lehetőség, hogy turné keretében lássuk őt a színpadon. Úgyhogy akinek van kedve búcsúzni Rottól, az június 18-án érintse Budapestet, ahogy ő is. Ennyi volt már a Kiavali slágerlista, nagyon szépen köszönjük, és hogy ki van az élen. Szinte hihetetlen, de mintha időutaznánk. Egy évvel ezelőtt ugyanez volt a helyzet. Hertz és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-je az első. Egy hét dula jövök, szevasztok!
4: Ez baromi jó, he? Bocsi!

0: Ez volt a Kia Wallis slágerlista. Kovács Áron és Kisó a legnagyobb slágerekkel jövő hét pénteken visszatér.
1: A műsor támogatója a Kia Wallis a Kerepesi úton. Ha új Kiát szeretne, a Kia Wallist keresse. www.kiawallis.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
5: Ha csapatépítő, céges rendezvény vagy évzáró program szervezésén gondolkodik, választon egy helyet, ahol a közös élmény nem ér véget a meetinggel. Hotel Golden Palace Göd, 8 hektáros park, tóparti környezet, rendezvénytermek, finom ételek és wellness, hogy a munka mellett a csapat együtt töltött idejére is jusson figyelem. Egy hely, ahol a kollégák nem csak egy asztalhoz ülnek le, hanem valódi, közös élményeket is szereznek. Hotel Golden Palace Göd, www.hotelgoldenpalace.hu.
6: Nem kell decemberig várni. Nod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető, bőrbarát meglepetés lapul, természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
7: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk! Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6, ferrobreaker.hu.
8: Afrodité Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel, Zalakaros. 30-383-5969.
9: Farmer napok a Premier Outletben.
10: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
11: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
12: Premier Outlet Budapest.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.
2: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: 3 bűncselekmény miatt nyomoznak az új budai alpolgármestert fellökő férfi ügyében. Rendőrök mondhattak véleményt új egyenruháik mintadarabjairól. Pannónia filmnapokat rendez az Artus Cinema. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Magángéppel tett meg Nagymárton egy 88 kilométeres utat Belgiumban, közölte Boda Nicoletta, a pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. A Tisza párt országgyűlési képviselője azt mondta, a volt nemzetgazdasági miniszter és delegációja bérelt repülőgéppel utazott Brüsszelbe, ennek költsége 12,5 millió forint volt. A 88 kilométeres Brüsszel távot is bérelt géppel tették meg. Boda Nicoletta azt is közölte, hogy Nagymárton a kiküldetés céljaként megjelölt ECOFIN ülésen sem vett részt, másnap hazautazott. Három bűncselekmény miatt folyik eljárás az ellen a férfi ellen, aki szeptemberben egy Bartók Béla úti társasházban fellökte Kreitler Sas Máté újbudai alpolgármestert és több rendőrt. A budapesti rendőrfőkapitányság szerint a férfit személyi szabadság megsértése és kábítószer birtoklása miatt már gyanúsítottként hallgatták ki, míg hivatalos személy elleni erőszak miatt külön eljárás zajlik. A rendőrök a lakásában közel egy kiló kábítószer gyanús anyagot, mérleget és csomagolóanyagot találtak. Az eset során Kreitler Sas Máté a hille színszagadást szenvedett, egy rendőr pedig szintén kórházba került. A férfit őrizetbe vették, de jelenleg szabadlábon védekezik. Rendőrök véleményezhették az új szolgálati egyenruhákra kiírt pályázata beérkezett 383 mintadarabot. Pósfai Gábor belügyminiszter a közösségi oldalára feltett videóban azt közölte, hogy a szavazatok összesítése után tesztidőszak következik, majd a rendőrök tapasztalatainak figyelembevételével indulhat el a közbeszerzési eljárás, várhatóan az első negyed évben. A belügyminisztérium korábban jelezte, hogy megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája. A tervek szerint az új téli ruházatot 2027. decemberétől, a nyári egyenruhákat pedig 2028. júniusától fokozatosan kapják meg az állomány tagjai. Három újabb dél-balatoni vasútállomás korszerűsítését jelentették be. A magyar építők szerint Balatonaliga, Szabadifürdő és Zamárdi állomásai a prémépítő kivitelezésében újulhatnak meg összesen, mint egy 1,4 milliárd forintos beruházás keretében. Balatonaligán új energiatakarékos állomás épület készülhet, Szabadifürdőn egy korszerű üvegfalas várócsarnokot alakítanak ki, míg Zamárdiban a műemléki védettségű állomás épületet újítják fel, megőrizve annak eredeti karakterét. A tervek szerint a munkálatok 19 hónapig tartanak a vonatforgalom fenntartása mellett. Október 22-e és 28-a között rendezi meg a Pannonia filmnapokat az Art Plus Cinema. A fesztiválon több őszi újdonságot is bemutatnak. A programban játékfilmek, dokumentumfilmek, koncertfilmek és animációs alkotások egyaránt helyet kapnak. A nézők többek között Andrea Bocelliről, Miles Davisről, a Linkin Parkról vagy a Neotonról szóló zenés dokumentumfilmeket láthatják, de művészettörténeti alkotások és családi filmek is szerepelnek a kínálatban. A szervezők több vetítéssel várják az érdeklődőket az egyhetes rendezvényen. November 3-a és 8-a között ismét megrendezik a Rádai utca színházak találkozóját, vagyis a Rusztot Ferencvárosban. A fesztiválon a Ferencvárosi Pince Színház, az Itt és Most Társulat, a Stúdió K Színház, a Kettős Pont Színház, a Más Színház és a Független Színház Magyarország közösen várja a nézőket. A fesztivál célja, hogy az eltérő színházi műhelyek és közösségek találkozhassanak egymással és a közönséggel. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul a Sláger DJ.

Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, itt a péntek este, és indul a Sláger DJ, a Sláger FM Mix műsora. Pontosan 2 órán keresztül a lemezjátszók és a mikrofon mögött Náksi Attila, hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb dance slágereit, úgy, ahogy szeretjük, úgy, ahogy szoktuk hallgatni, és táncolni rá. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 3 bűncselekmény miatt nyomoznak az újbudai alpolgármestert fellökő férfi ügyében. Rendőrök mondhattak véleményt új egyenruháik mintadarabjairól. Pannónia filmnapokat rendez az Artus Cinema. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Magángéppel tett meg Nagy Márton egy 88 kilométeres utat Belgiumban, közölte Boda Nicoletta, a pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. A Tisza párt országgyűlési képviselője azt mondta, a volt nemzetgazdasági miniszter és delegációja bérelt repülőgéppel utazott Brüsszelbe, ennek költsége 12,5 millió forint volt. A 88 kilométeres Brüsszel távot is bérelt géppel tették meg. Boda Nicoletta azt is közölte, hogy Nagy Márton a kiküldetés céljaként megjelölt ECOFIN ülésen sem vett részt, másnap hazautazott. 3 bűncselekmény miatt folyik eljárás az ellen a férfi ellen, aki szeptemberben egy Bartók Béla úti társasházban fellökte Kreitler Sas Máté újbudai alpolgármestert és több rendőrt. A budapesti rendőrfőkapitányság szerint a férfit személyi szabadság megsértése és kábítószer birtoklása miatt már gyanúsítottként hallgatták ki, míg hivatalos személy elleni erőszak miatt külön eljárás zajlik. A rendőrök a lakásában közel 1 kiló kábítószer gyanús anyagot, mérleget és csomagoló anyagot találtak. Az eset során Kreitler Sas Máté Achilles-szín szagadást szenvedett, egy rendőr pedig szintén kórházba került. A férfit őrizetbe vették, de jelenleg szabadlábon védekezik. Rendőrök véleményezhették az új szolgálati egyenruhákra kiírt pályázata beérkezett 383 mintadarabot. Pósfai Gábor belügyminiszter a közösségi oldalára feltett videóban azt közölte, hogy a szavazatok összesítése után tesztidőszak következik, majd a rendőrök tapasztalatainak figyelembevételével indulhat el a közbeszerzési eljárás, várhatóan az első negyed évben. A belügyminisztérium korábban jelezte, hogy megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája. A tervek szerint az új téli ruházatot 2027. decemberétől, a nyári egyenruhákat pedig 2028. júniusától fokozatosan kapják meg az állomány tagjai. 3 újabb dél-balatoni vasútállomás korszerűsítését jelentették be. A magyar építők szerint Balatonaliga, Szabadifürdő és Zamárdi állomásai a prémépítő kivitelezésében újulhatnak meg összesen, mint egy 1,4 milliárd forintos beruházás keretében. Balatonaligán új energiatakarékos állomás épület készülhet, Szabadifürdőn egy korszerű üvegfalas várócsarnokot alakítanak ki, míg Zamárdiban a műemléki védettségű állomás épületet újítják fel, megőrizve annak eredeti karakterét. A tervek szerint a munkálatok 19 hónapig tartanak a vonatforgalom fenntartása mellett. Október 22-e és 28-a között rendezi meg a Pannónia filmnapokat az Artus Cinema. A fesztiválon több őszi újdonságot is bemutatnak. A programban játékfilmek, dokumentumfilmek, koncertfilmek és animációs alkotások egyaránt helyet kapnak. A nézők többek között Andrea Bocelliről, Miles Davisről, a Linkin Parkról vagy a Neotonról szóló zenés dokumentumfilmeket láthatják, de művészettörténeti alkotások és családi filmek is szerepelnek a kínálatban. A szervezők több tucatvetítéssel várják az érdeklődőket az egyhetes rendezvényen. November 3-a és 8-a között ismét megrendezik a Rádai utca színházak találkozóját, vagyis a Rusztot Ferencvárosban. A fesztiválon a Ferencvárosi Pince Színház, az Itt és Most Társulat, a Stúdió K Színház, a Kettős Pont Színház, a Más Színház és a Független Színház Magyarország közösen várja a nézőket. A fesztivál célja, hogy az eltérő színházi műhelyek és közösségek találkozhassanak egymással és a közönséggel. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger DJ.
2: Péntek este van, és ez itt a Sláger DJ második órája a Sláger FM-en. A lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és a 90-es évektől egészen a közelmúltig pörgetem a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jó szórakozást!

Náksi Attila voltam, lassan véget ér a péntek esti Sláger DJ, de senki ne menjen túl messzire, hiszen szombat este folytatjuk, 8 órától várok mindenkit, ugyanitt a Sláger FM hullámhosszán vagy a www.slagerfm.hu-n vagy az alkalmazásokban, hiszen bárhol hallgathatnak minket a világban. Nagyszerű éjszakát kívánok minden kedves hallgatónknak, és holnap, azaz szombaton várok mindenkit a Sláger DJ-vel, 8 órától.

0: egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A Közlekedési és Beruházási Minisztérium felfüggeszti a déli körvasút beruházását. Újabb meghallgatásokat rendelt el a Kegyelmi Ügyet Vizsgáló Bizottság. Nemzetközi egyetemeken is elemzik Magyar Péter választási kampányát. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium felfüggeszti a déli körvasút beruházását és kizárja a V-hidat a folyamatban lévő vasútépítési munkákból, és el kell számolni a cégnek a nála lévő 57 milliárd forintos előleggel, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. A kormány büntető feljelentést tesz, valamint kezdeményezi a gazdasági versenyhivatal eljárását is. A tárcavezető egy másik döntésről is beszámolt, amely átmeneti könnyítést jelent a fuvarozói és buszos személyszállító ágazat számára. A kormány az év végéig literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti teherautók és a buszok gázoljának jövedéki adóját, emellett szigorítják az UDI fizetés ellenőrzését is. Újabb meghallgatásokról és iratok bekéréséről határozott a kegyelmi ügy felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület október 15-én zárt ülésen hallgatja meg a Bicskei Gyermekotthon két egykori munkatársát. Emellett több volt gyermekvédelmi, intézményi és önkormányzati vezető meghallgatását is kezdeményezik. Köztük Faddy István korábbi gyermekvédelmi szakreferensét, Bátori Zsolt egykori főigazgatóit és Tesseli Zoltán volt bicskei polgármesterét. A bizottság emellett bekéri a Dunamelléki reformát egyházkerülettől Balogh Zoltán püspök 2024-es jelentését, valamint a Sándor Palotától és az Igazságügyi Minisztériumtól a Kóny Endre kegyelmi eljárásával kapcsolatos eredeti dokumentumokat is. A testület a továbbiakban újabb meghallgatásokkal folytatja a vizsgálatot. A Helsinki Egyetemen és más nemzetközi szakmai fórumokon is elemzik a 2026-os magyarországi választási kampányt. A Magyar Hírlap szerint Magyar Péter politikai kommunikációja és kampánystratégiája több helyen már esettanulmányként szerepel. A kutatók a közösségi média szerepét, az országjárás hatását és a közvetlen kommunikáció sikerét vizsgálják. Az elemzések szerint a kampány egyik érdekessége az volt, hogy jelentős fizetett hirdetési háttér nélkül is rendkívül nagy elérést tudott generálni az online térben. A nemzetközi szakértők azt kutatják, hogyan változtathatja meg az online és személyes jelenlét ilyen kombinációja a modern politikai kampányokat. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő a 12. kerületi Rácz-Aladár utcában. Spányik András, a MedSpot alapítvány orvos szakmai vezetője elmondta, a nyugat-európai példák alapján kialakított intézmény olyan ellátást nyújt, amelyből Magyarországon jelenleg nagyon kevés érhető el. A rendelő civil, alapítványi és céges támogatásokból valósult meg, az ingatlant a 12. kerületi önkormányzat biztosította. Prosser Mária nőgyógyász, gyermeknőgyógyász közölte, olyan pácienseket várnak, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, illetve emiatt nehezen fordulnak orvoshoz vagy pszichológushoz. A rendelő elindítását a Richter gyógyszeripari vállalat 15 millió forinttal támogatta. 10 év után újra Budapestre jön a Nickelback. A többszörös platina lemezes Grammy-díjra jelölt kanadai rockzenekar bejelentette 2027-es világturnéját, amely az október 30-án megjelenő azonos című új albumot kíséri majd. A koncert körút Észak-Amerikát, Európát és az Egyesült Királyságot és Ausztráliát is érinti. A magyar rajongók június 29-én láthatják újra a zenekart a Budapest arénában. A turné állandó vendége a brit Dom Brocco lesz. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András, hogy örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitását, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életre. Ezt mindig elmondom, amikor Bükki Anna meglátogat engem, minket itt a stúdióban, hogy meséljen, és mindig van miről mesélnie, és mindig vannak csoda aktualitások, amivel kapcsolatban érkezik. Most éppen a Kudarcos öregség és ellenszeret című csodakönyve. Örülök neked, hogy itt vagy.
2: Köszönöm szépen a meghívást, nagy örömmel érkeztem.
1: Ügyeket képviselsz, ezt megszoktuk. Ez is egy fontos ügy, amivel kapcsolatban most jöttél. Gondolatok az önértékről, a belső szabadságról és a józan élet művészetéről. Melyik nehezebb? A józan élet?
2: A józan élet, azt mondom, igen, a józan élet nehezebb, de én visszatérnék a könyv címéhez, a Kudarcos öregség és ellenszere, mert ez az a kiinduló pont, ami engem jelen pillanatban, mint 60 pluszost foglalkoztat.
1: De hát gondolkodtam a címen, pont ugye készültem a veled való beszélgetésre, zseniális egyébként, de hát meg kell magyarázni. Miért kudarcos az öregség?

0: Ugye a cím az, hogy a kudarcos öregség és ellenszere, tehát pont azt vizsgálom ebben a könyvben, hogy mi történik velünk az élet során, amiért elveszítjük az életörömet. Ez nem azt jelenti, hogy állandóan repkednünk kell az örömtől, de ha már az ember eljut 60 évig, akkor annyi harcot meg kellett vívnia, tehát van egy óriási tartaléka, amiből tulajdonképpen azt gondolhatnád, hogy akkor még van előre, van ami visz, és mégis az a tapasztalat, hogy nagyon sokan megkeserednek időskorukra. És én ezt a kérdéskört akartam ebbe a könyvbe megvizsgálni, az okokat, és hogy mit lehet ez ellen tenni.
1: És ez benne is van, mint útravaló? De ez egy gyakorlatias könyv?
0: Nem gyakorlatias könyv, de magam részéről annyira foglalkoztatott ez a téma, hogy, és mivel ez most már a 9. könyvem, hát, és pontosan köszönöm, és pontosan tudom, hogy amikor egy téma nem hagy nyugodni, de én azzal foglalkozom 2 évig körülbelül, akkor egyszerre csak megjelenik előttem, ha nem is a megoldás, de az, amiben saját magam meg tudok nyugodni, és mivel abból indulok ki, hogy ugyanolyan vagyok, mint minden ember, illetve minden nő, ezért azt gondolom, hogy ez az élmény, az írás közben lévő kvázi, ha szabad így mondanom, megvilágosodás más számára is egy pozitív élményt jelent.
1: Az, hogy itt van most a kezemben a könyv, nagyon szép egyébként a hallgatóknak mondom, úgyhogy nálad lehet megvásárolni?
0: Igen, most
1: a weboldaladon?
0: Ez is egy olyan elhatározás részemről, ugye 9. könyv, 5 kiadóval dolgoztam együtt, és legnagyobb tisztelettel tekintek ezekre a kiadókra, de most úgy éreztem, hogy ha a kudarcos öregségről írok, és én megint ugyanazt csinálom, amit az elmúlt 20 évben, akkor talán nem találtam meg az ellenszerét, úgyhogy most ez egy óriási nagy vállalkozás a részemről.
1: Igen. Úgyhogy akkor mi ebben szeretnénk segíteni neked, hogy elmondjuk, hogy hol találnak.
0: Jaj, de kedves vagy, köszönöm
1: Mondd
0: szépen.
1: Mondd a webshopot, kérlek.
0: Webshopon még nem, még itt nem tartok.
1: Akkor hol lehet neked írni a kudarc?
0: De ha valaki rám ír, akár a Facebookon, akár én meg fogom adni, majd van ugye egy nagyobb csoportom a Facebookon, ez az 50-es nők együtt, 60-as nők velünk, itt 21 ezer kedves hölgy és úr van követőként, úgyhogy mivel még nem volt meg a könyvbemutató, ami most lesz majd október 15-én Farmoson, ha ezt szabad mondani.
1: Itt minden szabad.
0: Igen, akkor ezért nem osztottam meg még a könyv elérhetőségét, mert a könyvbemutatóra készülök.
1: No, de megtalálnak a
0: Facebookon. Persze, ez is meg lesz osztva.
1: Itt a könyvből látom, kudarcom ellenszere, @gmail.com.
0: Igen.
1: És ott írhatnak neked szintén a könyv kapcsán. Szép lett tényleg az új kiadvány, és azt látom, hogy ez tulajdonképpen kézikönyvnek is használható.
0: A formája miatt. Ó, hát ez nagyon jó, hogy ezt mondom.
1: Tele van címekkel, amit én nagyon szeretek, hogy nem szövegtengert látok, hanem blokkokra van osztva, sokkal könnyebben olvasható, és tényleg azt, tehát ez bárhol elfér. BKV-n, utazás közben tessenek olvasgatni, mert biztos vagyok benne, hogy sok-sok útravalót.
0: Nagyon kedves, hogy köszönöm, akkor hadd áruljam el, hogy a fiam csinálta a borítót.
1: Jaj, de jó, családi vállalkozás.
0: Ez abszolút családi vállalkozás. Igen, nagyon boldog voltam, amikor megláttam ezt a gyönyörű ötletet a fiamtól, hogy így lesz a borító, úgyhogy remélem az olvasóknak is tetszik majd.
1: No, akkor hadd jöjjön 3 kérés. Kérdés, bocsánat, innen a borító, a hátsó borítóról. Érezted már úgy, hogy a csendes magányodban te vagy a világ legértékesebb embere, de amint kilépsz az utcára, ez a varázs másodpercek alatt elillan, ez még a fiataloknál is így van. Vagy hogy tud így lenni. Miért engedjük, hogy a mindenkori korszellem, a zajos közélet, a politikai ricsaj, vagy egy-egy rosszindulatú megjegyzés meghatározza, kik vagyunk? illetve miért válik az öregedés sokak számára kudarc, ahelyett, hogy a szellemi megérkezés és a belső szabadság kora lenne. Hát, hogy milyen jó kérdéseket feszegetsz benne.
0: Köszönöm, igen. Ezek azok a kérdések, amelyek szerintem minden idősebb embert érdekelnek, illetve kellene, hogy érdekelje, hiszen ahogy múlik az idő, valamilyen szinten csak meg kell fogalmazni a saját életünknek az értelmét, tehát kénytelen az ember az elmúlással is foglalkozni. Noha abszolút nem az a célom ezzel a könyvvel, hogy valamilyen mélabús, visszaemlékező könyvet adjak az olvasó számára, hanem inkább az, hogy legyen ebbe egy pozitív hangnem, de értsük meg, hogy hol tartunk, és ez mit jelent.
1: Hú, és most az előbb pont, hogy olvastam fel a kérdéseket, arra gondoltam, hogy ez nem csak feltétlenül 60 pluszosaknak tud útravalót adni. Tehát ezt még nekem is érdemes átolvasnom.
0: Köszönöm, hogy ezt mondod. Egyébként néhány kedves barátomnak már odaadtam, teljesen különböző korúak, és ők is azt mondták, hogy örömmel olvasták, és tanultak belőle, gondolatokat ébresztett. Tehát ennél többet nem várhatok egy könyvtől.
1: Hát meg elképesztő élményanyag, ami van már a te korosztályodban, ilyen szempontból, hiszen mondtad, hogy annyi küzdelemmel kellett, meg harcot kellett megvívnotok, na de ez egy ugyanannyi tapasztalat, meg élményanyag is.
0: Ez így van. Van egy nagyon érdekes tapasztalat, amit muszáj elmondanom, hiszen itt már nála többször is voltam, és az 50-es nők együtt című könyvvel is, ugye 10 évvel ezelőtt, hogy mennyire beigazolódott az, amit akkor éreztem 50-es nőként, hogy ha az ember, idézőjelben mondom, hogy túléli ezt a 10 évet, ami egy borzasztó nehéz kor szerintem a nők életében is, de meggyőződésem, hogy a férfiak életében is, még akkor is, hogyha nem vallják ezt be. De ha ezen túl vagy, tehát nem értettem akkor, 10 évvel ezelőtt, amikor azt olvastam, hogy a 60 pluszosok 63-tól a legelégedettebb emberek. Tehát amikor fiatal vagy, egyszerűen nem érted, hogy ez hogy lehet. Na most, hogy közeledem már ehhez az időszakhoz, a 60 plusz, tehát 63 felé, mégis azt mondom, hogy ez abszolút igaz, mert annyi harcot kell megvívni. Egyáltalán nem természetes, nem magától értetődő, hogy én itt ülök veled. Tehát ha megnézed a magyar átlag életkort, és azt, hogy például Magyarországon 2,7 millió ember tartozik a 60 pluszos korosztályba, de csak 63 év az ebből, ami egészséges. Tehát onnantól kezdve különböző fizikai, vagy akár mentális problémákkal küzd az ember. Na most, ha ezt sikerül megugrani, érted? Azt mondjuk ki, ha nem halsz meg 50 és 60 között, és még egészséges vagy, na akkor szerintem már van benned annyi tapasztalat, hogy nem feltétlenül jelenti az öregség, ami előtt állsz, azt az elkeseredést, hanem tényleg akkor a tapasztalat megérik. Nem azt mondom, hogy az ember bölcs lesz, ez szerintem kicsit túlzás, de hogy nem izgat fel annyira egy csomó minden, ami mondjuk fiatalkorodban, vagy tényleg van egy ilyen kicsit lazább hozzáállás az élethez, ez a tapasztalatnak az erénye, másképp ezt nem tudom megfogalmazni.
1: De azért örülök, hogy ezt mondod, mert én már valahogy 40-nél éreztem ezt magamon, hogy nem kattogok, nem idegeskedem már annyit értelmetlen dolgokon, mint korábban, amíg kerestem az élet nagy kérdéseire a nagy válaszokat, na addig mindig voltak problémák, és valahogy azóta belazultam, és vidámság és rock'n'roll jelszóval jövök, megyek előre, de akkor én azért örülök most ennek, amit mondasz, mert akkor 60 után még jobb lesz?
0: Hát azért ezt a belelazultam és rock'n'roll, ezt nem tudnám a magam számára aláírni, de hogy te biztosan így fogod ezt megélni, azt csak remélni tudom. Ugye ez attól függ, hogy ki milyen mentalitás.
1: Hát a szemléletmódok, ugye?
0: Persze. Is. De az biztos, hogy az a tapasztalat, mennyiség, amit összegyűjt az ember 60 év alatt, hogy hány kudarcon kellett átmenned, azért az ad egy hatalmas erőt, ugyanakkor új problémák is jelennek meg, de azt gondolom, hogy nagyon tudatosan kell látni, hogy az ember hol áll ebben a helyzetben. Tehát ha ugyanazokkal a problémákkal küszködök, mondjuk mint 20 évesen, akkor azért ott valami probléma van. Tehát ez az önmegfigyelést, ezt ebben a korban se tudod megkerülni.
1: Uh-huh. Jó, az mindegyiknél fontos, de a tapasztalás, meg a hát azok átkonvertálása abban, mert most félre ne értsen, nem azt mondom ez a vidámság és rock'n'roll, hogy felelőtlenül gondolkodni, meg beleállni dolgokba, nem. Hanem arról, hogy a megoldhatatlannak hitt problémák, azok inkább megoldható feladatok. Vagy nem is problémák, hanem tényleg olyan feladatok, amiket lehet kezelni.
0: Én inkább azt mondanám, hogy egyfajta lazasságot és függetlenséget nyer az ember az idővel. Tehát, hogy megengedheted magadnak azt, hogy nem idegesíted fel magad bizonyos dolgok miatt, amivel mondjuk 40 éves korodban idegrohamot kaptál, de az is biztos, hogy mások a feladatok. Sajnos ez az 50 és 60 közötti időszak, ez tényleg nagyon nehéz, mert ez az a kor, amikor ha szerencséje van az embernek, és még élnek a szülei, de sajnos ebben az időszakban biztos, hogy megöregszenek a szülők, vagy meghalnak. Növekszik azoknak a száma, akik elhunynak körülötted. Tehát ez is egy nagyon, nagyon nagy kihívás.
1: Írsz erről is?
0: Persze, hát erről is írok. Igyekeztem összeszedni azokat a fő gondolatokat a könyvbe, ami valóban egy 60 pluszos embert érdekli, és amit nagyon fontosnak találok, hogy legyen az embernek egy váza az életbe. Tehát, hogy legyen, nem azt mondom, hogy kapaszkodni, mert az olyan, mint hogyha kétségbeesen kapaszkodnál, de hogy legyen egy biztos talaj a lábad alatt, amihez mindig vissza tudsz menni. Ezt mindenkinek magának kell megtalálni. Tehát fölöslegesnek, én ugyan a könyvben természetesen a saját tudásom által összegyűjtött mankókat, idézőjelbe vett mankókat mind felsorolom, de hogy ki ebből mit tud magáévá mondani, az ugye mindenki saját elhatározása vagy élettapasztalata. De az biztos, hogy aki már megélt 60 évet, teljesen mindegy, hogy milyen körülmények között, ezt hozzáteszem, annak meg kell, hogy legyenek az eszközei, hogy jutott el odáig.
1: Jogos, abszolút jogos. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak, Büki Annának még inkább örülök, aki hát most már 9 kötetes szerző, író, szívből gratulálok hozzá, és elhozta nekünk a Kudarcos öregség és ellenszere című új csodakönyvét, Gondolatok az önértékről, a belső szabadságról és a józan élet művészetéről címmel. Nagyon szép a könyv, szívből ajánlom. Annak különböző közösségi oldalán, hogyha beírják, hogy Büki Anna Y-nal, akkor megtalálják, illetve van itt egy e-mail cím is, kudarcom ellenszere, kukac@gmail.com. Ez a kudarc szó, ez most visszatér kétszer is, de hát nem véletlenül, mert ezt akarjuk elkerülni.
0: Pontosan.
1: Vagy ezt szeretnéd ebben a misszióban átadni az olvasóknak, hogy hogyan kerüljék ezt ki. No, Anna, van egy millió kérdésem van, és azért jó, hogy most hosszabban tudunk beszélgetni, mert mindent meg is tudok kérdezni, meg hát dobálod a labdákat folyamatosan. De azon gondolkodtam, ahogy mesélsz, hogy itt azért most azt tényleg egy olyan kapaszkodót, a korosztályodnak is, meg azoknak is, nekünk is, akik még nem feltétlenül tartozunk ide, de majd reméljük megéljük.
0: Igen,
1: ezt
0: reméljük.
1: Az életkort, hogy az ember ezt nem gondolja át ennyire tudatosan, ahogy te tudatosan összeszedted nekünk. Tehát ez tényleg egyfajta útmutató is, egy iránymutató.
0: Köszönöm, hogy ezt mondod. Nézd, én egy gondolkozó ember vagyok. Egész életemben legszívesebben naplót írtam, és filozofáltam az élet mélységeiről, nehézségeiről, sőt, már 14 éves koromban kialakítottam egy rendszert saját magamnak, ami szerint élek. Ez azóta nem változott. Minden nap ez ezt a rendszert követtem. Tudom, hogy ez nagyon furcsán hangzik, de ez valóban így van, és ehhez a rendszerhez képest igyekszem az életemet a maximálisan megélni, illetve úgy élni, hogy ne károsítsam a környezetemet, komolyan mondom, hanem inkább, aki velem kapcsolatban van, valamilyen pozitív jó érzést kapjon, hogy ennek az egésznek, amit mi itt leírunk, van értelme, és van jövője.
1: Uh-huh. Na hát ez a leglényegesebb, hogy legyen jövője mindenkinek, aki ezt a könyvet elolvassa. Na és van itt, képzeld el ebben a műsorban, de valószínűleg már tapasztaltad, egy szokás, hogyha hozol könyvet, valahol kinyitom, mert ugye nem beszéltünk igen. össze, hát most látom, először itt van a kezemben, és hálás vagyok érte, hogy hol nyílik ki. Mutat-e ez nekünk bármit? Hát most itt van három kiemelés, porceláncsillogás, uh-huh. az egyik, hogyan tovább, a másik és a kenyérünnepen, amelyiket válasszuk ki. Legyen a porceláncsillogás? És akkor csak egy picit beleolvasok, a természetben a fog, a túlélés és az erő elsődleges szimbóluma. Aki nem tud harapni, az nem tud enni. Nem tudja megvédeni magát, és kiesik a sorból. Az agyunk mélyén működik ez az ősi kód. A fogvesztés egyet jelent a kiszolgáltatottsággal. Egyébként igazad van, tényleg, ha most belegondolok, hogy tényleg, ha az embernek bármi van a fogával, már azt érzi, hogy nem olyan,
0: igen.
1: mint korábban. Valami ott sérült.
0: Ezt azért értem, mert magam részéről is, tehát az esztétikai megjelenés természetesen alapvető az életünkbe, de vannak olyan trendek, amelyek a józanész ellen hatnak. Például, amikor idősebbek vagyunk, de még jók a fogaink, az esztétikai küllem érdekében sokan egyszerűen kihúzatják a saját uh-huh. fogukat, és más megoldáshoz akarnak igen. fordulni. Na most ez a kis novella, mert egyébként ez egy novella, a folytatás pontosan erről szól, hogy mit okoz az, hogyha az ember egy nem valós létezést húz magára.
1: Illúziókat is?
0: Semmi probléma, én rendszeresen járok fogorvoshoz, tehát hogy nehogy az legyen ebből, hogy nem ez a lényeg, hanem az, amikor egy nem valós, megszerzett áru által akarjuk a saját lényünket jobb színben uh-huh. feltüntetni. Most persze erre mondhatod, hogy jó, hát felöltözöl, smink, ékszer, nem tudom, autó, tehát pontosan ez, de van egy határ, amikor már te nem vagy ott. Uh-huh. És ez a novella, amit kiemeltél, ez pontosan erről szól, hogy hol van az a határ, amikor már annyira felrakom magamra az idegen tárgyakat, hogy a személyiségemet megemeljem, és közben pont az ellenkezőjét érem el. Nagyon érdekes egyébként.
1: Hát aztán a következő is, a hogyan tovább, nagyon jó ez a mondat, semmi nem marad meg, csak a méltóságunk. Ez a legnagyobb kincse az időskornak.
0: Hát ehhez nem fűzök hozzá semmit.
1: Én meg csak inkább kérdezek, hogy találkoztál olyannal, aki nem tudta a méltóságát megőrizni?
0: Visszakérdezek, találkoztál
1: olyan? Hogyne találkoztam volna.
0: Akkor megválaszoltad a kérdést. Igen, nagyon érdekes ez, hogy hogyan tudjuk megőrizni a méltóságunkat idősebb korunkba. Itt is arról van szó, hogy van egyfajta szabadság, amit mindenki számára az ő elképzelése szerint, tehát most nem fogom megmondani Madonnának, hogy öltözködjön, érted? Tehát ez egy abszurd dolog. De a méltóság az azt jelenti, hogy nem függök senkitől abban, amit én képviselek. Nem, hogy idős koromra kialakítottam egy olyan világnézetet, amely az enyém. Amelyet méltósággal képviselni tudok, és nem zavar az, hogyha valaki másképp gondolkozik, de ennyi idős koromra azért már van annyi tapasztalatom, hogy tudom, hogy mégis mi vitt idáig, mi akkor is, hogyha az nem jó, tudod? Tehát a saját tapasztalatainknál nincs értékesebb. Uh-huh. Ez jelenti ez. Egyébként olyan érdekes, hogy foglalkoztam ezzel a könyvvel, azért, mert szeretném én is őszintén elkerülni azt a fajta kudarcos öregséget, hogy lehúnyom a szemem, és az utolsó gondolatom az legyen, hogy jaj, elmulasztottam ezt, és ezt nem jól csináltam, másképp kellett volna, nem. Nekem más céljaim vannak. Remélem, hogy az egészségem megtart még a következő 10, 15 vagy 20 évben, de rendkívül fontosnak találom azt, hogy az ember az utolsó dekádját, ugye, úgy mondják ezt, tudatosan töltse el. Tehát, hogy tudod, hogy oké, ennyi időn van hátra. Ez mit jelent fizikailag? Mit jelent szellemileg? Mit jelent anyagilag? Mi történik velem, hogyha esetleg beteg leszek? Ki fog rólam gondoskodni? Tehát, hogy azért ezek nem olyan dolgok, amit az ember egyszerűen csak úgy adhok, hagyja, hogy majd megtörténjen. Uh-huh. Elementáris dolog, és most visszatérünk a méltósághoz, hogy az ember az utolsó 20-25 évét meg tudja, tehát hogy legyen egy képe, hogy mégis mit szeretne. Mert ha eddig nem is volt, hanem csak úgy éltünk bele a nagyvilágba, az nem biztos, hogy a következő, az utolsó 20-25 évben az egy megfelelő módszer. Tehát egyébként az legizgalmasabb az, hogy fantasztikusan, tehát én idegenkedtem komolyan az öregségtől, mert mit látsz, hogy jaj, itt fáj, ott fáj, akkor ugye egy sajnos Magyarországon egy ilyen panaszkultúrában élünk, mindenki panaszkodik, de hogy lehet ezt megcsinálni úgy, hogy jó legyen? Tehát annyira izgalmas, komolyan, most, hogy beszéljek róla, hogy legszívesebben megint írnám az egészet.
1: Hát mert egy alkotó ember vagy, persze.
0: Csodálatos egyébként. Meg az is, hogy ki hogyan gondolkozik, hogy ateista vagy hívő, mi történik velünk, van-e jövő, vagy nincs, mennyire lényeges az, hogy ma mit csinálok.
1: Sok izgalmas
0: ugye?
1: Kérdés.
0: Tehát egyszerűen az idő, amikor rövidebb lesz, de nagyon elementárisan rövidebb, akkor azért abszolút nem mindegy, hogy mit csinálsz vele.
1: Teljesen jogos. Na még egy kérdés, ami itt már a kezdetek óta foglalkoztat, most a 60 pluszosokat feltétlenül öregnek kell neveznünk?
0: Ne, hát egyáltalán nem kell feltétlenül öregnek nevezni őket, sőt, nem tudom pontosan, hogy hány éves kortól van az, hogy
1: én sem tudom, hiszem, de
0: 70 pluszosok az idősek már, vagy az öregek, de a probléma az, hogy ha megkezdődnek a különböző betegségek, és az életünk középpontja a kreativitásról átmegy arra, hogy itt fáj, ott fáj, orvoshoz járok, akkor azért az egy minőségbeli, ha nem is azt mondom, hogy lecsökkenés, de egy óriási változás. Tehát, hogy szerintem ez itt minden idősödő embernek a felelőssége, hogy foglalkozzon a saját egészségével. Nemrég pont mondta nekem valaki, hogy jaj, ennyi idősen már mindenkinek van valami baja. Szóval rossz, nem szóltam semmit, persze, de ilyen mondatokat nem jó még csak meghallani sem.
1: Jó, igen, abszolút.
0: Tudod, tehát hogy miért kell mindig leírni az idősebb embert, azért mert 60 pluszos tulajdonképpen Magyarországon, ahol a férfiak már 63 éves koruk körül elaláznak, de ünnepelni kellene minden 60 éves embert. Egyébként mondok neked egy nagyon érdekes dolgot, hogy amikor megírtam az 50-es nők együtt című könyvet, akkor pontosan azt azért írtam meg, mert megmondtam, hogy 50 éves vagyok, és akkor nem örültek nekem, tudod? Tehát volt egy ilyen visszajelzés, hogy hát megöregedett. Érted? Tehát meg, hogy jönnek a bajok, meg ilyesmi. Na most, hogy már 61 éves vagyok, most azt látom, hogy most sosem mindenki már örül. Most azért örülnek, hogy hát még él.
1: Aha.
0: Nem tudom, mi lesz majd 70 pluszosan, remélem megélem, nem biztos, komolyan, tehát egy, nincsenek ki azért illúziói.
1: De mit érzel?
0: Amit tesze, amit megtehetek azért, hogy ne kelljen az egészségemmel foglalkozni, az azt jelenti, hogy mozgok, igyekszem egészségesen táplálkozni, tehát amit az ember megte. Igen, tehát rajtam nem múlik, de bármi történhet, tehát azért nem minden a mi kezünkben van.
1: De mit érzel?
0: Hogy érted?
1: Sokáig fogsz élni? Ez csak érzi az ember, nem?
0: Nézd, most nemrégiben a Longevity World Cup, nem tudom, hogy mennyire mutathatom ezt itt be.
1: Itt bármit.
0: Igen?
1: Szívesen
0: na, hát van egy ilyen verseny, ahol kiszámítják az embernek a biológiai, tehát nem a kronológiai korát, hanem a biológiai korát. Ez egy nagyon komoly verseny, Ficsor Ádám hozta létre, és a Yale Egyetem algoritmusát használja, és most én ugye megírtam ezt a könyvet, és akkor gondoltam, hát minden évben egyszer csináltatok egy ilyen vérképet, hogy akkor gyerünk, végülis csak egy kicsivel kell élesebben megadni a határokat itt, hogy milyen értékeket néznek, és akkor legnagyobb megdöbbenésem meg kiderült, hogy 15,5 évvel vagyok fiatalabb, mint a valós korom, de ezt most nem azért mondom, hogy jaj, bezzeg, tehát nem ezért, hanem azt mondom neked, hogy ha az ember az egészséges életet választja 20, 30, 40, 50, 60 éven keresztül, és az az életének a része, akkor az azt jelenti, hogy magától értetődően bizonyos betegségek elkerülhetnek. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem esel le a fáról, de azért reméljük, nem? De hogyha egy bizonyos egészséges életmódot betartasz, akkor például én ugye a biológiai korom szerint most a változó kort már visszafelé elhagytam.
1: Na.
0: Ez egy nagyon...
1: De szereted most ezt a 61-es korszakot?
0: Szeretem vagy nem szeretem, ez van.
1: Ez van, oké. Hogy éled meg? Akkor inkább így kérdezem.
0: Úgy élem meg, hogy érzem, hogy felerősödött a ma, a mai nap, felerősödött a pillanat, nem vagyok hajlandó veszekedni, mondjuk azt régen se voltam egyébként, tehát abszolút nem vagyok ilyen veszekedős típus. Igyekszem a szeretett kapcsolataimat erősíteni, és kíváncsian várom, hogy mi jön. Én hívő ember vagyok, tehát nem gondolom, hogy nem jó helyre kerülök. Igyekszem azért, hogy rendes ember legyek persze, tehát hogy bizonyos dolgokat az ember igyekszik úgy intézni, hogy tisztességgel. És azt remélem, hogy nem azt remélem, hogy ezért majd esetleg engem odafönn megjutalmaznak, hanem hogy ne legyen bennem egy olyan érzés, hogy nem csináltam meg, mert lusta voltam, vagy nem mondtam meg, mert nem volt hozzá kedvem, vagy tehát, hogy nem tettem meg a maximumot azért az életért, amit én kaptam. Annyira izgalmas egyébként.
1: De tehát, abszolút, ahogy még hallgatni is egyébként.
0: Egyszerűen döbbenetes számomra. És az, hogy a Longevity World Cup algoritmusa kimutatta, hogy 15,5 évvel vagyok fiatalabb, mint a kronológiai évszámom, azért az azt mutatja, hogy tényleg nem kell túl sokat csinálni, de az egészséges élet, tehát hogy mozogj, és mondjuk ne hízz meg, ezek olyan hasznos dolgok.
1: Na hát akkor egyidősek vagyunk.
0: Igen? Na, hát ennek nagyon örülök.
1: Én meg annak örülök, hogy itt voltál, és idehoztad ezt a csodakönyvet, úgyhogy szívből ajánlom minden hallgatónak, a Kudarcos öregség és ellenszere címmel keressék.
0: Igen.
1: És ha...
0: Elmondhatom, hogy hol lesz a könyv?
1: Hát hogy ne, oda, hova szeretettel várod őket.
0: Igen, Farmoson lesz a Rózsa nyugdíjas klubban, október 15-én, úgy emlékszem, délután 4 órakor, de még úgyis megosztom.
1: Az oldaladon ezt úgyis
0: igen,
1: meg
0: igen,
1: tudják
0: megosztom
1: nézni. És minden pontos, fontos információért Büki Anna Facebook oldalát keressék,
0: persze.
1: Y-nal megtalálják őt, illetve mondom az e-mail címét is, kudarcomellenszere@gmail.com. Itt meg tudják rendelni az új könyvet. Gondolatok az önértékről, a belső szabadságra és a józan élet művészetéről, ez az alcím. Úgyhogy így keressék. Hát én sok csillogó szempárat kívánok neked, de a könyv olvasói közül, akkor a tiéd is csillogni fog, nagy baj nem lesz.
0: Köszönöm
1: akkor
0: szépen.
1: Akkor be van teljesítve.
0: Remélem.
1: A missziója ennek a könyvnek. Büki Annával beszélgettem, kedves hallgatóink, támogassák őt abban a szép hivatásban, de nem könnyű hivatásban, amit ő misszióként képvisel. Sok mindent és sok energiát beletesz, ezt az energiát a figyelmükkel viszonozzák, erre kérem a hallgatókat. Vigyázz magadra, Anna, meg a hallgatók.
0: Köszönöm
1: is.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy búcsú erejéig még én is vissza fogok térni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Püki Annának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta a januári nyugdíj és szociális ellátás emelési csomag részletes tervezeteit. A hallgatói normatíva megduplázását kéri az országgyűléstől a HÖK. 85%-os készültségnél tart az István út és a Pozsony utca felújítása. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a januártól tervezett nyugdíj és szociális ellátás emelési csomag részleteit. A portfólió beszámolója szerint a nyugdíjminimum a jelenlegi 28.500 forintról 120.000 forintra emelkedne, miközben sávos felzárkóztatási rendszert vezetnének be az alacsonyabb ellátásoknál. Ennek eredményeként a 108.000 forint alatti nyugdíjakat 120.000 forintra egészítenék ki, a valamivel magasabb ellátások pedig különböző mértékű fix emelést kapnának. Az intézkedés és több mint 700.000 embert érinthet, és a rokkantsági, az özvegyi, valamint az árva ellátások növelését is tartalmazza. Emellett bővítenék az időskorúak járadékára jogosultak körét. A felsőoktatási ösztöndíjak forrását jelentő hallgatói normatíva megduplázását kéri a 2027-es költségvetésben a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája. Az országgyűlési képviselőknek és parlamenti bizottságoknak írt levelükben arra hívták fel a figyelmet, hogy az egy hallgatóra jutó normatíva összege 2020 óta változatlanul évi 166.600 forint. Emiatt a tanulmányi ösztöndíjak összege alacsony, a legjobb eredményt elérő hallgatók is ritkán kapnak havi 30.000 forintnál többet. A szervezet szerint ez ma már nem jelent érdemi ösztönzést a jobb teljesítményre, ezért a hallgatók fele tanulmányai mellett legalább félállásban dolgozik. A talajjavítás érdekében nem szállítják el a kivágott fákat, levágott gajakat és a zöld hulladékot a fővárosi parkokból, jelentette be Budapest főpolgármester a Facebook oldalára feltöltött videójában. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy úgynevezett televényeket alakítanak ki a városban, azaz a zöld hulladékot a parkokban hagyják, hogy az komposztálódva javítsa a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet, nem tud kiszáradni. Már 85%-os készültségnél tart az István út és a Pozsony utca felújítása Újpesten. A beruházás több eleme vitát váltott ki a lakók körében, ezért a Budapesti Közlekedési Központ részletes tájékoztatást adott az új forgalmi rendről. A BKK szerint a legtöbb kifogást a nyitott kerékpársávok, a mozgáskorlátozott parkolóhelyek kialakítása és a fák köré épített betonelemek váltották ki. A Közlekedési Központ ugyanakkor jelezte, egyes megoldások még nem véglegesek és bizonyos elemeket módosítanak. Még. Rekordszámú kiállító kávézáshoz kapcsolódó termékeivel és eszközeivel, bemutatókkal és számos egyéb programmal várja a közönséget a Kávé Napja rendezvény szombaton a Millenáris Park D-csarnokában. A látogatók a kávéstandokon korlátlanul kóstolhatnak egész nap, de érkeznek többek között teások, csokoládékészítők, párlat és koktélmesterek is. A Kávé Napja a szakma számára is fontos találkozási pont. A Kávé Ágazat szereplői a Kávéfórum panel beszélgetésein tekintik át a Magyarország kávészakma finanszírozási, versenyképességi és munkaerőpiaci kihívásait. A programokról a kávénapja.hu honlapon olvashatnak bővebben. Október 24-én és 25-én HÉV hétvégét rendez a MÁV a H5-ös Szentendrei vonalon. A rendezvényen több különleges és veterán jármű is utasokat szállít majd. Szentendrén jármű kiállítás is lesz, előzetes regisztrációval a kocsiszín is bejárható lesz, és hajtánypálya is várja az érdeklődőket. A rendezvény célja, hogy a HÉV több mint 100 éves közlekedési örökségét is bemutassa a nagy közönségnek. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

Sláger FM.

0: akkor is itt vagyunk, amikor mindenki alszik. Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A Közlekedési és Beruházási Minisztérium felfüggeszti a déli körvasút beruházását. Újabb meghallgatásokat rendelt el a Kegyelmi Ügyet Vizsgáló Bizottság. Nemzetközi egyetemeken is elemzik Magyar Péter választási kampányát. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium felfüggeszti a déli körvasút beruházását és kizárja a V-hidat a folyamatban lévő vasútépítési munkákból, és el kell számolni a cégnek a nála lévő 57 milliárd forintos előleggel, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. A kormány büntető feljelentést tesz, valamint kezdeményezi a gazdasági versenyhivatal eljárását is. A tárcavezető egy másik döntésről is beszámolt, amely átmeneti könnyítést jelent a fuvarozói és buszos személyszállító ágazat számára. A kormány az év végéig literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti teherautók és a buszok gázoljának jövedéki adóját, emellett szigorítják az údi fizetés ellenőrzését is. Újabb meghallgatásokról és iratok bekéréséről határozott a kegyelmi ügy felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület október 15-én zárt ülésen hallgatja meg a Bicskei Gyermekotthon két egykori munkatársát. Emellett több volt gyermekvédelmi, intézményi és önkormányzati vezető meghallgatását is kezdeményezik. Köztük Faddy István korábbi gyermekvédelmi szakreferensét, Bátori Zsolt egykori főigazgatóit és Tesseli Zoltán volt bicskei polgármesterét. A bizottság emellett bekéri a Duna melléki reformát egyházkerülettől Balogh Zoltán püspök 2024-es jelentését, valamint a Sándor Palotától és az Igazságügyi Minisztériumtól a Kónya Endre kegyelmi eljárásával kapcsolatos eredeti dokumentumokat is. A testület a továbbiakban újabb meghallgatásokkal folytatja a vizsgálatot. A Helsinki Egyetemen és más nemzetközi szakmai fórumokon is elemzik a 2026-os magyarországi választási kampányt. A Magyar Hírlap szerint Magyar Péter politikai kommunikációja és kampánystratégiája több helyen már esettanulmányként szerepel. A kutatók a közösségi média szerepét, az országjárás hatását és a közvetlen kommunikáció sikerét vizsgálják. Az elemzések szerint a kampány egyik érdekessége az volt, hogy jelentős fizetett hirdetési háttér nélkül is rendkívül nagy elérést tudott generálni az online térben. A nemzetközi szakértők azt kutatják, hogyan változtathatja meg az online és személyes jelenlét ilyen kombinációja a modern politikai kampányokat. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő a 12. kerületi Rácz-Aladár utcában. Spányik András, a MedSpot alapítvány orvos szakmai vezetője elmondta, a nyugat-európai példák alapján kialakított intézmény olyan ellátást nyújt, amelyből Magyarországon jelenleg nagyon kevés érhető el. A rendelő civil, alapítványi és céges támogatásokból valósult meg, az ingatlant a 12. kerületi önkormányzat biztosította. Prosser Mária nőgyógyász, gyermeknőgyógyász közölte, olyan pácienseket várnak, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, illetve emiatt nehezen fordulnak orvoshoz vagy pszichológushoz. A rendelő elindítását a Richter gyógyszeripari vállalat 15 millió forinttal támogatta. 10 év után újra Budapestre jön a Nickelback. A többszörös platina lemezes Grammy-díjra jelölt kanadai rockzenekar bejelentette 2027-es világturnéját, amely az október 30-án megjelenő Azonos című új albumot kíséri majd. A koncert körút Észak-Amerikát, Európát és az Egyesült Királyságot és Ausztráliát is érinti. A magyar rajongók június 29-én láthatják újra a zenekart a Budapest arénában. A turné állandó vendége a brit Dom Brocco lesz. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészetföldrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló külön teremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendélet festőműveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portré galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Jövőre 500 milliárd forinttal nő az egészségügy finanszírozása. Új kerékpáros kapcsolat kialakítása kezdődik hétfőn Kispesten. Jövőre újra a Magyar Nemzeti Múzeumban látható a World Press fotókiállítás. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A 2027-es költségvetés fő irányairól és több adópolitikai változásról is beszélt Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten, ahol elmondta, a pénzügyminisztérium számításai szerint jövőre akár 100-150 ezer vállalkozó választhatja a katásadózást. A bevételi érték határ 18-ról 22 millió forintra emelkedik, miközben magasabb lesz az ellátási alap is, így a katások nyugdíjra, táppénzre és más szociális juttatásokra is nagyobb jogosultságot szerezhet. A kormány emellett megszünteti az élsportolókra vonatkozó ECHO kedvezményeket és átalakítja a sport-TAU rendszerét, ugyanakkor a sport támogatásának fenntartását ígérik. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy 2027-ben 500 milliárd forinttal nő az egészségügy finanszírozása, elsősorban az ellátás fejlesztése és a várólisták csökkentése érdekében. Az egészségügy területén több mint 10 milliárd forint többletforrást biztosítanak majd. A miniszterelnök elmondta, hogy a többletforrás mellett a teljes egészség ügyi rendszer átalakítása is megtörténik majd. Egy friss kutatás szerint a vállalkozók csak nem fele már az év elején az új katásadózást választaná. A Billingó mintegy 4500 vállalkozó bevonásával készült felmérése szerint a válaszadók csak nem fele biztosan vagy valószínűleg az új katát választaná. A legfontosabb szempontok a céges számlázás lehetőségét, az egyszerű és kiszámítható adózást, valamint a magasabb táppénzt és nyugdíjat tartják. A kutatás szerint az új havi 75 000 forintos kata megosztja a vállalkozókat. Egy részük túl magasnak tartja az összeget, mások viszont a kedvezőbb szociális ellátások miatt elfogadhatónak vélik. A megkérdezettek kétharmada ugyanakkor a végleges szabályok ismeretében hozná meg döntését. Több mint 25 millió forint közpénzt költöttek VIP várószolgáltatásokra Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter utazásai során, közölte közösségi oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető szerint 2024 júliusa és 2026 márciusa között Hankó Balázs és delegációja 21 külföldi út során vette igénybe a kiemelt szolgáltatást. A közlés szerint a VIP várók használata külföldön közel 14 millió millió, belföldön pedig mintegy 11,5 millió forintba került. Tar Zoltán azt is írta, hogy az utak többségén Varga Bajusz Veronika korábbi államtitkár is a delegáció tagja volt. A volt miniszter és egykori államtitkára jelenleg az NKA ügyéhez kapcsolódó büntetőeljárás érintettjei. Új kerékpáros kapcsolat kialakítása kezdődik hétfőn az Üllői úton, az Ecseri út és az Ady Endre út közötti szakaszon. A kispesti fejlesztés célja, hogy összekapcsolja a bicikli utakat és biztonságosabb, közvetlenebb közlekedési lehetőséget teremtsen a külső kerületek irányába. A Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Közút közös közleménye szerint az új szakaszokat egy egységes, összefüggő útvonal részeként használhatják majd a bringások. A projekt befejezése előreláthatólag november végére várható. 4 év szünet után ismét a Magyar Nemzeti Múzeumba kerül a World Press Photo kiállítás. A jelenleg a Biodomban vendégeskedő tálat jövőre tér vissza a korábbi helyszínére, ami egybeesik a múzeum 225. születésnapjával. A World Press Photo a világ legjobb sajtófotóit bemutató nemzetközi vándor kiállítás, amely minden évben magyarországi helyszíne is ellátogat. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Süllyed a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Sláger FM.

0: legnagyobb slágerek változatosan éjjel-nappal.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szépművészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szépművészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újrarendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat, tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szépművészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A Közlekedési és Beruházási Minisztérium felfüggeszti a déli körvasút beruházását. Újabb meghallgatásokat rendelt el a Kegyelmi Ügyet Vizsgáló Bizottság. Nemzetközi egyetemeken is elemzik Magyar Péter választási kampányát. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium felfüggeszti a déli körvasút beruházását és kizárja a V-hidat a folyamatban lévő vasútépítési munkákból, és el kell számolnia a cégnek a nála lévő 57 milliárd forintos előleggel, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. A kormány büntető feljelentést tesz, valamint kezdeményezi a gazdasági versenyhivatal eljárását is. A tárcavezető egy másik döntésről is beszámolt, amely átmeneti könnyítést jelent a fuvarozói és buszos személyszállító ágazat számára. A kormány az év végéig literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti teherautók és a buszok